Úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Idáig az ige. Ahogy említettem is, Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írott levelében, hogy nekünk mindannyiunknak be kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt, hogy aszerint vizsgáltassunk meg és jutalmaztassunk meg, amint egy testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Jakab apostol pedig elmondja, hogy ez a megvizsgálás, ez az Isten törvénye szerint lesz. A szabadság törvénye szerint, ahogy fogalmaz ő, az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat fogja a megvizsgálás mértékét adni. És Isten minden cselekedetet előhoz. Prédikátor könyvében olvassuk, hogy nem számít, hogy titkos az, nyilvános, Isten mindent lát. Ő ott is nézi a mi életünket, ahol mi nem gondoljuk. És amikor az ítéletre kerül a sor, akkor Isten mindent előhoz. Az elítéltetésünkhöz elég az is, mondja Jakab, ha csak egyetlen pontján vétkezünk a törvénynek. Mert aki egy ellen vétkezik, azt mondja az apostol, olyan, mintha az egésznek megrontásában bűnös lenne. Jakab ezt azért fogalmazza így, mert aki az Isten szeretet alapelvét egyetlen ponton megtöri, az tulajdonképpen magát a szeretet alapelvét töri meg. Teljesen mindegy, hogy hány ponton. Nem szeret. Nem szereti az Istent, vagy éppen nem szereti a fele barátját. Nem számít, hogy hány ponton. A szeretet ugyanis vagy van, vagy nincs. És nagyon fontos az is, testvéreim, hogy Isten tudja, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban nem tudják hűen tükrözni, kifejezni az igazi lényünket. Ezért Isten nem csupán a külső cselekedetek alapján ítél meg, ő nem azt vizsgálja, mint mi, hogy amikor egy másik emberrel kapcsolatba kerülök, akkor látom, hogy milyen a cselekedete, és annak alapján megítélem őt. Az Isten nem így nézi. Az Isten a szíveket vizsgálja. A belső lényünket, hogy belülről milyen késztetés jön ki. Isten figyelembe veszi, és bűnnek ítéli meg azt, amikor tényleges cselekedet még nem is történt. Már említettem Jézusnak a hegyi beszédből ezt a gondolatát, amikor ő a törvényt magyarázta az őt hallgató embereknek, és azt mondta, megvan írva, hogy ne paráználkodj. Ezt meg lehet tartani úgy betű szerint, úgy külsőleg. Jézus azonban el akarta mélyíteni ennek a parancsnak a követelményét. És azt mondta, ha gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél azzal a te szívedben. Nem történt semmi, de Isten úgy tekinti, mintha megtörtént volna. Ha valaki a szívében azonosul a bűnnel, ha átadja magát és megfogan benne. Ugyanakkor viszont ennek pont az ellentéteként azt találjuk a Szentírásban, hogy Isten nem tulajdonítja nekünk azt a bűnt, amit csupán gyengeségből, erőtelenségből követtünk el, de az akaratunk nem volt benne. Rómabeliekhez írott levél 7. rész 20. versében például azt olvashatjuk, hogy amikor egy ember gyönyörködik már az Isten törvényében, de ott van a másik törvény a tagjaiba, aminek nem tud ellenállni. Nem tudta még legyőzni magába. És ez a reflex, beidegződött szokásból elkövetett bűnben nincs benne az akarata. Ő nem akarja már csinálni. Beleesett. És elkövette. Hányszor fordul elő emberekkel, hogy hirtelen reakcióra olyat tesznek, amitől utána nagyon bánják és szégyellik. És azt mondják, hogy hogy tudtam én elkövetni? Miért csináltam én ezt? Nem akaratból tette ő azt, csak nem tudta kontrollálni magát. Erőtelen. Még a tagjaiba ott van egy olyan törvény, ami rabul adja a bűnnek. És azt mondja az ige a 20. versben, ha ez így történik, akkor Isten azt mondja, nem te tetted, barátom, csak a benned lakozó bűn. A te akaratod már nincs benne ebbe. Isten nem tulajdonítja már ennek az embernek. És ez egy csodálatos kegyelem. No, ez az egyik oldala a kérdésnek. Nekünk meg kell jelenni az Isten ítélő szék előtt, és a törvény alapján meg leszünk ítélve.
A másik oldalon

Ez az ellentmondásosság az első hallásra nagyon furcsa érzéseket és gondolatokat válthat ki bennünk. Azt sugallja, mintha Isten nem akarná figyelembe venni az én jó cselekedeteimet. Én igyekszem, és az Isten azt mondja, hogy ez nem számít. Nem cselekedetekből leszel megtartva, csak kegyelemből. A megtartás tehát, az üdvösség, az csak kegyelemből lehet. De amikor a rossz cselekedetekről beszél a Biblia, akkor azt mondja az Úr, hogy ő előhoz mindent, a titkosakat is. És ez egyfajta zavart idéz elő bennünk sokszor, az ige szavaival kapcsolatban. Éppen ezért felvetődnek azok a kérdések, hogy mi hát az igazság? Megítéli az Isten a cselekedeteinket, vagy nem? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az ítéletben, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg az Isten, amikor nekünk elé kell állni? Milyen módon ítélkezik felettünk? Van-e valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között? Ezek olyan kérdések, amelyek felmerülnek az emberben, a hívő emberben. Mert mi üdvözülni szeretnénk. Örök életet szeretnénk nyerni. De hogyan? Pál apostol a rómaiakhoz írott levél 8. fejezet első versében egy csodálatosan szép dolgot mond el. Már a sorozat kapcsán utaltam erre a gondolatra, most újra hadd hivatkozzak rá. A 8. fejezet első versében azt mondja az apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Itt megint azonnal jön belőlünk a kérdés, hogy de miért nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak? Mit jelent nekünk Isten ítéletében az a tény, hogy Jézus Krisztusban vagyunk? Mit jelent ez? Ez a körülmény mindenek előtt egy jogi helyzetet teremt számunkra Isten ítéletében. Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltünk Jézussal. Ő az én helyembe áll, és elviseli az én általam elkövetett bűnöknek a büntetését, én meg az ő helyébe kerülhetek, az ő neve alatt, az Isten ítéletébe. Ezért úgy mehetek az ítéletre, mintha én éltem volna azt az életet, amit Jézus élt. És a felolvasott igét, amit János leveléből olvastunk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világba. Ebben már benne van az, hogy Jézus által van bizakodásunk az ítélet napjához. Mert ahogy ő van, és ő hogy van? Teljesen büntelennek, tisztának, szentnek. És azt mondja János, hogy na, ahogy ő van, úgy vagyunk mi. Mert helyet cseréltünk. És most én vagyok az ő helyébe. És Isten nekem tulajdonítja ezt, hogy én tiszta, szent, ártatlan vagyok. Ezért van bizakodásunk az ítélethez. Jézussal helyet cserélve, már reménységgel, bizakodással tekinthetünk előre az ítéletre. Krisztussal ugyanis úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna meg. Azért, hogy mi pedig olyan bánásmódba részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna a szent és tiszta életéért. Elítélték őt a mi vétkeinkért, amihez neki semmi köze nem volt. Mi pedig Krisztusban felmentést kapunk az ő igaz életében, amihez meg nekünk nincs közünk, mert mi nem tudtunk olyan tiszta életet élni. Éppen ezért, kedves barátaim, testvéreim, nem azon kell aggódnunk, hogy az Isten mit gondol rólunk, mert mi helyet cseréltünk. Nekünk azon kell aggódni, hogy mit gondol Krisztusról az Isten. Az, hogy rólam mit gondol az Isten, az a Golgotán beteljesedett. Az Isten azt gondolta, hogy a bűn zsoldja a halál, és Krisztusnak meg kellett halni érte. És most nekem arra kell gondolni, mit gondol az Isten Krisztusról, a szent, tiszta, ártatlan Jézusról. Mert ő nekem tulajdonítja ezt az életet, és én az ő igazságába öltözött vagyok. És ezért van bizakodásom az ítéletre, az Isten előtti megállásra. Zakariás próféta könyvében találjuk leírva, hogy mi történik, milyen módon történik a megítéltetésünk eseménye,

az Isten előtt. Zakariás könyvének a harmadik fejezetében talán olvassuk is el ezt a részt. Zakariás könyve harmadik fejezetének az első versétől a következőképpen, a negyedik verséig. Azután megmutatá nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta neki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ebben az ítéletben mindenek előtt ott van az Úrnak angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Ami közben járó főpapunk, aki mindig kész a védelmébe venni a bűnbánó bűnösöket. Másrészt ott van Józsua és a barátai, és hogyha ezt a fejezetet tovább olvassuk, a következő versekben azt mondja, hogy ezek az emberek jelképes emberek. Józsua és a barátai jelképes férfiakként állnak az Úr előtt. Mindannyiunkat jelképeznek, mert mindannyiunknak meg kell egyszer állnunk az Isten ítélő szék előtt, az Úr előtt. És ami ott Józsuával és a barátaival történik, az velünk történik. Azt akarja bemutatni az Úr, hogy miképpen történik az ő előtte való megállásunk. És természetesen ebben az esetben ott van a mi elmaradhatatlan társunk, Sátán, az ellenség, az atyafiak vádolója, aki nem szűnik meg éjjel-nappal vádolni bennünket az Isten előtt, rámutatva a mi hibáinkra és bűneinkre. Az Isten kegyelme azonban, hogy nem csak a vádoló állott, hanem az Úrnak angyala is, aki az angyaloknak azonnal a parancsok sorozatát ossza szét. És a vádoló mindig a bűnökre mutat rá. Ebben a felolvasásban, beszámolóban, Zakariás könyvében nem találunk olyan utalást, hogy Zakariás a vádakkal szembe valamit fel tudott volna hozni a maga védelmére. Vajon miért? Mert Sátán nem rágalmazóként állott. Nem kitalált dolgokkal vádolja sem Józsuát, sem bennünket majd, amikor meg kell állni. A valós dolgokat mondja el. Azokat, amik megtörténtek, amiket elkövettünk, amik tényleges bűnként nehezednek ránk, és nyomják a lelkünket. Ezeket említi meg. Ez az ember, aki most az Úr előtt áll, ilyen és ilyen vétkekkel terhes. És Józsua ezért nem tud szólni egy szót se, mert minden igaz, amit ellene mondanak. Ahogy a bűn megfertőzi, beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás könyvében találunk ilyen megfogalmazást, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Valahol minden cselekedetünkhöz szinte az önzés tapad. Sokszor még a szeretetünkhöz is. Mi azért szeretünk valakit, mert. És indokoljuk. Nem egyszerűen csak szeretünk, hanem azért, mert ő is szeret engem, vagy éppen a családom tagja és közel áll hozzám. Vagy szeretünk akkor, hogyha feltételes módon, ha majd ő is fog szeretni, ha majd ő is úgy viselkedik. Tehát vagy valami már megtörtént, és azért szeretjük, vagy feltételes módon. A vádakkal szemben tehetetlenül hallgató vádlott egyszer csak a parancsok sorozatát hallja az Úr angyalának a szájából. Az első parancsával Jézus elhallgattatja a vádolót. Valószínűleg ez úgy történt, erről nem számol be Józsó, ezt már csak feltételezzük, a Szentírás különböző kijelentései alapján, hogy nyilvánosságra hozta azt a körülményt, hogy azokért a bűnökért, amivel vádolja ezt az embert, ezeknek a bűnöknek ő volt a szerzője. Ő állította a csapdát ennek az embernek. Ő vezette rá erre a bűnre, és tulajdonképpen ez az ember az ő áldozata. Ő a felelőse ezeknek a bűnöknek.
Ez egy kicsit úgy történhet ott is, mint amikor Jézus elé vittek egy alkalommal egy bűnös nőt, egy parázna nőt, akit tetten kaptak. Oda vitték azok az emberek, akik rávették ezt az asszonyt, belevitték abba a helyzetbe, hogy ilyen életet éljen. És Jézus elé úgy vitték oda, hogy tetten kapatott és méltó a halálra. De arról nem beszéltek, hogy ők voltak a szerzői ennek az életmódnak. És talán az első követ rá is dobták volna az asszonyra, ha Jézus nem kezd írni a porba gyorsan. És ezek az emberek nem látják meg azt, hogy Jézus az ő bűnüket írja le, és fedi fel, és hozza nyilvánosságra. És amikor rádöbbentek, hogy Jézus tudja azt, amit ők úgy gondolták, hogy titok, akkor megszégyenülten elmentek. Sátánt is így leplezi le az Úr, és hallgattatja el. Ez az első dolog, amit tesz az ő elhallgattatása érdekében. Azonban Jézus itt nem áll meg. Tovább lép. Miután Isten a vádolót elhallgattatja, a másik parancsával elvégzi azt Józsuán, amit a saját erejéből ez az ember nem lett volna soha képes megtenni. Azt mondja azonnal a mellette álló angyalnak, az Úr angyala, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És hogy mi ez a szennyes ruha, azt Józsuának azonnal meg is magyarázza. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat. A harmadik parancsával pedig arra ad utasítást, hogy a szennyes ruháitól megtisztított, megszabadított embert ünnepi ruhába öltöztessenek fel. Ha a szennyes ruha a mi bűnnel fertőzött jellemünket és életünket jelenti, a mi álnokságainkat, ahogy az igében olvassuk, akkor ez az ünnepi ruha ez nem jelenthet mást, mint a Isten által megtisztított életet, amit ő nekünk ajándékoz. Erről a ruháról a Jelenések könyvében olvashatunk egy szép megfogalmazást. És onnan tudhatjuk meg, hogy mi is ez a ruha, amibe felöltözhetünk, amibe az Úr angyala öltöztet bennünket. A Jelenések könyve 19. rész 8. versében olvashatjuk azt, adatott azoknak, hogy felöltözzenek tiszta, ragyogó gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Két dolgot mond el ez az igevers. Egyrészt azt, hogy ez a fehér ruha adatott a szenteknek, nem az övéké volt, úgy kapták. És itt szeretnék hivatkozni Jézusnak egy példázatára is. A királyi mennyegzőről szóló példázatára, ahol a király megvizsgálja és megítéli az ő vendégeit, és itt is a vendégek kapnak a ház urától egy ruhát. És vagy beleöltözik a vendég ebbe a ruhába, és akkor bemehet a mennyegzőre, vagy nem öltözik be a ruhába, de akkor ki lesz vetve. Nem vehet részt a mennyegzőn. Na, a Jelenések könyve is erről a ruháról beszél. Meg Zakariásnál is ezzel a ruhával találkozunk. Ezt úgy kapjuk. De miután megkaptuk, azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a fehér gyolcs, ez a szentek igazságos cselekedete. Ha csak ezt a mondatot olvassuk, hogy a szentek igazságos cselekedete a fehér ruha, akkor mindenki azt gondolja belőle, hogy hát ezek a szentek olyan szentek, akik teljesen igaz, tiszta életet éltek. Csak hogy a Biblia versnek az első részében ott van az, hogy ezt úgy kapták. Ez nem az övéké volt, nem ők követték el ezeket az igaz, szent cselekményeket. Ők ezt úgy kapták Jézustól, de miután megkapták, az Isten attól a pillanattól úgy tulajdonítja nekik, mintha ők követték volna el, mintha ezek az ő cselekedeteik lennének. Így öltöztet be Isten az Jézus Krisztus bűntelen, tiszta, szent életébe. Így öltözhetünk a fehér gyolcsba. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni igazságának fehér ruhájába, az ő bűntelen életébe. Hogy Sátán többé ne vádolhasson a múltban elkövetett vétkeink miatt. Hogy bizakodva és reménységgel gondolhassunk arra a pillanatra, amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. Már az eddigiekből is kitűnt, amit az ige alapján mondtam, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja elővenni
a vizsgálati ítéletben. Hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy Isten nem foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, nem Isten foglalkozott ezzel, Sátán akart mindenképpen emlékeztetést adni. Ő hozta fel ezeket a bűnöket. Isten azzal kezdte a dolgokat, hogy levette Józsuáról ezt a bűnt. És leveszi mindannyiunkról, amikor majd meg kell állnunk előtte. És azért veszi le, mert Sátánnak a vádolás lehetőségét akarja elvenni. Nem akarja megengedni Sátánnak azt, hogy vádolhasson bennünket, amikor az Isten előtt állunk. Így hallgattatja el a mi vádolónkat. Egyszerűen levesz rólunk minden bűnt. Levettem rólad a te álnokságodat. És mivel már nem terhel egyetlen bűn sem engem, ezért Sátán nem tud többet semmire mutatni. Nincs rajtam semmi, amire rámutathatna. Befogta a száját Jézus a vádolónknak. A következő lépésben viszont Isten olyan helyzetet teremt Józsua számára, és ugye mivel ő jelképes férfi, ezért ő bennünket jelképez, tehát nekünk teremt Isten olyan helyzetet, hogy Sátán tehetetlenné válik. Nagyon fontos, testvéreim, hogy Jézus ekkor nem Istennel szemben véd bennünket. Nem Istennel szemben jár közbe. Nagyon fontos, testvéreim, hogy az Atya ugyanúgy szeret bennünket, mint a fiú. És János 3.16 arról beszél, hogy úgy szerette Isten a világot. Az Atya úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Aki ennyire szeret bennünket, őt nem kell kiengesztelni. Sátánnal szemben kell megvédeni bennünket. Az ő vágyaival szemben kell Jézusnak védőként mellettünk állni. Ez az ítélet egy nagyon speciális, rendhagyó módon és szempontok alapján lefolytatott ítélkezés. Az ítélkezés alapját a Biblia úgy mondja, hogy az élet könyve képezi, ahol azoknak a nevei vannak feljegyezve, akik Jézus Krisztust elfogadták személyes megváltójuknak valamikor. Az élet könyve ugyanis a bárányé. És a Biblia Jézus Krisztust nevezi Isten ama bárányának, aki elveszi a világ bűneit. És ha én Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, akkor ő az én bárányom. A bűnömért való engesztelő áldozat. És mivel helyet cseréltünk, ezért az én nevem bekerül az ő könyvébe, a bárány könyvébe, az élet könyvébe. Ez az, amire Jézus úgy utal más helyen az evangéliumban, hogy ettől a pillanattól kezdve ez az ember átment a halálból az életbe. És most már ő az örök élet várományosa. Csodálatos ez az isteni kegyelem, amely teljesedik ebben. Az ítélkezés elsősorban azt fogja vizsgálni ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy megmaradtak-e Krisztusban, ebben a kiváltságos állapotban, vagy sem. Emlékeznek arra, hogy a rómaiakhoz írott levél 8 rész első verséből mit olvastunk? Nincsen azért senkinek kárhoztatása, aki Krisztus Jézusban van. Ha Jézus Krisztusban vagyunk, elfogadtuk őt személyes megváltónak, és megmaradunk Jézus mellett, akkor nincsen már semmi kárhoztatásunk. Akkor már bizakodással tekinthetünk előre. Az ítélet tehát, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva, azoknak a megítéltetése azért történik, hogy megmaradtak-e Jézusban, megmaradtak-e Jézussal élő közösségben és kapcsolatban. Testvéreim, azt vizsgáltuk az eddigi előadásokban, hogyan kerülhetek kapcsolatba Jézussal. Hogyan járhatom együtt az életemet Jézussal? Hogyan haladhatok az örök élet felé együtt Jézussal? És az ítélet ezt fogja megvizsgálni, hogy haladtam-e, megmaradtam-e mellette, vagy elengedtem a kezét, hogy menjél Uram csak ezen az úton, én inkább ezen a másikon szeretnék menni. Ezt fogja megvizsgálni az ítélet. És ez az ítélet azt fogja megvizsgálni, hogy amikor én Jézusban maradtam, akkor ténylegesen nem az én cselekedeteim kerülnek az ítéletre, hanem a Jézus cselekedetei.
Én ugyanis az ő igazságába vagyok öltözve. A Szentírásban találunk ilyen kijelentéseket, hogy az én igazságom előttem jár. Hogy járhat én előttem az igazságom? Az, hogy a Krisztusban nyerem el ezt az igazságot. Úgy megyek az ítéletre, hogy én az ő igazságába vagyok beleöltözve. Ezért tekinthetek én bizakodva az ítéletre. Nem kell rettegnem és félnem. Az Úr tudja, hogy én még mindig gyarló, erőtelen, esendő ember vagyok. János apostol azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs ő benne, hadd mondjam ki az ő szavát, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Nincs olyan ember, aki nem vétkezik, aki nem követel valamit. Mindenki csetlik, botlik, még akkor is, ha nem akar. És az Úr ezt szeretné, hogy ne akarjak. Pál is azt mondja, én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem. És ezért az igyekezetemért ragadott meg engem Krisztus. És az Úr Jézus azt akarja, hogy mi igyekezzünk az ő nyomdakaiban haladni, igyekezzünk együtt járni vele. És ha meg is botlunk, ő azt megbocsássa. Már idéztem azt a Biblia verset, ami számomra a legszebb a Bibliába. Mikéás könyve 7. rész 18. verse. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt tanulja meg, és szinte refrénszerűen mondja el az igét emlékezetből újra és újra. Azt mondja ez az ige, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, és itt van a legszebb rész, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Testvéreim, amikor Istenről ezt a képet kapjuk, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban, akkor ő ezzel azt akarja kifejezni, hogy ne félj tőlem, te bűnbánó ember. Én szeretlek téged. Ami szerető Istenünk abban talál gyönyörűséget, ha megbocsáthat. Ha elestem, akkor újra felemelhet és magához von. Szeretetének karjával átölel bennünket, mert ő gyönyörködik a megbocsátásban. Csak ennek a fényében lehet, testvéreim, megérteni a Bibliának nagyon sok kijelentését. Jézus ugyanis azt mondja, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és az ember nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. János apostol azt írja az ő levelében, az első fejezet 4. rész 17. versében, tehát az első levél 4. rész 17. versében, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ha szeretet kapcsolat van közöttünk, mármint Krisztus és mi közöttünk, akkor semmitől sem kell félni, akkor bizalommal tekinthetünk előre az ítélet napjára. A szeretet kapcsolat ugyanis felértékeli az egyébként értéktelennek látszó cselekedetet is. Hadd mondjam el, testvéreim, példaként, amikor a gyermekeim még picik voltak, most már az unokáim olyanok, akkor nagyon szerettek rajzolni. És nekünk, a feleségemnek és nekem mindig készítettek rajzokat, és odaírták első-második osztályos gyerekként olyan ákon-bákon betűkkel, hogy szeretettel anyunak, vagy szeretettel apunak. És akkor hozták oda csillogó szemmel, és adták át, mint a legértékesebb ajándékot. És a feleségem összegyűjtötte ezeket a lapokat, most is egy dobozba, körülbelül ilyen vastag anyagként ott van, és mit gondoltok, hogyha mi ezt kiárusítanánk? És mindegyik lapra ráírnánk, hogy na ezt ennyi leírva adjuk el, vennék az emberek? Nem, én is így gondolom. Mert az emberek számára, mások számára, ezek értéktelen rajzok. De nem nekünk. Nekünk nagyon értékesek. Mert a gyermekeinknek az őszinte igaz szeretete fejeződik ki benne. Mi rendkívül értékeljük ezeket a rajzokat. Többször fordult már elő, hogy elővettük és nézegettük őket. Testvéreim, mi az Istennek a gyermekei vagyunk.
És a szeretetünket, amikor ki akarjuk fejezni az Isten felé, akkor nem egyformán tudjuk kifejezni. Sokszor csak olyan álkom-bálkom módon, mint az én első osztályos gyermekem. Értéktelenek azok a cselekedetek, amiket az Isten felé hozunk. De a szeretetemnek a bizonyítékaként akarom hozni. Azt akarom megmutatni az Istennek vele, hogy Uram, én ennyire szeretlek téged. És akkor, abban az állapotomban, ahol vagyok, talán csillogó szemmel teszem ezeket. És úgy gondolom, hogy tele van a szívem szeretettel az Isten felé, de mégiscsak ilyen módon tudom kifejezni. Talán, ha Sátán nézi ezeket a cselekedeteket, akkor azt mondja, hogy ó, ez a cselekedet tele van önzéssel. Az Isten azonban egy másik nézőpontból nézi. Ő úgy nézi ezeket a cselekedeteket, hogy ez tele van ragaszkodással és szeretettel. Csak ilyen gyengén sikerült kifejezni. De majd fejlődök, majd növekszek, és az én első osztályos gyerekem, amilyen rajzot készített, 10 év múlva már szégyelte volna, hogy ő csak ilyet tudott csinálni. De nekünk nagyon nagy érték. És az Isten is így tekint a mi gyenge, esendő, gyarló cselekedeteinkre. Értékesek számára, mert a szeretetünk kifejezői azok. Amikor Pál apostol a saját megítéltetésének a gondolatával foglalkozott, hogy egyszer neki is meg kell állni majd az Isten ítélőszéke előtt, akkor ő is azt mondta, a Filippi levélben írja ezt a 3:9, akkor találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom hit alapján. Pál apostol olyan ember volt, testvéreim, aki emberi oldaláról nézve bizakodva tekinthetett volna előre az Istennel való találkozásra. Farizeusként még úgy ítélte meg magát, hogy ha bárki más mer testben bizakodni, akkor én sokkal inkább. Szinte odaállította magát mindenki elé. Jöjjön valaki, aki olyan bizakodva mer megállni az Isten előtt, mint én. És azonnal kezdi sorolni az érveit, hogy én farizeus vagyok. És ezzel azt mondta ki, hogy ő tökéletesen megtartja a törvényt. Majd később hozzá is teszi, hogy törvénybeli igazság tekintetében én fedhetetlen vagyok. Aztán még a buzgóságáról is beszél, hogy milyen buzgó. Tehát fölhozza az érveit, hogy igen, emberi oldalról nézve senki nem mondhat ellenem semmit. Amikor viszont ez az ember Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor ez a találkozás egy teljes fordulatot hozott az életében. Ennek a találkozásnak a következményeként egy leltárt csinált az életében, aminek az eredményeként már teljesen más szemmel látta a saját életét. Önvizsgálatának az eredményeként teljesen megváltozott az értékrendje. Azt mondta, hogy amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat most kárnak és szemétnek ítélem. És Krisztusért, mert vele találkoztam. A törvény szerinti jó cselekedeteire már nem tudott úgy gondolni, mint értékekre. Már belátta, hogy amilyen indítékkal cselekedte ő a törvény követelményét, ezekkel az indítékokkal ő nem tud megállni az Isten előtt. Azt mondja, ezt már kárnak és szemétnek kell ítélni. És hadd kérdezem, mit szoktunk a szeméttel tenni? Kidobjuk. Nem jó semmire. Ha én a saját cselekedeteimmel akarok megállni az Isten előtt, az az Isten ítéletében csak szemétnek való. Nem tudok megállni vele. Ezért mondja az apostol, az értékrendje kialakulásának a végső summázataként, hogy nincsen igazságom a törvényből. Ez volt az egyik felismerése. Mert a Krisztusba vetett hit az emberi igazságtalanságba vetett hitetlenséggel kell, hogy kezdődjön. Talán hadd fogalmazzam még egyszer ezt a gondolatot. A Krisztusba vetett hit ott kezdődik, amikor összeomlik a saját igazságomba vetett hitem. Pálnál is itt kezdődött. Amikor már nem magamban bízom,
Amikor már nem húzom ki a mellemet az Isten előtt, hogy Uram, én ilyen tökéletes életet éltem, én biztos, hogy üdvözülni fogok. Amikor ez összeomlik, na, ott kezdődik a Krisztusba vetett hit. És itt kezdődik a Krisztus igazságába való felöltözés is. Itt kezdődik az az állapot, amikor én kezdek alkalmassá válni arra, hogy az Isten ítéletében megálljak. Amíg az ember nem képes az Isten szemével látni önmagát, addig az Isten igazságát sem képes Krisztusban felismerni úgy, ahogy neki arra szüksége volna. És ez egy végzetes mulasztás lehet, egy végzetes tévedés. Ez volt Pál apostol kortársainak is a problémája, és sokszor még a mi életünket is megterheli. Izraelről azt mondja Pál, hogy nem jutottak el az igazság törvényére, és az apostol fölveti a kérdést, miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És onnan nem lehet. Az Isten igazságát nem ismerték. Ők a saját igazságukat akarták érvényesíteni. És ezért nem jutottak el az igazság törvényéhez. Vajon mi hogyan gondolkodunk a saját igazságunkról, amit a saját jó cselekedeteinkből vélünk betudni magunknak? Azokra az emberi erőfeszítésekre, amiket mi teszünk, Istennek egy nagyon határozott válasza van. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Megigazulni csak hitáltal lehet, és békességre jutni az Istennel. Csak Jézus Krisztus által lehet. A hitáltali megigazulása tehát pontosan az ellentétét képezi az emberi cselekedetek és érdemek által igazságnak. Ezért fogalmaz Pál apostol úgy, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ami van, az Jézus Krisztusban van. A Krisztusban megtalált igazság olyan értéket jelentett Pálnak, ami azt váltotta ki belőle, hogy mindent, amit eddig értéknek láttam, amire büszke voltam, ami által meg akartam állni az Isten előtt, rájöttem, hogy a szemét, az nem jó semmire, az engem nem tart meg az Isten ítéletében. És azt mondja végül, mindezt az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy Krisztust megnyerjem, hogy találtassam ő benne. És Pál leveleint, hogyha olvassuk, akkor szinte refrénszerűen találjuk ezt a szót ott, Krisztusban. Ő azt is mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis ez a kapcsolat oda-vissza kell legyen, ahogy Jézus fogalmazza az evangéliumban. Én Krisztusban, ő pedig én bennem. Amikor én Krisztusban vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy az ő igazságát nekem tulajdonítja. Amikor viszont Krisztus van bennem, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy én megpróbálom a krisztusi életet élni. A kettő együtt kell, hogy működjön. Sok keresztény problémája az, hogy csak Jézust fogadja el, Krisztus igazságát, de őt magát nem engedi belépni az életébe. Nem engedi az, hogy a benne lakozó Krisztus alakítsa, formálja és késztesse őt a jó cselekedetekre. A Jézussal való kapcsolat azt jelenti, hogy mi is betölteni akarjuk a törvényt. Az Isten szeretet alapelvével összhangban akarunk élni. Az ítéletben ezek nem érdemszerző cselekedetek, de a Krisztusban maradásomnak a feltételei. Ha én tényleg Jézus Krisztussal összeköttetésben élek, ha valóban azt mondom, hogy én befogadtam a szívembe Jézust, és most már vele járom együtt az én életemet, akkor ezeknek a krisztusi cselekedeteknek a szívemből fakadóan, a szeretet késztetéséből fakadóan meg kell nyilatkozni és láthatóvá válni. És kedves testvéreim, a Jóisten azt szeretné, hogy mindannyian erre jussunk el. Egyrészt arra a felismerésre, hogy megállni az Isten ítéletében mi Jézus Krisztusban állhatunk meg. Ha őt elfogadom személyes megváltómnak,
Ha ez megtörténik, akkor nekem bizakodásom van, reménységem van, hiszen az ő tiszta életébe öltözötten állhatok, az Isten ítéletében. Ha viszont itt élem a földi életemet, akkor pedig Jézus szeretne bennem lakozni, és szeretné azt, hogy a bennem lakozása által az ő cselekedetei ismétlődjenek az enyémben. Az ő jelleme fejeződjön ki az én jellememben. Az ő gondolkodása határozza meg az én gondolkodásomat. Vagyis váljon láthatóvá Krisztus bennem. Na ez az, amit az Úr szeretne. És a Jóisten segítsen arra, hogy ez mindannyiunk életében így legyen. Így járjunk együtt Jézussal. És akkor bizalommal tekinthetünk előre. Akkor semmiféle szorongás nem kell, hogy betöltsön. Nem kell félnünk attól, hogyha csetlünk, botlunk alkalomszerűen, ha egyébként nem akarjuk azt, ha egyébként szabadulni akarunk, ha egyébként a Krisztusi életet akarjuk élni, akkor előfordul még így is, de Jézus ezt megbocsátja, ő a szeretetének karjával átölel bennünket, és biztosít arról, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban. Segítsen az Úr, hogy ez adjon reménységet és bátorságot nékünk. Amen.

századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkemted orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, harmadik fejezet, ötödik vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopin tartalmaz, ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea kardiológus belgyógyász a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Ezek a rizikófaktorok, amikor ugye a betegeknek elmondom, vagy röviden említjük, mert ugye jön, hogy magas vérnyomása is van, van egy kis koleszterin szint emelkedése, szóval azért ezek összeadódnak. Tehát ez nem úgy van, hogy egy meg egy az kettő, hanem így gyakorlatilag itt szorzódnak a rizikófaktorok, tehát ezzel azért tisztában kell lenni. Ugye a dohányzásról olyan nagyon nem akarok kitérni, mert én úgy gondolom, én azt szoktam mondani a kardiológiai szempontból, hogy a dohányzásnak a káros hatásainál, hogy lehet, hogy én nem tudom annyira megijeszteni a beteget egy infarktus gondolatával, amikor én nem helyeslem a dohányzást, de én azt szoktam a betegeknek mondani, hogy még mindig örüljenek, hogy a dohányzás mellékhatásaként még érrendszeri betegség jön össze, és nem mondjuk esetlegesen egy tüdőrák. Tehát mindenféleképpen, tehát a dohányzásról még jó dolgot nem, tehát az nem igazolódott. A kávéfogyasztásról már vannak jó hírek, hogy asztmában hatékony, Alzheimer megelőzésben, de a dohányzásról még eddig semmiféle jó dolgot még nem hallottunk, és nem is fogunk. És a másik pedig a testtömegcsökkentés. Itt azért ez egy testtömegindex, amit a testmagasságból, valamint a testsúlyból számítunk, és hogyha kiszámítjuk, és akkor azt mondjuk, hogy fogyjon. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ez nem elegendő, ez a testtömegindex, mert vannak alkati különbségek, tehát nem mindegy, és igenis, hogy nagyon fontos lenne a derékbőség, a haskörfogatnak a mérése, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy egy kicsit nagyobb popó, az mondjuk engem nem nagyon izgat, viszont a nagyobb pocak az annál inkább, hiszen a haskörüli elhízás az, ami a legveszélyesebb. És a haskörüli elhízást azt úgy kell elképzelni, ugye, hogy gyakorlatilag ott a belek között lévő zsírszövet, az egy nagyon aktív zsírszövet, és nagyon sok minden gondot csinál, rengeteg minden gondot, és még egy jó testtömegindexű embernél is teljesen más lehet ez a hasban lévő zsírszövet, és más mondjuk egy sportos, akár nagyobb testtömegindexű embernél, akinek nincsen hasa, hiszen az izom az nehezebb. Tehát gyakorlatilag azért kell a betegnek a megjelenése is ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy mennyire forszírozom azt a testsúly csökkenést. Ezt azt hiszem, hogy ez egy személye, tehát hogyha önök is, minden ember más és más, és más egyébként a beállítási pontja, tehát én nem szoktam egy fix, kiszámított összeghez számítani a testsúly csökkenést.

Tehát gyakorlatilag egy 29-es testtömeg indexig, hogyha rendszeresen mozog valaki, az védettebb az érrendszeri eseményekre, mint mondjuk egy tunya, tökéletes testtömegindexű ember. Tehát ez kimutatott. Tehát nem tudunk mindig egy valamit kiragadni, együttműködik a rendszer. És akkor itt csak felvetíteném, ami már mondjuk az én területem. Az én területem ez a vércukor. A vércukort azért szeretném megemlíteni, mert ugye vannak a kicsit emelkedett vércukor szintek, 6-5-ös, nem tudom, aki többször lát cukor eredményeket, azt tudja, tehát 7 fölött veszük igazából komolyan. Hát ugye mikor veszük igazából komolyan, tehát hogyha betegség van? Hát vegyük komolyan a megelőző állapotot. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag, hogy egy kicsit emelkedett a cukor, amikor elindul a kettes típusú cukorbetegség, akkor már 30-40%-ban az inzulin termelő sejtek már sérültek, és gyakorlatilag csökkent a működésük. Tehát azok már komoly jelek, amikor már egy kicsit emelkedett a cukor, akkor kell valamit tenni. Tehát nem kell megvárni, amíg gyakorlatilag gyógyszert kell adni. És itt is azért megváltozott, tehát a Times-ban volt egy 12 éves kislány, aki kettes típusú cukorbeteg volt. Tehát ez az orvos világnak is meglepetés volt, mert ugye eddig úgy tudtuk, kettes típusú cukorbetegség az időskori, az elhízással együttjáró. Hát ez a gyereknek sikerült olyan szépen megkíznie, hogy gyakorlatilag 12 éves korában azt mutatta, amit mondjuk 60 évesen kellett volna. A koleszterinek. Hát a koleszterinekben, hát itt forrong azért a világ, ugye vannak koleszterinhívők, vannak ellene. Hát azért itt nagyon nagy tanulmányok vannak, és nagyon nagy beteganyagot vizsgáltak. Azt azért tudni kell, hogy nem mindenkinél azt a szigorú koleszterin szintet javasoljuk. Van egy határ, egy átlag határ, az 5,2, aminek jó megfelelni, hogy egészségesek vagyunk, de mi akkor vagyunk nagyon szigorúak, ha már érbeteg, és magas rizikójú, tehát cukorbeteg, vagy pedig már bizonyítottan infarktuson, agyi ér eseményen átesett, alsó végtagi érszőkületes beteg, igenis, hogy ő nekik agresszívan állunk neki a koleszterin csökkentésnek, azért, hogy gyakorlatilag az újabb éreseményt megakadályozzuk, és erre azért elég jelentős betegfigyelések, beteg koleszterin figyelések szólnak amellett, hogy az ilyen betegeknél az, hogy ne ismétlődjenek ezek a betegségek, ezért hát én ronda szóval azt szoktam mondani, hogy agresszívan kell kezelnünk. Itt ugyanez vonatkozik a vérnyomásra, hogy a 140/90-es átlagértéket tudjuk, de ez az értéknél szigorú vagyok, hogyha szintén kialakult betegsége van, vagy pedig vese betegsége van. Itt ezeket ki is emeltem, hogy bizony itt lejjebb megyünk a határértékben, tehát ezért vagyunk itt szigorúbbak. Tehát amikor valaki hozza a csillagtalan 5-ös koleszterin értékét, ezért akarok még tenni a koleszterin csökkentéséért. És akkor elérkeztünk ehhez a gyógyszeres megelőzéshez, mert erre szeretnénk azért jobban kitérni. Az aszpirin. Hát az aszpirin az egy diadal utat járt be, az egy olyan 15-30%-kal csökkenti az infarktusnak a káros kimenetelét. És én még emlékszem arra az időszakra, hát igen, sajnos emlékszem, ez még a pályám elején, amikor ugye az volt, hogy jött az infarktus, és akkor gyorsan valami látványosat kellett csinálni, tehát injekciót kellett adni, és akkor adtuk az injekciókat. Hát ezzel nem sok eredményt értünk el, ellenben az aszpirinből, hogyha egy bizonyos dózist adunk, akkor jelentős halálozás csökkenést értünk el, és én még emlékszem azokra a megbeszélésekre, amikor az idős kollégák mondták, hogy ez hogyan néz ki, hogy egy gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő betegnek nem injekciót adok, hanem egy tablettát adok a szájába. Hát ez már hála az égnek hozzászoktunk, és tudjuk, hogy jobban jár azzal a tablettával a szájában, mint hogyha mindenféle bizonytalan hatású injekciókat adunk. És akkor ide értem a statinhoz, a vérzsércsökkentőkhez, ami szintén azért most egy kedvenc témám, mert ugye azért januárban megjelentek azért cikkek, hogy bizony ezek a statinok, ezek nagyon-nagyon sok gondot csinálnak, nagyon sok betegben keltettek kétségeket, és azért ez viszonylagosan nehezíti a mi munkánkat. Hát igen, a statinok a vérzsércsökkentő szedéséhez nem kellene eljutni. Ez ilyen egyszerű, tehát életmóddal meg kellene oldani, hogy ne kelljen. Csak hogy ezt nem tudjuk megoldani, mert gyakorlatilag azért az embereknek nagyon nagy része egy tablettától várja azt, hogy jobb lesz majd a koleszterin szintje.

0: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatásról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról fogunk részleteket megosztani önökkel is.
1: A Floridai Nemzetközi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a különböző szúnyogfajok eltérő bőrkémiai tulajdonságok és mikrobiológiai összetétel alapján részesítik előnyben az egyes embereket. A vérszívók által terjesztett betegségek, mint a sárgaláz vagy a dengüláz terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú lehet a csípések kockázatának pontos feltérképezése. A tesztelt szúnyogfajok mindegyike veszélyes kórokozókat terjeszt, így a csípési preferenciák megértése új típusú rovarriasztószerek kifejlesztéséhez vezethet. A kísérlet során 119 önkéntes illatanyagait mutatták meg három eltérő szúnyogfajnak. A nappal táplálkozó Aedes aegypti és Aedes albopictus esetében a résztvevők egy speciális alagútba dugták a karjukat, miközben az éjszaka aktív Culex quinquefasciatus egy hordott nylon ing anyaga alapján reagált a kibocsátott szagokra.
0: Az eredmények szerint egyetlen önkéntes sem vonzotta egyformán mindhárom szúnyogfajt, az Aedes aegypti pedig kismértékben a férfiakat preferálta a nőkkel szemben. A Science News írása szerint a kutatók az egyes csoportok bőrfelszínén élő baktériumokat és a levegőbe jutó illékony vegyületeket is górcső alá vették a kísérletek során. Az Aedes aegypti és a Culex quinquefasciatus főként az alacsonyabb intenzitású testillattal rendelkező embereket kereste, míg az Aedes albopictus kifejezetten 13 növényi jellegű vegyület jelenlétére reagált pozitívan. Mindhárom faj esetében közös vonzerőt jelentett bizonyos baktériumok jelenléte, köztük a Corynebacterium kefires rendenci és a Cutibacterium granulosum felszaporodása.
1: Hány éves koráig számít arra, hogy élni fog? Erre a szokatlanul személyes kérdésre kellett válaszolniuk egy nagyszabású japán felmérés résztvevőinek. A kutatók ezután csaknem 3 évtizeden át követték nyomon a sorsukat, hogy kiderítsék, van-e kapcsolat az emberek saját várakozásai és tényleges élettartamuk között. Az elemzéshez a japán öregedési és egészségdinamikai tanulmány adatait használták fel. Az országosan reprezentatív kutatásba Japán különböző részein élő legalább 60 éves felnőtteket vontak be. A vizsgálat kezdetén 2447 embert kérdeztek meg arról, milyen életkort tartanak reálisnak önmaguk számára. A válaszadók közül 393-an nem tudtak becslést adni, a többiek viszont 63 és 120 év közötti életkort jelöltek meg. A következő 28 év során 1514 olyan résztvevő halt meg, aki korábban megmondta, várakozása szerint hány éves koráig fog élni. A halálozások időpontját az esetek hozzávetőleges 98%-ában hivatalos lakossági nyilvántartások vagy a családtagoktól származó információk alapján lehetett meghatározni.
2: Ez lehetőséget adott arra, hogy a kutatók összevessék az évtizedekkel korábban megadott életkort a tényleges adatokkal. Az eredmények alapján nem volt teljesen véletlenszerű, ki milyen hosszú életet jósolt magának. Minél távolabbi életkort jelölt meg valaki, átlagosan annál tovább élt. Az összefüggés akkor is kimutatható maradt, amikor a kutatócsoport számításba vette a résztvevők életkorát, nemét, egészségi állapotát, társadalmi helyzetét és gazdasági körülményeit. Saját várakozásaink tehát hordozhatnak valamennyi információt arról, milyen hosszú élet állhat előttünk. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy bárki pontosan meg tudná mondani halálának várható időpontját. A vizsgálat legérdekesebb eredménye nem csupán az volt, hogy az előrejelzések kapcsolatban álltak a későbbi élettartammal, A kutatók egy jellegzetes tévedést is azonosítottak. Az emberek hajlamosak voltak kevesebb időt jósolni maguknak annál, mint amennyit végül éltek.
1: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében. De vajon hatással van ez a tulajdonság az agy működésére is? Ezt próbálták meg kideríteni a barcelonai egyetem tudósai, a válasz pedig a jelek szerint az, hogy minden valószínűség szerint igen. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van az egészséges felnőttek kognitív képességére, ha az étrendjük fő alapja a paradicsom. A kutatók 42 felnőtt embernek úgy változtatták meg az étrendjét, hogy 3 hónapon keresztül napi 35 g paradicsompürét kellett fogyasztaniuk. A szakemberek azt tapasztalták, hogy a kognitív tesztek javulást mutattak náluk a szelektív figyelem és kisebb mértékben az asszociatív memória terén.
2: A kutatók közülük 14 embernél agyi képalkotó vizsgálatot is végeztek, amely szintén megerősítette ezt a változást. Az eredményeket az Antioxidants című tudományos labban közölték. A Science Alert beszámolója szerint a vizsgálat egy úgynevezett keresztezett klinikai vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy a résztvevők saját maguk kontrollcsoportja is voltak egyben. A randomizált vizsgálat megkezdése előtt egy héttel a résztvevőket arra kérték, kerüljék a likopinban gazdag ételek, például a paradicsom, a görögdinnye, a papaja, a grapefruit vagy a guáva fogyasztását. Ezt követően egyenként 3 hónapig tartó étrendet kaptak, az egyik során naponta kellett paradicsompürét fogyasztaniuk, a másiknál pedig alacsony likopintartalmú étrendet követtek. A két étrend között egy hónapos üres járat volt, hogy a szervezetből kiürüljön az előző étrend hatása.
3: Minden egyes étrendi beavatkozás után a tudósok különálló változásokat mértek a résztvevők vérében. A paradicsom tartalmú étrend hatására jelentősen megnőtt a szervezet likopén szintje, és a határértéket súroló mértékben emelkedett a BDNF nevű agyi növekedést támogató fehérje szintje is. A kutatók szerint a képalkotó eljárással készült felvételek alapján úgy tűnik, hogy a paradicsom fogyasztás elősegíti a nagyléptékű agyi hálózatok funkcionális átszerveződését, növelve az idegrendszeri hatékonyságot és az alkalmazkodó képességet azzal, hogy leépíti a hálózatok közötti felesleges kölcsönhatásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a paradicsomban található bioaktív vegyületek, például a likopin, hozzájárulhatnak az agy egészségéhez. Ezt a feltevést a jövőben nagyobb létszámú csoporttal is szeretnék megvizsgálni.
2: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásunkban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta a nevem, és velem együtt tanulmányozhatják Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. A spiritizmusról tudtunk meg többet a legutóbbi alkalommal, és ennek a fejezetnek, a 34. fejezetnek a tartalmát olvassuk tovább. Szeretettel meghívom Önöket, hogy kapcsolódjanak be, tanulmányozzunk közösen.

Isten határozottan megtiltotta a halott idézést. A héberek korában egyesek azt állították, miként ma a spiritiszták, hogy kapcsolatban vannak a halottakkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látókat nevezték, a Biblia ördögi lelkeknek mondja. A halott idézés a Szentírás szerint az Úr előtt utálatos dolog, és Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta. Pusztán ez a szó, ördöngösség, ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt, mi több millióit tartja számon, utat talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvényhozó testületekben, sőt, a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás a régi időkben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új állarcot öltött. Ha semmi más nem bizonyítaná a spiritizmus valódi jellegét, a keresztény ember számára legyen elég az a bizonyíték, hogy ezek a lelkek nem tesznek különbséget az igazság és a bűn között. Krisztus legnemesebb és legtisztább apostolai és Sátán legromlottabb szolgái között. Sátán elhiteti az emberekkel, hogy a legbecstelenebbek megdicsőülten a mennyben vannak. Ezt hirdeti a világnak. Nem számít, milyen gonosz vagy. Nem számít, hiszel-e Istenben és a Bibliában, vagy nem. Élj úgy, ahogy tetszik. A menny a hazád. A spiritista tanítók tulajdonképpen ezt hirdetik. Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik ő azokban. Vagy azt, hol van az ítéletnek Istene? Azonban Isten igéje ezt mondja. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világossá, s a világosságot sötétséggé teszik. E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét tanítják annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítottak. Sátáne követei tagadják a Biblia isteni eredetét. Ezzel elveszik a keresztény reménység alapját, és kioltják azt a fényt, amely megvilágítja a mennybe vezető utat. Sátán elhiteti a világgal, hogy a Biblia csupán mese, vagy legalábbis az emberiség gyermekkorához alkalmazkodó könyv. De ma már nem kell komolyan venni, vagy mint idejét múlt dolgot el kell vetni. Isten igéje helyett Sátán a szellemvilág megnyilatkozásait kínálja. Ezt a csatornát teljesen ő tartja hatalmában. Ezen az úton mindent el tud hitetni a világgal, amit csak akar. Azt a könyvet, amely őt és követőit megítéli, árnyékba helyezi. Szerinte ott van jó helyen. A világ megváltóját csak embernek tünteti fel. És miként a Jézus sírját őrző római katonák elhíresztelték azt a hazugságot, amellyel a zsidó papok és a vének Jézus feltámadását meg akarták cáfolni, a spiritiszták hívei is azt a látszatot keltik, hogy semmi csoda sincs megváltunk életének körülményeiben. Jézust háttérbe szorítva saját csodáikra hívják fel a figyelmet, és azt hirdetik, hogy ezek messze felülmúlják Krisztus cselekedeteit. Az igaz, hogy a spiritizmus most változtat formáján, és egyik másik kifogásolhatóbb vonását leplezve keresztény köntöst ölt magára. De a szószéken és a sajtóban elhangzott nézetei hosszú évek óta a köztudatban vannak, és tanúsítják valódi arcát. Ezeket a tanításokat nem lehet letagadni, sem eltitkolni.
A spiritizmus jelenlegi formája korán sem megengedhetőbb, mint a régebbi. Sőt, a mostani még veszélyesebb, mert ravaszabbul vezet félre. Korábban a spiritiszták elvetették Krisztust és a Bibliát, most pedig azt vallják, hogy el kell fogadni mindkettőt. De a Bibliát a meg nem újult szív tetszése szerint magyarázzák, hogy súlyos és létfontosságú igazságait hatástalanítsák. Azt hirdetik, hogy a szeretet Isten legfontosabb tulajdonsága, de azt gyenge szentimentalizmussá süllyesztik, és nem tesznek különbséget a jó és a rossz között. Arról hallgatnak, hogy Isten igazságos, hogy kárhoztatja a bűnt, és arról is, hogy szent törvénye mit követel. Az embereket arra tanítják, hogy a 10 parancsolatot holt írásnak tartsák. A spiritizmus tetszetős, megígéző meséi foglyul ejtik az érzéseket, és az embereket arra befolyásolják, hogy ne fogadják el a hit alapjaként a Bibliát. A spiritiszták Krisztustól épp úgy elzárkoznak, mint korábban. De Sátán annyira elvakítja az embereket, hogy a csalást nem veszik észre. Kevés embernek van helyes fogalma a spiritizmus megtévesztő hatásáról és a befolyásával járó veszélyről. Sokan csupán kíváncsiságból barátkoznak vele, de nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak még a gondolata is rémülettel tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és a nagyhatalmú pusztító akaratuk ellenére uralkodik rajtuk. Csak egyszer hallgassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből elszakadni az igéző, csábító varázslattól. Csak Isten hatalma. A hittel elmondott imára válaszként tudja megszabadítani ezeket a törbecsart lelkeket. Mindazok, akik bűnös jellemvonásukat melengetnek, vagy szánt szándékkal vétkeznek, kihívják Sátán kísértéseit. Elkülönülnek Istentől, és kivonják magukat angyalainak oltalma alól. Amikor Sátán eléjük tárja csalásait, senki sem védi őket, és könnyen zsákmányul esnek. Akik így hatalma alá kerülnek, alig ha tudják, hogy hova vezet ez az út. Miután a kísértőnek sikerült hatalmába keríteni ezeket az embereket, eszközként használja fel őket mások megrontására. Ézsaiás proféta így ír: ha azt mondják nektek az emberek, kérdezzétek meg a halott idézőket és jósokat, akik suttognak és motyognak, akkor ezt mondjátok: hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy tán a holtaktól kell felvilágosítást kérni az élők felől? Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala. Ha az emberek készek lennének elfogadni az ember természetéről és a holtak állapotáról kinyilatkoztatott világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulásaiban felismernék Sátán munkáját, hatalmát, jeleit és hazug csodáit. De ahelyett, hogy feladnák az érzéki szív számára oly tetszetős szabadságot, és elhagynák a bűnt, amit szeretnek, tömegek zárják be szemüket a világosság előtt, és az intések ellenére sem változtatnak életükön. Sátán pedig köréjük szövi hálóját, és zsákmányul ejti őket, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Ezért bocsátja rájuk Isten a téveik és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Akik a spiritizmus tanításai ellen felemelik szavukat, nem csak embereket támadnak, hanem Sátánt és angyalait is. A magasságban levő fejedelemségekkel, hatalmasságokkal és gonosz lelkekkel lépnek harcba. Sátán egy tapottat sem fog engedni, ha csak a mennyei követek hatalmukkal vissza nem szorítják. Isten népe e megváltó szavaival állhat ki ellene.
meg van írva. Sátán most is épp úgy tudja idézni a Szentírást, miként Krisztus korában, hogy alátámasztja csalásait, kiforgatja a Szentírás tanításait. Azoknak, akik meg akarnak állni a veszélyes időben, jól kell ismerniük a Szentírás bizonyságtételét. Sokan fogják szembe találni magukat, a szeretett rokonaikat és barátaikat megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hirdetik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat fogják megpengetni, és hazugságaik igazolására csodákat művelnek. Azzal a bibliai tanítással kell szembeszállnunk velük, hogy a halottak semmit sem tudnak, és hogy ördögi lelkek azok, akik így megjelennek. A megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait, közvetlen előttünk van. Sátán elámítja és legyőzi azokat, akik hitüket nem Isten igéjére építik. A gonoszságnak minden csalátságával dolgozik, hogy az embereket uralma alá vonja. Csalásai egyre sokasodnak, de célját csak akkor érheti el, ha az ember önként enged kísértéseinek. Akik igazán igyekeznek megismerni az igazságot és lelküket az engedelmesség útján megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság Istenében biztos oltalomra lelnek. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. Ígéri a megváltó. Inkább elküldené minden angyalát a mennyből népe védelmére, mint sem engedné, hogy Sátán egyetlen Istenben bízó embert is legyőzzön. Ézsaiás próféta megjövendölte, mi lesz az a félelmes csalás, amellyel Sátán elhiteti a gonoszokkal, hogy Isten büntető ítéletei nem sújtják őket. Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk. Az ostorozó áradat, ha jő, nem ér el minket, mert a hazugságot választók oltalmunkul és csalásban rejtezénk el. Ehhez a csoporthoz tartoznak azok is, akik makacs megáltalkodottsággal azzal biztatják magukat, hogy Isten nem bünteti meg a bűnöst, hogy az egész emberiség, bármilyen romlott is, a mennybe jut, és hasonló lesz Isten angyalaihoz. De akik megtagadják a menny igazságait, amelyek védelmet nyújtanak a megpróbáltatás idején, még inkább frigyre lépnek a halállal, és egészségre a pokollal. Elfogadják a hazug menedéket, a spiritizmus megtévesztő hazugságát, amelyet Sátán kínál. Elképesztő, hogy milyen vak a mi nemzedékünk. Ezek utasítják el Isten igéjét. Azt mondják, nem érdemes benne hinni. Ugyanakkor nagy bizalommal fogadják el Sátán csalásait. Szkeptikusok és csúfolódok ítélik el azok buzgóságát, akik kiállnak az apostolok és proféták hitéért. E csúfolódok a Krisztusról, a megváltás tervéről és az igazság megtagadóinak büntetéséről szóló ünnepélyes szentírási kijelentéseket nevetség tárgyává teszi. Szűk látókörű, logikátlan, babonás embereknek tartják azokat, akik helyt adnak Isten kívánalmainak, engedelmeskednek törvényének, és mélységes szánalmat színlelnek irántuk. E gúnyolódók olyan magabiztosak, mintha tényleg szövetségre léptek volna a halállal, és egyességre a pokollal. Mintha áthatolhatatlan falat emeltek volna önmaguk és Isten bosszúja között. Semmi sem félemlíti meg őket. Engedtek a kísértőnek, szoros kapcsolatban vannak vele, átvették a szellemét olyannyira, hogy nem tudnak, és már nem is akarnak kimenekülni hálójából. Sátán régóta készül arra, hogy erejét megfeszítve megtévessze a világot. Munkáját az Édenben kezdte az Évának adott ígérettel, bizony nem haltok meg, amely napon eljöttetek abból,
megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Sátán lassan-lassan készítette el legnagyobb csalásának útját a spiritizmus kialakításával. Szándékait még nem valósította meg teljesen, de meg fogja valósítani a végső időben. A próféta ezt mondja: láték, három tisztátalan lelket, a békákhoz hasonlókat. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ez a csalás az egész világot magával fogja sodorni, kivéve azokat, akiket Isten hatalma őriz az ígébe vetett hit által. Az embereket nem sokára elfogja valami végzetes biztonságérzet, és csak akkor ébrednek fel, amikor Isten kiönti haragját. Ezt mondja az Úr Isten: a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll. Az ostorozó áradat, ha eljö, eltapod titeket.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök Aszperánca Reménység Televízió keresztutadását követik. A Bibliai Istentan előadássorozat meghívott előadója dr. Szalus Farkas Zoltán lelkipásztor. A mosoron következő harmadik alkalommal a teremtő és teremtmény közötti különbségekről, valamint Krisztus istenségének bibliai bizonyítékairól hallhatunk. Tartalmas alkalmat kívánok!

Nagy örömmel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat újból. Emlékeztetem a kedves testvéreimet, testvérnőimet, bárkit, aki hallgatja, nézi az előadást, hogy mi itt elindítottunk egy előadás sorozatot, azzal a főcímmel, hogy bibliai istentan. Mit mond a Szentírásban Isten önmagáról? Ez a nagy kérdésünk. Megindokoltunk a múlt alkalommal, hogy miért kell egy ilyen előadás sorozatot tartanunk. Hát, gondok vannak némely helyen, némely berkekben a bibliai istentannal. Némelyek azt állítják például, hogy Jézus Krisztusnak van kezdete. Hogy vagy teremtette az Atya Isten, vagy a világra hozta, megszülte, nem tudják pontosan, hogy, de ez az állítás. Ezek szerint Jézus Krisztus nem teljes Isten, ha kezdete van, ha az Atya Isten megteremtette. És mivel ilyen tanítások ütötték fel a fejüket, sajnos még az adventisták között is, hát ez indokolja, hogy folytassuk az előadás sorozatot ezzel a maival. Arról fogok beszélni, ez az alcíme az előadásomnak, hogy Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény-e? Nagy kérdés. Jézus Krisztus teremtő.

fogjunk hozzá. Az első pontja az előadásnak az, hogy Jézus Krisztus. Hadd lássuk, hogy ő teremtmény vagy teremtő. Azzal foglalkozom, mert tisztáznom kell, mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, azt kell tisztáznom az első pontban, hogy a teremtő és a teremtett lények között milyen alapvető különbségek vannak. Hiszen vannak a Szentírás szerint is. Kezdjük azzal, hogy milyen tulajdonságai, milyen alapsajátosságai vannak a Biblia szerint a teremtményeknek, vagy egy teremtménynek. A szentírási adatok szerint háromféle teremtett élőlény van a világ mindenségben, az univerzumban háromféle teremtett lény a világ mindenségben, a szentírás szerint. Melyek azok a lények? Első. A szentírás szerint vannak angyalok. Angyalok. A Jobb könyve szerint mennyei lények, az Isten fiai. Tehát az első féle teremtett lény a Szentírás szerint azok a lények, amelyeket Isten teremtett, és a mennyben vannak. Angyalok vagy Isten fiai. A második fajta teremtett lény a Földön él, a neve ember. Adjak szöveget is. Az angyalokról a Szentírás sok helyen beszél, de például az Ezékiel próféta könyvében a 28. fejezetben olyan fontos ez a szöveg, hogy föl kell olvasnom. Tehát ott vagyunk az Ezékiel próféta könyvében a 28. fejezetben, és itt olvasni fogom a 14. illetve 15. verseket. Hallgassátok meg, vagy keressétek meg velem együtt a szentírási utalást. Ezékiel próféta könyve 28. fejezetének a 14. illetve 15. versei. Azt mondja az ige: Balál felkent oltalmazó kérub, értsd, angyal. És úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. 15. vers. Fedhetetlen valál útaidban attól fogva, a naptól fogva, melyen teremtettél. Tehát ez a felkent oltalmazó kérub vagy angyal, itt Luciferről van szó, aki később Sátán lett, elbukás által, azt mondja a 15. vers, hogy Isten megteremtette, és hogy tökéletes lény volt. Hát vannak angyalok, vannak a Földön emberek. Ez a második fajta teremtett lény, az emberek. Mózes első könyve, első fejezetében azt találjuk, hogy Isten megteremtette az embert. A második fejezetben is. A 7. versben leírja azt, olvasom Mózes első könyve második fejezetének a 7. versét, és formálta vala, és teremti vala az Úristen az embert a földnek porából. Hát, a második fajta teremtett lény a világ mindenségben, a földön él, az ember. És a harmadik fajta teremtett lény az állat, az állatvilág. A Mózes első könyvében, az első fejezetben megtaláljuk az állatok megteremtésének leírását. 21. verset olvasom föl, Mózes első könyve első fejezetének a 21. versét. És teremti Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat. Íme a szöveg állítja azt, hogy az állatok teremtett lények. Milyen alaptulajdonsággal rendelkeznek a teremtett lények? Legyenek azok angyalok, emberek vagy állatok. Hát négy nagyon fontos alaptulajdonsággal rendelkezik minden teremtett lény. Ezeket jegyezzük meg, hiszen meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy vajon Jézus Krisztus teremtett lény? Mert némelyek azt állítják, hogy ő nem teljes Isten, hanem teremtett lény. Milyen alapsajátosságokkal rendelkeznek a teremtett lények, angyalok, emberek, állatok? Első nagy és fontos sajátossága, tulajdonsága minden teremtett lénynek az, hogy kezdettel rendelkeznek. Van kezdetük. Ezt a kezdetet, életüknek a kezdetét, akár teremtett,

teremtés vagy biológiai születés által határozza meg, hát ki? Hát az, aki megteremtette őket, a teremtő. Tehát akár teremtés által van kezdetük, akár biológiai születés által, de kezdetük van. Úgy, ahogy olvassuk a Mózes első könyve első és második fejezetében, úgy, ahogy Isten leírja, a földünk, az állatok, emberek megteremtését. Kezdettel rendelkeznek. A második nagyon fontos alapsajátossága minden teremtett lénynek az, hogy lehet végük is. Lehet végük is. Jól, helyesen mondtam, lehet. Nem muszáj, de lehet. A teremtett lényeknek lehet végük. Hogy? Hát halál által, elpusztítás által. Még az angyaloknak is? Hát igen, mert ők is teremtmények. Olvasom a Mózes első könyve, harmadik fejezete, 15. versében, Sátánról, akit itt a kígyó jelképez, a következőket. Sátán, az imént felolvastam, egy gyönyörű teremtett angyal volt, Lucifer a mennybe, de elbukott. Íme mit mond a Szentírás arról, hogy mivel ő teremtmény, lehet vége, Isten elpusztíthatja halál által. Olvasom a harmadik fejezet, 15. versét, a Mózes első könyvében vagyok. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, a nő magva az Úr Jézus Krisztus, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát amikor Jézus, a kígyó ért Sátán fejére tapos, ez jelképes kifejezés, azt jelenti, hogy elpusztítja. Mert a kígyót, amikor a fejére taposnak, elpusztul. Igen, lehet végük is. Természetesen a Biblia tele van olyan tanításokkal, hogy az embereknek is végük van, meghalnak, és az állatoknak is. Tehát ez a második alaptulajdonsága minden teremtetménynek, hogy lehet végük. El lehet őket pusztítani halál által. Hát pont ez a harmadik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek, hogy elpusztíthatók. Elpusztíthatók. Hát itt olvastam az imént ezt a 15. verset, hogy Jézus Krisztus elpusztítja végül Sátánt, a bukott angyalait, de természetesen, ha a Jelenések könyvét olvassuk, a 21. fejezetet, ott meglátjuk, hogy csoda a 20. fejezetet, a Jelenések könyvében, hogy Istennek sajnos el kell pusztítania a hűtlen embereket, emberiséget. Hogy lehet elpusztítani egy teremtett lényt? Hát úgy, hogy teremtett. És a teremtett lényeket el lehet pusztítani. Negyedik alaptulajdonsága minden teremtett lénynek az a függőség. A teremtett lények függnek időtől, függnek tápláléktól, függnek információktól, függnek más lényektől, azaz minden teremtett lény függ a teremtőtől. János evangélium a 15. fejezete 5. versében olvasom, ez nagyon fontos. És pedig azt olvasom ott, hogy azt mondja az Úr Jézus Krisztus, most már úgy visszaadom a mély a gondolatát ennek a versnek, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát minden teremtett lény, legyen angyal, ember, állat, függ az időtől, függ tápláléktól, függ a tértől, függ információtól, függ más lényektől, azaz édesapától, édesanyától, de főleg a teremtőtől. Ennyit a teremtmények alapsajátosságáról. Most beszéljünk a teremtőről. Mit jelent teremtőnek lenni? Milyen eleve adottan létező alaptulajdonságai vannak a teremtőnek? Hát a teremtőnek nem lehet kezdete. Azt mondja a Zsoltárok könyvében Istennek az igéje, és ezt a 90. Zsoltárban mondja, már is olvasom a 90. Zsoltár második versét, minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva, mindörökké
te vagy Isten. Tehát a teremtőnek nem lehet kezdete. Nincs kezdete, azt mondja a szöveg, öröktől fogva létezel, mint Isten. A második tulajdonság az, hogy a teremtőnek nem lehet vége halál által. Nincs vége. Hát itt van a 90. Zsoltárban a második vers utolsó része. Az egész szöveget felolvasom ismét. Minek előtte hegyek lettek, és föld és a világ formáltaték, öröktől fogva, mínusz végtelen, tehát nincs kezdete, és mind örökké, plusz végtelen, soha nem lesz vége, mert te Isten vagy. Azt mondja a szöveg. Tehát a teremtőnek nincs kezdete, nincs vége. De még valami más? A harmadik alaptulajdonsága. A teremtő eleve adottan, a teremtőt eleve adottan nem lehet elpusztítani. Létezhetetlen az, hogy a teremtő Isten valaki más a szentírási tanítás szerint elpusztíthassa. Nincs ilyesmi. Jézus mondja a János evangélium a 10. fejezete, 17. 18. versében. Most ismét csak visszaadom a szöveget, mert nagyon-nagyon repül az idő. Azt mondja János evangélium a 10. fejezet, 17. 18. versében az Úr Jézus saját magáról, hogy nekem van hatalmam, mint teremtő Istennek, letennem az életemet, és vissza is vennem. Nem más veszi el tőlem, nem más adja vissza, ha én úgy döntök, mivel én teremtő Isten vagyok, és Istennek a harmadik alaptulajdonsága az, hogy nem lehet elpusztítani, mert ő benne van az élet, ő azt leteheti, visszaveheti. A Timóteushoz írt Páli levél, első levél, 6. fejezete, 15. 16. versében azt mondja Isten saját magáról, hogy ő az egyedüli halhatatlan. Azaz azt jelenti, hogy nincs más valaki az egész világ mindenségben, aki ilyen értelemben halhatatlan lenne, azaz elpusztíthatatlan, csak Isten. A negyedik alaptulajdonsága a teremtőnek eleve adottan a teremtő nem függ időtől. A Zsoltárok könyvében vagyok, a 4. fejezet, helyesbitek a 90. fejezet, 90. Zsoltár, 4. verse. A teremtő nem függ időtől, mert 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. Hát, ez azt akarja mondani, Isten nem függ az időtől. Isten nem függ a tértől. Isten nem lehet, vagy a térben nem foglalhatja Istent. A Krónikák 2. könyvében olvassuk azt, és pedig a 6. fejezet 18. versében, hogy a világ mindenség sem foglalhatja magába Istent, annál inkább nem a templom, amit Salamon épített meg. Isten nem foglalhatja a tér, mert Isten a teremtő független a tértől, de Isten független a tápláléktól. Istennek nem kell ennie ahhoz, hogy éljen, mert az élet az ő lényében van. Belőle ered mindenki számára az élet. Ő az élet forrása. Isten nem függ információtól. Az Ézsaiás proféta könyvében, a 46. fejezet, 9. 10. verse, azt mondja, hogy Isten eleve adotta mindent tud. Azaz ő nem, őt nem kell tanítsa senki. Abszolút mindent tud, minden tudó Isten nem függ mások információjától. És Isten nem függ egy másik személytől. Nem függ a teremtményeitől, de Isten nem függ egy másik teremtőtől, mert Isten nem hozta létre egy másik teremtő. Ezek szerint ebben 4 alap tulajdonsága, hogy nem nincs kezdete, nincs vége, nem lehet elpusztítani, és nem függ időtől, tértől, tápláléktól, információtól, vagy egy másik lénytől, az a következtetésünk, hogy ebbe 4 tulajdonsággal rendelkező lény teljesen Isten természetlenül fogva. Hát
meghatároztuk, hogy mi a különbség a teremtmények és a teremtő között. Ugye az volt a kérdésünk, és ez volt az alcíme, és marad is, ennek az előadásnak az alcíme, hogy Jézus Krisztus teremtő-e, vagy teremtmény? De ne azt értsd ez alatt, hogy megszületett Mária által, mert ugye a megváltásunk érdekében neki meg kellett születnie, közénk kellett költöznie, hogy minket megválthasson, az ő élete, szenvedése, halála, feltámadása, mennybe menetele és közbenjárása által. Nem, a kérdés az, ha az Atya Isten a fiát, Jézust valamikor az ő a mínusz végtelenben, valamikor, nem tudjuk mikor, létrehozta, megteremtette, megszülte, vagy teremtette, mert egyesek azt állítják, hogy igenis. Ez a kérdés, vajon Jézus Krisztus teremtő-e, vagy egy teremtett lény? Most már tudjuk, hogy melyek az alap sajátosságai a teremtményeknek és a teremtőnek. Mit mond a Szentírás Jézus Krisztus istenségéről? Ezeket a bizonyítékokat szeretném most felsorakoztatni, és ez az előadásom második pontja. És pedig az, hogy mit mond a Szentírás Jézus Krisztusról az Ótestamentumban és az Újban. Tanítja-e azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? S ha igen, ha tanítja, azt jelenti, hogy ő a teremtő Isten. Mit mond az Ótestamentum? Milyen bizonyítékokat sorakoztat föl az Ótestamentum Jézus Krisztus Isten voltáról, istenségéről? Rengeteg bizonyítékot, nincs időm mindeniket felolvasni, magyarázni, de néhányat szeretnék kiemelni az Ótestamentumból. Tudjátok, mivel kezdeném, kedves hallgatók és nézők? Az Ótestamentumban létezik egy nagyon érdekes kifejezés, már a Mózes első könyvében, a Mózes második könyvében, a Mózes negyedik könyvében, megtaláljuk a Bírák könyvében, sőt, még a Zakariás könyvében is. Ezek mind ótestamentumi könyvek. Az az érdekes kifejezés a következő. Az Úr angyala, vagy az Isten angyala. A görög kifejezés az Ótestamentum görög fordításában, a Septuagintában így hangzik, hogy angelos tu teu, Isten angyala. Ez a kifejezés az Ótestamentumban többször szerepel, és meglep majd, amikor felfedezzük azt, hogy kire alkalmazza az Ótestamentum ezt az érdekes kifejezést, hogy az Úr angyala, vagy az Isten angyala. Ugye, hogy meglep. Ha azt mondom, és azonnal bizonyítom, a szentírási iratok, ótestamentumi iratok alapján, hogy az Ótestamentum ezt a kifejezést Jézus Krisztusra, a Szent Háromság második személyére alkalmazza. Hát egyesek már is azt mondják, na látod, angyal, hát az angyalok, azok teremtett lények. Most adtuk elő az imént azt, hogy az angyalok teremtett lények. Hát ha az Ótestamentumban van egy ilyen kifejezés, hogy az Úr angyala, az bizonyára azt jelenti, hogy az Atya Isten, ő az Úr, vagy ő a Isten, megteremtette ezt az angyalt. És ha Jézusra alkalmazza, akkor annál inkább állítható, hogy Jézus nem teljes Isten. Van kezdete, valamikor Isten az Atya megteremtette. De vajon így állnak a dolgok? Ez a nagy kérdés. Hadd lássuk, hogy mit mond a Szentírás. Szeretnék az Ótestamentumból, a Mózes második könyvéből bizonyítékot hozni, és hagyjuk, hogy Isten lelke győzzön meg minket arról, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Isten angyala. Keressétek meg velem együtt, nagyon jó lenne, a Mózes második könyvét, és a második könyv harmadik fejezetét, nagyon jól ismert ez a fejezet sokunk számára, mert azt tárgyalja, hogy hogyan hívta el Isten Mózest, és küldte Egyiptomba,
hogy szabadítsa ki Izraelt, az ő népét az egyiptomi fogságból. Na hallgassátok meg, hogy hogy találkozott Mózes az Isten angyalával. Olvasom. Mózes második könyve, harmadik fejezete, és már is az első verstől olvasni fogom. A hatodik versig bizonyára, hogy az idő rövidsége miatt némely szöveget kihagyjuk, a lényeget fogom felolvasni, de ti odahaza olvashatok el mind a hat szöveget. Így szól az ige. Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, apósának magyarul, a mai magyarsággal, Jetrónak, a Midian papjának juhait, és hajta a juhokat a pusztán túl, és jutta az Isten hegyéhez, Hórebhez. Második vers. Na itt jelenik meg egy nagyon érdekes kifejezés, és pedig az Úr angyala. És megjelenik néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipke bokor közepéből, és látta, hogy íme a csipke bokor ég vala, de a csipke bokor meg nem emésztetik vala. S mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam egy nagy csodát. Miért nem ég el a csipke bokor? Negyedik vers. Figyeljtek meg! És látta az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipke bokorból, mondván, Mózes, Mózes, ezt pedig mondta, én hol vagyok? És mondta, ne jöjj ide közel, old le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen áll a szent föld, kiszólalt meg az égő csipke bokor kellős közepéből. Isten! Hó, felfedeztük, az ige önmagát megmagyarázza, ki az az Úr angyala, aki az égő csipkebokor közepében van, és nem ég el sem ő, sem a csipkebokor, az ige azt mondja, hogy az illető maga Isten. Hát, a hatodik verset is felolvasom. És mondta, az, aki az égő csipkebokor közepében van, az Úr angyala, aki nem más, mint maga Isten. És mondta, én vagyok a te atyádnak Istene. Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Mózes pedig elrejti az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni. Az Úr angyal kicsoda? Maga Isten. De a kifejezés nagyon érdekes. Az Úr angyala vagy Isten angyala? Istennek van angyala. Ki az Isten szó mögött rejlő személy? Az Atya. És az angyal sző mögött kicsoda? A Fiú Isten, a Szent Háromság második személye. Az Atya Istennek az angyala a Fiú Isten. De miért nevezi angyalnak az Úr Jézus Krisztust, ha ő teljes Isten? Tudjátok miért? Az a szó, hogy angelos, azt magyarra úgy fordítjuk, hogy küldött. Küldött. Jézus Krisztus teljes Isten, az Atya által küldött személy, aki jelen van az egész Ótestamentumban, Izrael történelmében, az Atya részéről, aki elküldte a fiát, hogy ő legyen az, aki megteremti az embert, aki kihozza Ábrahámot Ur-Kaszidimból, aki kihozza Izrael népét, aki vezeti Izrael népét, aki illeti a prófétákat. Mindenütt az Ótestamentumban, tehát az Úr angyala nem más, mint a Szent Háromság második személye, az Úr Jézus Krisztus, és azt mondja az ige, ő teljes Isten. Én vagyok, ismétlem a hatodik verset, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Hát ez elég bizonyíték, ugye? Hogy az Ótestamentumban ez a kifejezés bárhol, nagyon sok helyen megtalálható, az Úr angyala, vagy Isten angyala kifejezés azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atya Istenek a küldötte. Ő maga Isten. Hát nagyon sok ilyen szöveget olvashatnék föl, ahol az Úr angyala szerepel, például a Mózes második könyve, 14. fejezete, 19. verse, 23. fejezete, 20. versétől a 23. versig. Mózes negyedik könyvében, a 22. fejezetben szerepel többször a Bálám esetében az Úr angyala. A Bírák könyvében a 6. fejezet, 11. verse, a 6. fejezet, 16. verse, 22. 23. versei. A Bírák könyve 13. fejezete, 3. 9. verse,
És a Zakariás könyve 3. fejezete 1. versétől a 7. ahol Józsua a főpap, s mellette áll az Úr angyala és Sátán is. Hát nincs időm ezeket mind felolvasni, de elég bizonyíték ahhoz, amit felolvastam, hogy Jézus Krisztus nem teremtett lény, habár az angyal szót használja, de a Biblia önmagát megmagyarázza, és azt mondja, hogy ez a kifejezés Jézus Krisztusra utal, mint az Atyaisten küldöttére, aki jelen van az ótestamentumi időben, és az Atyaisten elküldte a fiát az új testamentumi időben, és megszületett Mária által, testet öltött. Az új testamentum milyen értelemben, hogy és hol bizonyítja azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten? Hát, olvassak fel néhány ilyen szöveget az új testamentumból, hiszen most ezzel foglalkozom, miután befejeztem a bizonyítékok előadását az Ótestamentumból. Hadd lássuk, hogy a Márk evangéliumában, a 2. fejezetben mit mond a Szent Ige Jézus Krisztusról, aki testet öltött, aki közénk jött, hogy teljes Isten volt, vagy egy teremtett lény. Teremtője, vagy teremtett lény az Úr Jézus Krisztus? Az Ótestamentum szerint ő a teremtő. A Márk evangélium a 2. fejezetében, olvasom az 5. verset, az 5. verstől már, ezt a szakaszt, de főleg a Márk evangéliuma 2. fejezet 5. verse érdekel. Jézus pedig azoknak hitét látván, tehát hoztak egy beteget, és leengedték az Úr Jézus elé, és amikor látta a 4 barátnak a hitét, hogy milyen szeretettel és hittel hozták ezt a beteget Jézus elé, a következőket mondja az Úr Jézus. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutta ütöttnek, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valána pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván, mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól, kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül Isten, és igaz, a bűnöket senki nem bocsáthatja meg. Sem a lelkész, sem a prédikátor, sem a pap. Egyedül Isten. Amikor Jézus azt mondja, fiam, megbocsátattak a bűneid, azt mondja, én teljes Isten vagyok, tehát én megbocsátottam a bűneidet, mert én Isten. Rendelkezem azzal a joggal, hogy az emberek bűneit megbocsátom szeretetemből. Főleg akkor, ha belátják azt a bűnt előttem, és bocsánatot kérnek. Hát akkor Jézus teljes Isten az Új Testamentum szerint, mert ő megbocsátja az emberek bűneit. Igen ám, de vannak olyanok, akik azt állítják, hogy hát nagyon jól ismerjük a Bibliát, és azt fogják mondani, hát de Isten azt mondta, hogy a hegyi beszédben, a Máté 5. fejezetében, hogy a Hesbitek a 6. fejezetben, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek a bűneit, aki megbocsátja az embereknek a bűneit, annak Isten is megbocsát. Ó, tehát az embernek is, a teremtménynek is van joga megbocsátni a bűnöket. Na csak tévedés ne essék. Arról van szó, hogy én megbocsáthatok valakinek, aki vétkezett ellenem. Az keresztényi kötelességem, hogy megbocsássam az illetőnek az ellenem elkövetett vétkét. Mert ha meg nem bocsátom, Isten sem bocsátja meg a bűnömet. Csak ilyen értelemben van jogunk valakinek a bűnét megbocsátni, amikor ellenem vétkezett. Nem általában. Istennek van joga csupán a bűnt megbocsátni, mert aki magára vállalja az Isten szerepet, és bocsátgatja az emberek bűnét, pap, lelkész, prédikátor lévén az illető elveszi Istennek a szerepét, azaz káromlást követ el. Ezt jegyezzük meg jól, csak Istennek van joga, a teremt Istennek van joga megbocsátni a bűnöket, és Jézus teljes Isten, tehát neki joga volt megbocsátni a bűnöket. A János evangéliumából is származik nagyon sok bizonyíték, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Nem egy teremtmény, ő a teremtő Isten. Hát ott van már az első fejezetben, az evangélium első fejezetében, hogy Jézus Krisztus teremtette meg a földünket, ő a teremtő, minden ő általa lett olvasva, mint itt az első fejezet, tehát a János evangéliumában vagyok, az első fejezetben, és itt az első fejezetben azt találom, hogy
Minden ő általa lett, az Úr Jézus által, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nagyon, nagyon fontos bizonyíték. Ő a teremtő, nem a teremtett lény, ő a teremtett Isten. A János evangéliumában nagyon sok helyen találjuk azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a János evangélium a 10. fejezet 30. versében én és az Atya egy vagyunk, egy milyen szemszögből? Hát a természetünk egy. Ő is teljes Isten, én is teljes Isten vagyok. A Pál leveleiben találjuk nagyon sok helyen azt, hogy Jézus Krisztus teljes Isten. Például a Kolossébeliekhez írt levél első fejezete 19. versét, ha összehasonlítom a második fejezet 9. versével, azt találjuk ott, hogy és ő benne lakózik test szerint az Istenség egész teljessége. Kiben? Ott a Kolossé levélben azt mondja Pál apostol által a Jóisten, hogy Jézus Krisztusban. Hát megtaláltuk ezeket a nagyon fontos bizonyítékokat. Adjuk meg a választ. Nem, Jézust nem teremtette, és nem szülte meg az Atya. Soha. Jézus, úgy mint az Atya Isten, teljes Isten, öröktől fogva létezik, és örökké létezni fog. Teljes Isten. Hadd fogadjuk el őt, a teljes Istent, mint megváltónkat, mert csak Isten képes megváltani az emberiséget. Egy teremtett lény soha. Jézus Krisztusnak a megváltói tevékenysége munkája teljes értékű, mert ő maga teljes Isten. Fogadjátok el a Biblia tanítását, hogy igenis a Biblia arról tanít, arról az Istenről, aki az Atya, teljes Isten, a Fiú, Jézus Krisztus, teljes Isten, és majd a következő előadásokban beszélni fogok a Szentlélekről is, a Biblia alapján, hogy ő is teljes Isten. Adjuk át magunkat imában ennek az Úr Jézus Krisztusnak, aki teremtő, nem teremtett lény, teljes Isten, a megváltónk és közben járunk. Imádkozzunk együtt. Szerető Jézusunk, átadjuk az életünket neked. Legyen szabad kezed az életünkben. Foglald el a helyedet, ami életünk kellős közepébe. Adj mennyei bölcsességet megérteni ezeket a bibliai igazságokat, és követni azokat. Nem szeretnénk téged sértegetni azzal, hogy te egy teremtett lény vagy, hogy neked kezdeted van. Nem, mert te önmagadról meggyőztél a Biblia alapján, hogy te teljes Isten vagy. Így megalázkodunk előtted, imádunk és szeretünk. Tartsd meg a szeretetünket mindörökké.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Láthattuk azt, hogy nagy különbség, létezésbeli különbség van a teremtő és a teremtmény között. A teremtményeknek van kezdetük, lehet végük, elpusztíthatóak, de állandó függésben vannak ugyanakkor. Ezzel ellentétben Istennek nincs kezdete sem vége. Nem lehet elpusztítani, és senkitől sem függ. Élete van önmagában. Jézus Krisztusról pedig azt tanítja az ige, hogy ő a teremtő, akit úgy ismerünk meg az Ószövetségben, mint az Úr angyala, akit az Atya elküldött, hogy legyen az emberekkel. Az Új Szövetség ígéi szerint is láthattuk, hogy Jézus Krisztus, mint megbocsátó Isten mutatkozik meg. Jézus Krisztust a Szentírás teljes Istenként mutatja be, aki teremtő, megbocsátó és megváltó Istenünk, aki öröktől fogva létezett, és létezni is fog. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

0: Hit, remény, szeretet.
1: Bartalis János megpróbáltatásban. És szól a hang, megpróbáló nehéz időkben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmét? Nyomorgatás-e? Szorongató keserűsége? Üldözése? Éhsége? Mezítelensége? Veszedelem-e? Fegyver-e? És felel a hang, világtávlatú átható. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, nyissuk meg Istennek igét, Ésaiás próféta könyvéhez, az 53. fejezet 6. verséhez. Az íge ezt mondja itt: mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Meghívnám önöket, hogy a legnagyobb bűnről elmérkedjünk. Mint emberek megszoktuk, hogy különbséget tegyünk a dolgok között, minőségi vagy mennyiségi szempontból. Ugyanúgy erkölcsi és etikai kritériumok szerint ítéljük meg a cselekedeteket és a szavakat. Sőt, egy mélyebb szinten, lelki értelemben jóknak vagy rosszaknak minősítjük gondolatainkat, érzelmeinket és indulatainkat. Ez a lelkismeretnek a hatásköre. Igaz, hogy a társadalmi normák, előírások, a büntető törvénykönyv, a jogrend csak a külsőleg megnyilvánuló bűncselekményeket ítéli el. Isten ellenben, aki ismeri az emberek szívét, mérlegre helyezi a belső, a rejtett dolgokat is. Az ítélet napján számot kell adjunk majd minden gondolatunkért és tettünkért. Felelősségünk kiterjed úgy az elkövetett jóra vagy rosszra, mint az el nem követett jóra vagy rosszra. Az ige azt mondja, aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Jakab apostol leveléből idéztem a 4. fejezet 17. versét. Ahogyan létezik egy legnagyobb jó, ugyanúgy létezik egy legnagyobb rossz. A szeretet a legnagyobb jó, a szeretet hiánya pedig a legnagyobb rossz. Ebből származnak az Isten és az embertársaink elleni bűnök. Szóljunk tehát a legnagyobb bűnről. Alapigénk azt mondja, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Kiki az ő utára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvette. Mielőtt mélyebben elemeznénk ezt a bibliarészt, hadd említsek egy szomorú tapasztalatot, mely erről a bűnről szól. Egy fiatal feleség első gyermekét várta. A születendő kisdet számára elkészítették a szobát. Rendben, tisztaságban várták a nagy eseményt. A szobafalait játékbabák, lovacskák és más játékok és rajzok díszítették. A bölcsőt fehér csipkés sejem borította, rajta pihés kis takaró és két pár gyermek cipő. Az egyik piros, a másik kék, mert nem tudták még, hogy lány vagy fiúgyermekük lesz. Amikor megjelentek a szülési fájdalmak, férje rögtön kórházba vitte őt. Az állapota mind válságosabbá lett, s az orvos szánalommal és ugyanakkor tapintatosan tudomására hozta, hogy súlyos komplikációk miatt műtésre kerül majd sor. Megmagyarázta a fiatal asszonynak, hogy a műtés az ő életét fogja megmenteni, de a gyermek számára túl késő már, hogy tehessen valamit. Az orvos elmondta később ennek a nőnek fájdalmát, kétségbeesését. Várta a férjét, aki a papot is meg kellett hívja, az egyházuknak megfelelő szertartás elvégzéséért. Az orvos is felhívta a lelkészt, és elmondta neki a történteket. Meghívta őt a kórházba, de a lelkész mentegetőzött, mondván, hogy foglalt azon a napon, és hozzátette, hogy az adott helyzetben az orvos is, vagy pedig egy asszisztensnő is biztosíthatja a gyermek számára a szükséges ritust. Majd letette a kagylót. Sokan azt gondolják, hogy a bűn egy vallásos tanításnak a visszautasítását jelenti, vagy engedetlenséget az isteni parancsolatokkal szemben. Ha leszűkítjük a bűnnek fogalmát, nem tudjuk megérteni annak halálos természetét. Mit mond Ésaiás próféta? mindnyájan eltévejettünk, vagyis eltávolodtunk Istentől és embertársainktól. Így fogalmazza meg a bűnt, ki az ő utára tért. Igen, ez a bűn, az énnek uralma. Isten és fele barátaink róvására tesszük ezt. Saját útunkat követjük, attól függetlenül, hogy jó vagy rossz, erkölcsös vagy erkölcstelen. Krisztusnak útja merő ellentétben áll ezzel. Az ige azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez az evangéliumnak s a kereszténységnek lényege. A nagy parancsolat egyaránt megemlíti elménket, szívünket és fizikai erőnket.

samaritánusról szóló példázat. És ímé egy törvénytudó felkele kísértvén őt is mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: A törvényben mi van megírva? Hogyan olvasod? Az pedig felelvén mondta: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: Jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak: De ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vívja a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli neki. Másnak pedig elmenőben két pénzt kivévén ad a gazdának, és mondanéki: Viselj gondot reá, és valamit ezen felül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta: Az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus: Eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Mit mond az ige? Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. A samaritánus viszont könyörületességre indula. Az Úr Jézus utolsó látogatását tette Galileából Jeruzsálembe. Példázata egy valóságos esetről szólt. Az igazi vallásról szólt, mely a tanításokon és szertartásokon túl a szeretet cselekedeteiből áll. Nem akart vitát kezdeni az írástudóval, aki egyébként őszinte kérdéssel fordult hozzá. A választ maga a kérdező adta meg, és Jézus megerősítette azt. Ilyen formán a rabbik nem tudták őt vádolni, mert egy közülük való tanítónak válaszát helyeselte Jézus. Megváltunk, a törvényt annak isteni egységében mutatta be. Rávilágított arra, hogy lehetetlen a törvénynek csak egy részét betölteni, a többit pedig áthágni, mert ugyanaz az elv hatja át az egészet.

Olvassuk újra Lukács evangéliuma 10. fejezetének 37. versét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Az írás tudó, Mózes 5. könyvéből idézett, ezek a szavak a Séma Izrael egy részét képezték, a Séma a hajdani Izrael hitvallása, hiszek egye volt, mert a zsinagógákban mondták egy szólamon. A Séma után a zsinagógának egyik tagja 7 részből álló imát mondott, mindenik rész után a gyülekezet ámennel válaszolt. A 6. és 7. rész között, ha jelen volt egy pap, elmondta az ároni áldást. Az ima után újra elhangzott a Séma Izrael. Ezeket az ígéket minden hithű zsidó megismételte naponta 2-szer, reggel és este, és ugyanakkor ráírta a kar és homlok kötőre. Ezen szavaknak mélyebb értelmét mégsem ismerték. Azt, hogy Istennek kell felajánljuk életünket, szellemi, lelki és testi erőnket, teljes valónkat. Az írástudó mentséget keresve magyarázatot kért Jézustól a felebarátra vonatkozólag. De ki az én felebarátom? Kérdezte az írástudó. A zsidók számára semmi kétség nem fért ahhoz, hogy a pogányok és a samaritánusok nem lehetnek felebarátaik. Ezek idegenek voltak, és ellenségeik. Egyedüli kérdés az volt, hogy a zsidók közül ki jöhetett számításba felebarátként. Például a papok és a léviták nem érintkezhettek bárkivel, és így tisztátalanokká legyenek szertartási szempontból. A pór nép számukra a bűnösöknek, az elesetteknek, vagyis a tisztátalanoknak tömegét alkotta. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatával Jézus választ adott az írástudó kérdésére. A szeretet isteni képét vetítette eléje. A meg nem keményedett szíveket érzékenyé tette ez a válasz. Mindenki megértette most már, hogy ki a fele barát. Jézus tulajdonképpen egy megtörtént esetre utalt. A pap és a lévita, akik elhaladtak a megsebzett ember mellett, jelen voltak és hallották Jézusnak szavait. Mindketten hazafelé tartottak a templomban végzett periódikus szolgálat után. Azzal az érzéssel tértek haza, hogy eleget tettek kötelességüknek. Isten az ő gondviselésében arra az útra vezette a papot és a lévitát, ahol a megsebesült szenvedett, hogy lássák, hogy annak az embernek szüksége van irgalomra és segítségre. A menny figyelemmel kísérte, ha szívük megindul-e az emberi szenvedés láttán. Az írástudó ismerte a törvény betűjét, de nem ismerte annak szellemét. Helyesen idézett a Séma Izraelből, de nem alkalmazta azt saját életében. Amikor Jézus bemutatta a megsebesített embernek esetét, helyén valónak tűnt neki az, ahogyan a pap és a lévita viszonyult a szenvedőhöz. Arra gondolt, hogy az oltárnak szolgái nem kellett beszennyezzék magukat, s azt sem kellett szem elől téveszteni, hogy a földön heverő ember samaritánus lehetett. Vagy bárki lett volna, lehet, hogy holt volt. Márpedig a papnak és a lévitának nem volt szabad, hogy holtat érintsenek, kivéve a közeli rokonokat. Akkor is 7 napig tisztátalanokká lettek. Milyen jó állarc volt a szertartásos fertőzés, szennyeződés, az önzés és közömbösség elfedésére. Utoljára egy samaritánus haladt el azon az úton. Ez nem félt attól, hogy beszennyezi magát. Nem gondolt arra, hogy a megsebesített ember zsidó lehet, sem arra, hogy fordított esetben egy zsidó nem jönne az ő segítségére. Sem arra nem gondolt, hogy azon a puszta helyen a gonosztevők őt is megtámadhatják. A nála levő olajat és bort az első segély adására használta.
saját ruhájával takarta be a szenvedőt, majd egy fogadóházhoz vitte őt, és gondját viselte az éjszaka idején. Másnap a fogadósra bízta a beteget, fizetett a gondozásért, és megígérte, hogy szükség esetén a költségtöbletet is kifizeti, amikor visszatér. És most Krisztuson volt a sor, hogy kérdést tegyen fel az írástudónak. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? A törvénytanító óvakodott attól, hogy a samaritánus nevet kiejtse. Mégis helyesen válaszolt, ezt mondván, az, aki könyörült rajta. Ezután jöhetett Jézus intése. Eredj el, és te is akképpen cselekedjél. Ezáltal mindenkorra választ kaptunk a felebarát kilétére vonatkozó kérdésre. White Helen a Jézus élete című könyvében azt írja, hogy Krisztus rámutatott, hogy felebarátunk nem csak az, aki egyházunknak tagja, és azonos hitet vall. Felebarátunk bárki, aki segítségünkre szorul. Minden megsebesített lélek, akit az ellenség összetört. Felebarátunk minden ember, aki Istennek birtoka. Befejeztem az idézetet. Krisztus példázatának mélyebb értelme van, mert az ő messiási tevékenységét jelezte. Zárójelben ismerjük be, hogy az ő üdv cselekedeteit gyakorlati módon nem a pap és nem a lévita, hanem a samaritánus vázolta fel. A templomi szertartásuk szintjén a papok és a léviták képviselték a messiás szolgálatát, de a jó cselekedetek, a szeretet által munkálkodó hit szintjén a samaritánus túltett azokon, akiknek minden tekintetben képviselniük kellett volna Isten fiának szolgálatát. Ezt a leckét meg kell szívlelnünk, kezdve azokkal, akik papi szolgálatot teljesítünk. Vétkünk még nagyobb lenne 2000 év után, ha érzéketlenek lennénk embertársaink szenvedéseire és nélkülözéseire.

Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a példázat Krisztusnak messiási tevékenységét jelezte. Sátán megcsalta az embert, megsebesítette, és kirabolta őt, s az úton heverni hagyta, hogy meghalljon. De mi megváltunk, megszánt minket szerencsétlen állapotunkban. Az örökké való dícsőséget felcserélte a földünkön reázúduló gyalázattal, hogy megváltson minket. Emberi természetünket vette fel. Sátán kísértéseinek, minden szenvedésnek, kínnak és halálnak kitéve önmagát. És amiképpen olvassuk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetében, Jézus Krisztus vállalta ezt a gyalázatot, ezt a hozzánk való leereszkedést, csak hogy megmentsen minket. Idézzünk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetéből a 6. és 7. verset, a 8. is lehet. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nagyon találnak ehhez az ige részhez Péter apostolnak is a szavai. Péter első levele, 2. fejezetének 24. verse. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Igen, Krisztus sebei által gyógyulánk meg. Befedezett minket az ő fetetetlenségének palástjával. Menedékhelyre vitt minket. Kifizette gondozásunknak díját, az isteni váltság díjat. Amikor Péter apostol azt mondja, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, az apoginomai ígét használja, ami azt jelenti hiányozni otthonról, elmenve lenni. Lelki vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a sátán nem talál ránk a régi otthonunkban, régi állapotunkban, azért, mert új otthonunkban vagyunk, Jézus Krisztusban. Íme ez az eredménye Jézus Krisztus keresztáldozatának a mi életünkben. Mielőtt kifizette volna váltságdíjat, Krisztus ezt mondta tanítványainak. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Visszatérünk néhány pillanatra az írástudó kérdéséhez. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A törvényben megtalálható a válasz. Szeresd Istent és fele barátodat. A szeretetnek gyakorlati bemutatása után Jézus cselekvésre szólítja az írástudót. Eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ez Krisztusnak parancsa mindannyiunk számára. Sok a szenvedő, a nincstelen, a reményt vesztett, a legyőzött, úgy az élet küzdelmeiben, mint a hit harcában. Ne haladjunk el mellettük, mint a hajdani pap és a lévita. János apostol azt mondja, hogy ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Elmélkedésünk elején Ésaiás proféta könyvéből idéztünk. Kiki az ő útára tértünk? A világ tele van azokkal, és sajnos sokszor a keresztény egyházak is. Azokkal, akik elhaladnak megpróbált embertársaik mellett, anélkül, hogy segítségükre jönnének. Mint juhok eltévejettünk. Eltévejettünk az Isten igazságuktól. Nagyon jó lenne, hogy komolyan megvizsgáljuk hitünk és vallásos gyakorlatunk alappilléreit,
hogy lássuk, bibliások azok 100%-ban, vagy némely tanítások emberi hagyományokra épülnek, és nem a Szentírásra. Az eltévejedés második jelentése az önző életmód. Erre vonatkoznak a próféta szavai, kiki az ő útára tért. Egy előző elmélkedésünkben említve volt a laodiceai lágy melegség. Laodicea Krisztus egyházának végidei szakaszát jelenti, és ugyanakkor annak lelki állapotát. Azt, hogy az utolsó napok keresztényei mindinkább elvilágiasodnak. Fokozatosan elvisz az Isten félelem, a szeretet Isten és emberek iránt, elvisz az erkölcsi törvény tekintélye. Ezt szekularizációnak nevezzük, elvilágiasodásnak. Addig igazítják az evangéliumot a posztmodern társadalom igényeihez és kételkedéseihez, amíg elvész az evangéliumnak lényege. A liberális teológia pedig arra szakosította magát, hogy elméletileg megalapozza a hitehagyást. Az Istennel szembeni hűtlenség az embertársainkkal való kapcsolatainkra is kihat. Ésaiás próféta eltévejedésről szól, erkölcs és lelki szempontból, és ennek etikai következményéről, az önző életmódról. A családi, az egyház és a társadalmi válságok erre a kettős eltévejedésre vezethetők vissza. David Cooper a Living God's Love élvén Istennek szereteti című könyvében azt írja, hogy az az egyház, amelynek tagjai elhanyagolják embertársaiknak szükségleteit, még ha helyes is a teológiája, nem használ sem Istennek, sem az embereknek. Az evangélium hirdetésére irányuló erőfeszítések élettelenek. A fáklyát ahelyett, hogy hordoznák, inkább botorkálnak vele, mert a szeretet lángja majdnem kialudt. Befejeztem az idézetet. Az efézusi gyülekezet, vagyis az apostoli korszak egyháza példakép maradt számunkra minden tekintetben. Hitük, életmóduk és igehirdetési elkötelezettségük a legmagasabb szintet értékel.

az apostolok cselekedetei könyvében így van jellemezve az ősegyház. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közvala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérvén az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy vala. Micsoda ígék ezek a kezdeti egyházról, az apostoli kor gyülekezetéről. A Jelenések könyve is nagyon pozitíven szól a kezdeti egyház tagjairól. Például a második fejezetben: tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. A kezdeti korszak vége felé sajnos megjelentek a hanyatlás jelei, és most már az íge azt mondja: de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Igen, drága keresztény testvéreim, fokozatosan elhanyagolták a szeretet elsődlegességét. Kezdett kialudni az, ami eleinte a hitélet lényegét jelentette. Az évszázadok során a keresztény egyház megismételte ezt a keserű tapasztalatot, és az utolsó egyház, Laodicea, nem kivétel ilyen értelemben. Napjaink legnagyobb szükséglete Krisztus szeretetének gyakorlati megtapasztalása. Jézus Krisztus, mint Istennek hű tanúja, az egyedüli megoldásról szól, amikor azt mondja: azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ez a jelképes ige a Jelenések könyve 3. fejezetének 18. versében a szeretet által munkálkodó hitre vonatkozik. A végidők egyháza gazdagnak véli magát. És ugyanott olvashatjuk: ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Ha arra gondolunk, amit Istentől kaptunk, a Szentírás világosságára, az üdvösség kegyelmére, akkor gazdagoknak mondhatjuk magunkat. Ha viszont arra tekintünk, amit másokért teszünk, szegényeknek mondhatjuk magunkat. Néha prozelitizmusnak minősítik az evangélium hirdetését, és azt állítják, hogy mi keresztények vagyunk már 2000 esztendeje ezen a vidéken, ebben az országban. De a tomboló korrupció, a karhatalom elégtelensége, az általános erkölcs és társadalmi válság más képet nyújt a magát nagyon kereszténynek hívő társadalomról. A hajdani izraeliták is úgy vélték, hogy ha Ábrahám leszármazottai, akkor igazi izraeliták és Isten országának örökösei. Mégis Jézus Krisztus felrotta nekik, hogy habár Ábrahámnak testi utódai, mégis nem az ő cselekedeteit ismétlik, hanem a hazugság atyának dolgait teszik, Sátánnak munkáit. Keresztelő János pedig megtérést hirdetett azoknak a zsidoknak, akik Isten népének vallották magukat. Vajon nem kell újra evangelizálni a keresztény országokat? Nem kell újra és újra Istenhez térnünk? Most, amikor az utolsó jövendőlések teljesednek, és Krisztus visszajövetele oly közel van, nem kellene többre törekedni, mint a keresztény vallásnak csupán kulturális és liturgikai értékeire? Sokaknak állapota, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hűen van bemutatva a Laodiceához intézett üzenetben.
azok, akik ismerik az igazságot, nem értik annak mélységét. Hiányzik Krisztusnak szeretet a szívükből és életükből. Az utolsó idők keresztényei dicsekedhetnek a szakértők sokaságával, mert léteznek szakértők a szónoklásban és írásban, a közigazgatásban, ügyvezetésben. Vannak szakértők az információk kezelésében, a pénzügyi kérdésekben, a nevelésben, az egészségügyi téren, és az evangelizálásban is. Mindezek jók és hasznosak, de hol vannak a szakértők a Krisztus szeretetében? Hol vannak azok, akik megkeressék a szomorú szívőeket, a nincsteleneket, a magányosokat, a betegeket, azokat, akik, amint Pál apostol mondja, Krisztus nélkül valók, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségétől távol valók, reménység nélküliek, és Isten nélkül valók. Természetesen, hogy minden keresztény felekezetnek vannak tervei ezen a téren, és tesznek többet vagy kevesebbet szociális téren, de messze vagyunk még attól, ami az ősegyházban történt. Márpedig a proféciák erre is kitérnek, és a kezdeti kegyesség újraéledését ígérik. Egy evangélista azt mondta, hogy egy kicsapongó életet élő fiatalembernek ezeket a szavakat intézte. Isten szeret téged, és a te megtérésedet várja. És erre jött a válasz. Belefáradtam, és belebetegedtem minduntalan a szeretetről hallani. Látni szeretném a szeretetet megtestesülve. Ezt tette Jézus. Megtestesítette a szeretetet. De ember közelbe hozni az ő tettét azt jelenti, hogy mi magunk legyünk a megtestesült szeretet. Hol vannak a krisztusi szeretetnek szakértői, akik hatni tudjanak a modortalan halászokra, a tanulatlan bűnösökre, az agyafúrt filozófusokra, mindenkire? Hol vannak azok, akiknek mosolya eszünkbe juttatja Krisztus hegyi beszédét? Krisztusnak oly tanítványokra van szüksége, akik által az embereknek ajándékozhatja magát újból és újból. Isten a szeretet. Akik Istenből valók, szeretnek. Drága keresztény testvéreim, ne felejtsük el, hogy a bűn mélyebben hat az elméleti hitehagyásnál. A legnagyobb bűn az, hogy ki az ő útát járja, Isten és fele barát iránti szeretet nélkül. A laodiceai keresztények gazdagok ismeretben, de szegények a szeretet cselekedeteiben. Ők búzgolkodnak a templomi szolgálatokban, mint a hajdani pap és a lévita, de az útfélen heverő megsebesített fele barátjukat lehet, hogy nem veszik észre. Jézus Krisztus a tűzben megpróbált aranyat kínálja fel, a szeretet által munkálkodó hitet. A mindenféle terület szakértői nem helyettesíthetik a krisztusi szeretet szakértőit. Kérjük Istentől imáinkban, hogy a szeretetnek tanítványai legyünk az ő szent lelke által.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek.

sietettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Az utóbbi két alkalommal az Isten törvényéről folytattunk tanulmányozást, hiszen a Jézus követésének ez is a része, hiszen Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő úgy jött ide közzénk, az emberi család közzé, hogy az Isten törvénye az ő keble közepette volt, és az volt a gyönyörűsége, hogy az Isten törvénye szerint éljen. Beszéltünk arról, hogy nekünk hogyan kell viszonyulni a törvényhez. Nem mindegy, hogy az Isten törvényéhez mi emberek hogy viszonyulunk. Ne a tilalmat lássuk benne. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy meg akarjuk tartani azt, amit a törvény előír. Ne úgy közeledjünk hozzá, hogy nem tesszük azt, amit a törvény tilt, és utána ezzel be is fejeztük. Ne megtartani akarjuk, hanem betölteni, amiért Jézus is jött. Mert a törvény betöltése a szeretet, és Isten azt akarja, hogy a szeretet alapelve alakuljon ki az életünkben. Ennek ellenére mégis vannak az életünkben olyan pontok, amik úgy aggodalommal töltenek el bennünket, ha magunkba nézünk, ha őszintén vizsgáljuk az életünket, akkor még mindig egy kicsit olyan szorongással tekintünk előre, a jövőre, amikor majd meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És a Szentírás elég határozottan hangsúlyozza azt, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Azonban szeretném mindjárt az ige szolgálatom előtt János apostolnak a levelét olvasni, amely egyfajta bizakodást ad nekünk ebben a nehéz, egy kicsit szorongással teljes érzésünkben. János apostol az első levelének 4. fejezetében írja a következőket, a 16. verstől a 19-ig. Tehát János apostol első levele 4. fejezetének 16. versétől így olvasom az igét, és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Idáig az ige. Ahogy említettem is, Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írott levelében, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt, hogy aszerint vizsgáltassunk meg és jutalmaztassunk meg, amint egy testben cselekedtünk jót vagy gonosz. Jakab apostol pedig elmondja, hogy ez a megvizsgálás, ez az Isten törvénye szerint lesz. A szabadság törvénye szerint, ahogy fogalmaz ő, az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat fogja a megvizsgálás mértékét adni. És Isten minden cselekedetet előhoz. Prédikátor könyvében olvassuk, hogy nem számít, hogy titkos az, nyilvános, Isten mindent lát. Ő ott is nézi a mi életünket, ahol mi nem gondoljuk. És amikor az ítéletre kerül a sor, akkor Isten mindent előhoz. Az elítéltetésünkhöz elég az is, mondja Jakab, ha csak egyetlen pontján vétkezünk a törvénynek. Mert aki egy ellen vétkezik, azt mondja az apostol, olyan, mintha az egésznek megrontásában bűnös lenne. Jakab ezt azért fogalmazza így, mert aki az Isten szeretet alapelvét egyetlen ponton megtöri, az tulajdonképpen magát a szeretet alapelvét töri meg. Teljesen mindegy, hogy hány ponton. Nem szeret. Nem szereti az Istent, vagy éppen nem szereti a fele barátját. Nem számít, hogy hány ponton. A szeretet ugyanis vagy van, vagy nincs. És nagyon fontos az is, testvéreim, hogy Isten tudja, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban nem tudják hűen tükrözni, kifejezni az igazi lényünket. Ezért Isten nem csupán a külső cselekedetek alapján ítél meg, ő nem azt vizsgálja, mint mi, hogy amikor egy másik emberrel kapcsolatba kerülök, akkor látom, hogy milyen a cselekedete, és annak alapján megítélem őt. Az Isten nem így nézi. Az Isten a szíveket vizsgálja.
a belső lényünket, hogy belülről milyen késztetés jön ki. Isten figyelembe veszi és bűnnek ítéli meg azt, amikor tényleges cselekedet még nem is történt. Már említettem Jézusnak a hegyi beszédből ezt a gondolatát, amikor ő a törvényt magyarázta az őt hallgató embereknek, és azt mondta, megvan írva, hogy ne paráználkodj. Ezt meg lehet tartani úgy betű szerint, úgy külsőleg. Jézus azonban el akarta mélyíteni ennek a parancsnak a követelményét. És azt mondta, ha gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, már vétkeztél azzal a te szívedben. Nem történt semmi, de Isten úgy tekinti, mintha megtörtént volna. Ha valaki a szívében azonosul a bűnnel, ha átadja magát és megfogan benne. Ugyanakkor viszont ennek pont az ellentéteként azt találjuk a Szentírásban, hogy Isten nem tulajdonítja nekünk azt a bűnt, amit csupán gyengeségből, erőtelenségből követtünk el, de az akaratunk nem volt benne. Rómabeliekhez írott levél 7. rész 20. versében például azt olvashatjuk, hogy amikor egy ember gyönyörködik már az Isten törvényében, de ott van a másik törvény a tagjaiba, aminek nem tud ellenállni. Nem tudta még legyőzni magába. És ez a reflex, beidegződött szokásból elkövetett bűnben nincs benne az akarata. Ő nem akarja már csinálni. Beleesett. És elkövette. Hányszor fordul elő emberekkel, hogy hirtelen reakcióra olyat tesznek, amitől utána nagyon bánják és szégyellik. És azt mondják, hogy hogy tudtam én elkövetni? Miért csináltam én ezt? Nem akaratból tette ő azt, csak nem tudta kontrollálni magát. Erőtelen. Még a tagjaiba ott van egy olyan törvény, ami rabul adja a bűnnek. És azt mondja az ige a 20. versben, ha ez így történik, akkor Isten azt mondja, nem te tetted, barátom, csak a benned lakozó bűn. A te akaratod már nincs benne ebbe. Isten nem tulajdonítja már ennek az embernek. És ez egy csodálatos kegyelem. No, ez az egyik oldala a kérdésnek. Nekünk meg kell jelenni az Isten ítélő szék előtt, és a törvény alapján meg leszünk ítélve. A másik oldalon viszont a Bibliának egy nagyon határozott üzenete van, és mintha teljesen ellent mondana az előzőnek. Pál apostol az efézusiakhoz írott levelében mondja a 2. fejezet 8.-9. versében, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. A cselekedeteink tehát nem minősülnek érdemszerző tényezőnek az Isten ítéletében. Az üdvösséget csak kegyelemből nyerjük el Isten ajándékaként. Ezért imádkozott Pál úgy, hogy Uram, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ez az ellentmondásosság az első hallásra nagyon furcsa érzéseket és gondolatokat válthat ki bennünk. Azt sugallja, mintha Isten nem akarná figyelembe venni az én jó cselekedeteimet. Én igyekszem, és az Isten azt mondja, hogy ez nem számít. Nem cselekedetekből leszel megtartva, csak kegyelemből. A megtartás tehát, az üdvösség, az csak kegyelemből lehet. De amikor a rossz cselekedetekről beszél a Biblia, akkor azt mondja az Úr, hogy ő előhoz mindent, a titkosakat is. És ez egyfajta zavart idéz elő bennünk sokszor, az ige szavaival kapcsolatban. Éppen ezért felvetődnek azok a kérdések, hogy mi hát az igazság? Megítéli az Isten a cselekedeteinket, vagy nem? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az ítéletben, vagy nem? Egyáltalán mit ítél meg az Isten, amikor nekünk elé kell állni? Milyen módon ítélkezik felettünk? Van-e valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között? Ezek olyan kérdések, amelyek felmerülnek az emberben, a hívő emberben. Mert mi üdvözülni szeretnénk. Örök életet szeretnénk nyerni. De hogyan? Pál apostol a rómaiakhoz írott levél 8. fejezet 1. versében egy csodálatosan szép dolgot mond el.
Már a sorozat kapcsán utaltam erre a gondolatra, most újra hadd hivatkozzak rá. A 8. fejezet első versében azt mondja az apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Itt megint azonnal jön belőlünk a kérdés, hogy de miért nincs kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak? Mit jelent nekünk Isten ítéletében az a tény, hogy Jézus Krisztusban vagyunk? Mit jelent ez? Ez a körülmény mindenek előtt egy jogi helyzetet teremt számunkra Isten ítéletében. Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltünk Jézussal. Ő az én helyembe áll, és elviseli az én általam elkövetett bűnöknek a büntetését, én meg az ő helyébe kerülhetek, az ő neve alatt az Isten ítéletébe. Ezért úgy mehetek az ítéletre, mintha én éltem volna azt az életet, amit Jézus élt. És a felolvasott igét, amit János leveléből olvastunk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világba, ebbe már benne van az, hogy Jézus által van bizakodásunk az ítélet napjához. Mert ahogy ő van, és ő hogy van? Teljesen büntelennek, tisztának, szentnek. És azt mondja János, hogy na, ahogy ő van, úgy vagyunk mi. Mert helyet cseréltünk. És most én vagyok az ő helyébe. És Isten nekem tulajdonítja ezt, hogy én tiszta, szent, ártatlan vagyok. Ezért van bizakodásunk az ítélethez. Jézussal helyet cserélve, már reménységgel, bizakodással tekinthetünk előre az ítéletre. Krisztussal ugyanis úgy bántak, ahogy mi érdemeltük volna meg. Azért, hogy mi pedig olyan bánásmódba részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna a szent és tiszta életéért. Elítélték őt a mi vétkeinkért, amihez neki semmi köze nem volt. Mi pedig Krisztusban felmentést kapunk az ő igaz életében, amihez meg nekünk nincs közünk, mert mi nem tudtunk olyan tiszta életet élni. Éppen ezért, kedves barátaim, testvéreim, nem azon kell aggódnunk, hogy az Isten mit gondol rólunk, mert mi helyet cseréltünk. Nekünk azon kell aggódni, hogy mit gondol Krisztusról az Isten. Az, hogy rólam mit gondol az Isten, az a Golgotán beteljesedett. Az Isten azt gondolta, hogy a bűn zsoldja a halál, és Krisztusnak meg kellett halni érte. És most nekem arra kell gondolni, mit gondol az Isten Krisztusról, a szent, tiszta, ártatlan Jézusról. Mert ő nekem tulajdonítja ezt az életet. És én az ő igazságába öltözött vagyok. És ezért van bizakodásom az ítéletre, az Isten előtti megállásra. Zakariás próféta könyvében találjuk leírva, hogy mi történik, milyen módon történik a megítéltetésünk eseménye az Isten előtt. Zakariás könyvének a 3. fejezetében talán olvassuk is el ezt a részt. Zakariás könyve 3. fejezetének az első versétől a következőképpen. A 4. verséig. Azután megmutatá nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és Sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek

És ami ott Józsuával és a barátaival történik, az velünk történik. Azt akarja bemutatni az Úr, hogy miképpen történik az ő előtte való megállásunk. És természetesen ebben az esetben ott van a mi elmaradhatatlan társunk, Sátán, az ellenség, az atyafiak vádolója, aki nem szűnik meg éjjel-nappal vádolni bennünket az Isten előtt, rámutatva a mi hibáinkra és bűneinkre. Az Isten kegyelme azonban, hogy nem csak a vádoló állott, hanem az Úrnak angyala is, aki az angyaloknak azonnal a parancsok sorozatát ossza szét. És a vádoló mindig a bűnökre mutat rá. Ebben a felolvasásban, beszámolóban, Zakariás könyvében nem találunk olyan utalást, hogy Zakariás a vádakkal szembe valamit fel tudott volna hozni a maga védelmére. Vajon miért? Mert Sátán nem rágalmazóként állott. Nem kitalált dolgokkal vádolja sem Józsuát, sem bennünket majd, amikor meg kell állni. A valós dolgokat mondja el. Azokat, amik megtörténtek, amiket elkövettünk, amik tényleges bűnként nehezednek ránk, és nyomják a lelkünket. Ezeket említi meg. Ez az ember, aki most az Úr előtt áll, ilyen és ilyen vétkekkel terhes. És Józsua ezért nem tud szólni egy szót se, mert minden igaz, amit ellene mondanak. Ahogy a bűn megfertőzi, beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsua szennyes ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsajás könyvében találunk ilyen megfogalmazást, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Valahol minden cselekedetünkhöz szinte az önzés tapad. Sokszor még a szeretetünkhöz is. Mi azért szeretünk valakit, mert. És indokoljuk. Nem egyszerűen csak szeretünk, hanem azért, mert ő is szeret engem, vagy éppen a családom tagja és közel áll hozzám. Vagy szeretünk akkor, hogyha, feltételes módon, ha majd ő is fog szeretni, ha majd ő is úgy viselkedik. Tehát vagy valami már megtörtént, és azért szeretjük, vagy feltételes módon. A vádakkal szemben tehetetlenül hallgató, vádlott, egyszer csak a parancsok sorozatát hallja az Úr angyalának a szájából. Az első parancsával Jézus elhallgattatja a vádolót. Valószínűleg ez úgy történt, erről nem számol be Józsua, ezt már csak feltételezzük, a Szentírás különböző kijelentései alapján, hogy nyilvánosságra hozta azt a körülményt, hogy azokért a bűnökért, amivel vádolja ezt az embert, ezeknek a bűnöknek ő volt a szerzője. Ő állította a csapdát ennek az embernek. Ő vezette rá erre a bűnre, és tulajdonképpen ez az ember az ő áldozata. Ő a felelőse ezeknek a bűnöknek. Ez egy kicsit úgy történhet ott is, mint amikor Jézus elé vittek egy alkalommal egy bűnös nőt, egy parázna nőt, akit tetten kaptak. Oda vitték azok az emberek, akik rávették ezt az asszonyt, belevitték abba a helyzetbe, hogy ilyen életet éljen. És Jézus elé úgy vitték oda, hogy tetten kapatott és méltó a halálra. De arról nem beszéltek, hogy ők voltak a szerzői ennek az életmódnak. És talán az első követ rá is dobták volna az asszonyra, ha Jézus nem kezd írni a porba gyorsan. És ezek az emberek nem látják meg azt, hogy Jézus az ő bűnüket írja le, és fedi fel, és hozza nyilvánosságra. És amikor rádöbbentek, hogy Jézus tudja azt, amit ők úgy gondolták, hogy titok, akkor megszégyenülten elmentek. Sátánt is így leplezi le az Úr, és hallgattatja el. Ez az első dolog, amit tesz az ő elhallgattatása érdekében. Azonban Jézus itt nem áll meg. Tovább lép. Miután Isten a vádolót elhallgattatja, a másik parancsával elvégzi azt Józsuán, amit a saját erejéből ez az ember nem lett volna soha képes megtenni. Azt mondja azonnal a mellette álló angyalnak, az Úr angyala, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És hogy mi ez a szennyes ruha, azt Józsuának azonnal meg is magyarázza. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat.

A harmadik parancsával pedig arra ad utasítást, hogy a szennyes ruháitól megtisztított, megszabadított embert ünnepi ruhába öltöztessenek fel. Ha a szennyes ruha a mi bűnnel fertőzött jellemünket és életünket jelenti, a mi álnokságainkat, ahogy az igében olvassuk, akkor ez az ünnepi ruha ez nem jelenthet mást, mint a Isten által megtisztított életet, amit ő nekünk ajándékoz. Erről a ruháról a Jelenések könyvében olvashatunk egy szép megfogalmazást. És onnan tudhatjuk meg, hogy mi is ez a ruha, amibe felöltözhetünk, amibe az Úr angyala öltöztet bennünket. A Jelenések könyve 19. rész 8. versében olvashatjuk azt, adatott azoknak, hogy felöltözzenek tiszta, ragyogó gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedete. Két dolgot mond el ez az igevers. Egyrészt azt, hogy ez a fehér ruha adatott a szenteknek, nem az övéké volt, úgy kapták. És itt szeretnék hivatkozni Jézusnak egy példázatára is. A királyi mennyegzőről szóló példázatára, ahol a király megvizsgálja és megítéli az ő vendégeit, és itt is a vendégek kapnak a ház urától egy ruhát. És vagy beleöltözik a vendég ebbe a ruhába, és akkor bemehet a mennyegzőre, vagy nem öltözik be a ruhába, de akkor ki lesz vetve. Nem vehet részt a mennyegzőn. Na, a Jelenések könyve is erről a ruháról beszél. Meg Zakariásnál is ezzel a ruhával találkozunk. Ezt úgy kapjuk, de miután megkaptuk, azt mondja a Jelenések könyve, hogy ez a fehér gyolcs, ez a szentek igazságos cselekedete. Ha csak ezt a mondatot olvassuk, hogy a szentek igazságos cselekedete a fehér ruha, akkor mindenki azt gondolja belőle, hogy hát ezek a szentek olyan szentek, akik teljesen igaz, tiszta életet éltek. Csak hogy a Biblia versnek az első részében ott van az, hogy ezt úgy kapták. Ez nem az övéké volt, nem ők követték el ezeket az igaz, szent cselekményeket. Ők ezt úgy kapták Jézustól, de miután megkapták, az Isten attól a pillanattól úgy tulajdonítja nekik, mintha ők követték volna el, mintha ezek az ő cselekedeteik lennének. Így öltöztet be Isten az Jézus Krisztus bűntelen, tiszta, szent életébe. Így öltözhetünk a fehér gyolcsba. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni igazságának fehér ruhájába, az ő bűntelen életébe. Hogy Sátán többé ne vádolhasson a múltban elkövetett vétkeink miatt. Hogy bizakodva és reménységgel gondolhassunk arra a pillanatra, amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. Már az eddigiekből is kitűnt, amit az ige alapján mondtam, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja elővenni a vizsgálati ítéletben. Hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy Isten nem foglalkozott Józsua szennyes múltjával és életével, nem Isten foglalkozott ezzel, Sátán akart mindenképpen emlékeztetést adni. Ő hozta fel ezeket a bűnöket. Isten azzal kezdte a dolgokat, hogy levette Józsuáról ezt a bűnt. És leveszi mindannyiunkról, amikor majd meg kell állnunk előtte. És azért veszi le, mert Sátánnak a vádolás lehetőségét akarja elvenni. Nem akarja megengedni Sátánnak azt, hogy vádolhasson bennünket, amikor az Isten előtt állunk. Így hallgattatja el a mi vádolónkat. Egyszerűen levesz rólunk minden bűnt. Levettem rólad a te álnokságodat. És mivel már nem terhel egyetlen bűn sem engem, ezért Sátán nem tud többet semmire mutatni. Nincs rajtam semmi, amire rámutathatna. Befogta a száját Jézus a vádolónknak. A következő lépésben viszont Isten olyan helyzetet teremt Józsua számára, és ugye mivel ő jelképes férfi, ezért ő bennünket jelképez, tehát nekünk teremt Isten olyan helyzetet, hogy Sátán tehetetlenné válik. Nagyon fontos, testvéreim, hogy Jézus ekkor nem Istennel szemben véd bennünket. Nem Istennel szemben jár közbe.
Nagyon fontos, testvéreim, hogy az Atya ugyanúgy szeret bennünket, mint a fiú. És János 3.16 arról beszél, hogy úgy szerette Isten a világot. Az Atya úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Aki ennyire szeret bennünket, őt nem kell kiengesztelni. Sátánnal szemben kell megvédeni bennünket. Az ő vágyaival szemben kell Jézusnak védőként mellettünk állni. Ez az ítélet egy nagyon speciális, rendhagyó módon és szempontok alapján lefolytatott ítélkezés. Az ítélkezés alapját a Biblia úgy mondja, hogy az élet könyve képezi, ahol azoknak a nevei vannak feljegyezve, akik Jézus Krisztust elfogadták személyes megváltójuknak valamikor. Az élet könyve ugyanis a bárányé. És a Biblia Jézus Krisztust nevezi Isten ama bárányának, aki elveszi a világ bűneit. És ha én Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, akkor ő az én bárányom. A bűnömért való engesztelő áldozat. És mivel helyet cseréltünk, ezért az én nevem bekerül az ő könyvébe, a bárány könyvébe, az élet könyvébe. Ez az, amire Jézus úgy utal más helyen az evangéliumba, hogy ettől a pillanattól kezdve ez az ember átment a halálból az életbe. És most már ő az örök élet várományosa. Csodálatos ez az isteni kegyelem, amely teljesedik ebben. Az ítélkezés elsősorban azt fogja vizsgálni ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy megmaradtak-e Krisztusban, ebben a kiváltságos állapotban, vagy sem. Emlékeznek arra, hogy a rómaiakhoz írott levél 8 rész első verséből mit olvastunk? Nincsen azért senkinek kárhoztatása, aki Krisztus Jézusban van. Ha Jézus Krisztusban vagyunk, elfogadtuk őt személyes megváltónak, és megmaradunk Jézus mellett, akkor nincsen már semmi kárhoztatásunk. Akkor már bizakodással tekinthetünk előre. Az ítélet tehát, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva, azoknak a megítéltetése azért történik, hogy megmaradtak-e Jézusban. Megmaradtak-e Jézussal élő közösségben és kapcsolatban. Testvéreim, azt vizsgáltuk az eddigi előadásokban, hogyan kerülhetek kapcsolatba Jézussal. Hogyan járhatom együtt az életemet Jézussal. Hogyan haladhatok az örök élet felé együtt Jézussal? És az ítélet ezt fogja megvizsgálni, hogy haladtam-e, megmaradtam-e mellette, vagy elengedtem a kezét, hogy menjél, Uram, csak ezen az úton, én inkább ezen a másikon szeretnék menni. Ezt fogja megvizsgálni az ítélet. És ez az ítélet azt fogja megvizsgálni, hogy amikor én Jézusban maradtam, akkor ténylegesen nem az én cselekedeteim kerülnek az ítéletre, hanem a Jézus cselekedetei. Én ugyanis az ő igazságába vagyok öltözve. A Szentírásban találunk ilyen kijelentéseket, hogy az én igazságom előttem jár. Hogy járhat én előttem az igazságom? Az, hogy a Krisztusban nyerem el ezt az igazságot. Úgy megyek az ítéletre, hogy én az ő igazságába vagyok beleöltözve. Ezért tekinthetek én bizakodva az ítéletre. Nem kell rettegnem és félnem. Az Úr tudja, hogy én még mindig gyarló, erőtelen, esendő ember vagyok. János apostol azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincs ő benne, hadd mondjam ki az ő szavát, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Nincs olyan ember, aki nem vétkezik, aki nem követel valamit. Mindenki csetlik-botlik, még akkor is, ha nem akar. És az Úr ezt szeretné, hogy ne akarjak. Pál is azt mondja, én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de igyekszem. És ezért az igyekezetemért ragadott meg engem Krisztus. És az Úr Jézus azt akarja, hogy mi igyekezzünk az ő nyomdakaiban haladni, igyekezzünk együtt járni vele. És ha meg is botlunk, ő azt megbocsássa. Már idéztem azt a Biblia verset, ami számomra a legszebb a Bibliába. Mikeás könyve 7. rész 18. verse. Én mindenkinek ajánlom, hogy ezt tanulja meg, és szinte
refrénszerűen mondja el az igét emlékezetből újra és újra. Azt mondja ez az ige, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, és itt van a legszebb rész, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Testvéreim, amikor Istenről ezt a képet kapjuk, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban, akkor ő ezzel azt akarja kifejezni, hogy ne félj tőlem, te bűnbánó ember. Én szeretlek téged. Ami szerető Istenünk abban talál gyönyörűséget, ha megbocsáthat. Ha elestem, akkor újra felemelhet és magához von. Szeretetének karjával átölel bennünket, mert ő gyönyörködik a megbocsátásban. Csak ennek a fényében lehet, testvéreim, megérteni a Bibliának nagyon sok kijelentését. Jézus ugyanis azt mondja, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és az ember nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. János apostol azt írja az ő levelében, az első fejezet 4. rész 17. versében, tehát az első levél 4. rész 17. versében, azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ha szeretet kapcsolat van közöttünk, mármint Krisztus és mi közöttünk, akkor semmitől sem kell félni, akkor bizalommal tekinthetünk előre az ítélet napjára. A szeretet kapcsolat ugyanis felértékeli az egyébként értéktelennek látszó cselekedetet is. Hadd mondjam el, testvéreim, példaként, amikor a gyermekeim még picik voltak, most már az unokáim olyanok, akkor nagyon szerettek rajzolni. És nekünk, a feleségemnek és nekem mindig készítettek rajzokat, és odaírták első-második osztályos gyerekként olyan ákon-bákon betűkkel, hogy szeretettel anyunak, vagy szeretettel apunak. És akkor hozták oda csillogó szemmel, és adták át, mint a legértékesebb ajándékot. És a feleségem összegyűjtötte ezeket a lapokat, most is egy dobozba, körülbelül ilyen vastag anyagként ott van, és mit gondoltok, hogyha mi ezt kiárusítanánk? És mindegyik lapra ráírnánk, hogy na ezt ennyi leírva adjuk el, vennék az emberek? Nem, én is így gondolom. Mert az emberek számára, mások számára, ezek értéktelen rajzok. De nem nekünk. Nekünk nagyon értékesek. Mert a gyermekeinknek az őszinte, igaz szeretete fejeződik ki benne. Mi rendkívül értékeljük ezeket a rajzokat. Többször fordult már elő, hogy elővettük és nézegettük őket. Testvéreim, mi az Istennek a gyermekei vagyunk. És a szeretetünket, amikor ki akarjuk fejezni az Isten felé, akkor nem egyformán tudjuk kifejezni. Sokszor csak olyan ákon-bákon módon, mint az én első osztályos gyermekem. Értéktelenek azok a cselekedetek, amiket az Isten felé hozunk. De a szeretetemnek a bizonyítékaként akarom hozni. Azt akarom megmutatni az Istennek vele, hogy Uram, én ennyire szeretlek téged. És akkor, abban az állapotomban, ahol vagyok, talán csillogó szemmel teszem ezeket. És úgy gondolom, hogy tele van a szívem szeretettel az Isten felé, de mégiscsak ilyen módon tudom kifejezni. Talán ha Sátán nézi ezeket a cselekedeteket, akkor azt mondja, hogy ó, ez az cselekedet tele van önzéssel. Az Isten azonban egy másik nézőpontból nézi. Ő úgy nézi ezeket a cselekedeteket, hogy ez tele van ragaszkodással és szeretettel. Csak ilyen gyengén sikerült kifejezni. De majd fejlődök, majd növekszek, és az én első osztályos gyerekem, amilyen rajzot készített, 10 év múlva már szégyelte volna, hogy ő csak ilyet tudott csinálni. De nekünk nagyon nagy érték. És az Isten is így tekint, ami gyenge, esendő, gyarló cselekedeteinkre. Értékesek számára, mert a szeretetünk kifejezői azok. Amikor Pál apostol a saját megítéltetésének a gondolatával foglalkozott, hogy egyszer neki is meg kell állni majd az Isten ítélőszéke előtt,
akkor ő is azt mondta, a Filippi levélben írja ezt a 3 rész 9. versben, akkor találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, hanem van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom hit alapján. Pál apostol olyan ember volt, testvéreim, aki emberi oldaláról nézve bizakodva tekinthetett volna előre az Istennel való találkozásra. Farizeusként még úgy ítélte meg magát, hogy ha bárki más mer testben bizakodni, akkor én sokkal inkább. Szinte odaállította magát mindenki elé. Jöjjön valaki, aki olyan bizakodva mer megállni az Isten előtt, mint én. És azonnal kezdi sorolni az érveit, hogy én farizeus vagyok. És ezzel azt mondta ki, hogy ő tökéletesen megtartja a törvényt. Majd később hozzá is teszi, hogy törvénybeli igazság tekintetében én fedhetetlen vagyok. Aztán még a buzgóságáról is beszél, hogy milyen buzgó. Tehát fölhozza az érveit, hogy igen, emberi oldalról nézve senki nem mondhat ellenem semmit. Amikor viszont ez az ember Jézussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor ez a találkozás egy teljes fordulatot hozott az életében. Ennek a találkozásnak a következményeként egy leltárt csinált az életében, aminek az eredményeként már teljesen más szemmel látta a saját életét. Önvizsgálatának az eredményeként teljesen megváltozott az értékrendje. Azt mondta, hogy amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat most kárnak és szemétnek ítélem. És Krisztusért, mert vele találkoztam. A törvény szerinti jó cselekedeteire már nem tudott úgy gondolni, mint értékekre. Már belátta, hogy amilyen indítékkal cselekedte ő a törvény követelményét, ezekkel az indítékokkal ő nem tud megállni az Isten előtt. Azt mondja, ezt már kárnak és szemétnek kell ítélni. És hadd kérdezem, mit szoktunk a szeméttel tenni? Kidobjuk. Nem jó semmire. Ha én a saját cselekedeteimmel akarok megállni az Isten előtt, az az Isten ítéletében csak szemétnek való. Nem tudok megállni vele. Ezért mondja az apostol az értékrendje kialakulásának a végső summázataként, hogy nincsen igazságom a törvényből. Ez volt az egyik felismerése. Mert a Krisztusba vetett hit az emberi igazságtalanságba vetett hitetlenséggel kell, hogy kezdődjön. Talán hadd fogalmazzam még egyszer ezt a gondolatot. A Krisztusba vetett hit ott kezdődik, amikor összeomlik a saját igazságomba vetett hitem. Pálnál is itt kezdődött. Amikor már nem magamban bízom, amikor már nem húzom ki a mellemet az Isten előtt, hogy Uram, én ilyen tökéletes életet éltem, én biztos, hogy üdvözülni fogok. Amikor ez összeomlik, na, ott kezdődik a Krisztusba vetett hit. És itt kezdődik a Krisztus igazságába való felöltözés is. Itt kezdődik az az állapot, amikor én kezdek alkalmassá válni arra, hogy az Isten ítéletében megálljak. Amíg az ember nem képes az Isten szemével látni önmagát, addig az Isten igazságát sem képes Krisztusban felismerni úgy, ahogy neki arra szüksége volna. És ez egy végzetes mulasztás lehet, egy végzetes tévedés. Ez volt Pál apostol kortársainak is a problémája, és sokszor még a mi életünket is megterheli. Izraelről azt mondja Pál, hogy nem jutottak el az igazság törvényére, és az apostol fölveti a kérdést, miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És onnan nem lehet. Az Isten igazságát nem ismerték. Ők a saját igazságukat akarták érvényesíteni. És ezért nem jutottak el az igazság törvényéhez. Vajon mi hogyan gondolkodunk a saját igazságunkról, amit a saját jó cselekedeteinkből vélünk betudni magunknak? Azokra az emberi erőfeszítésekre, amiket mi teszünk, Istennek egy nagyon határozott válasza van. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van,
Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Megigazulni csak hitáltal lehet, és békességre jutni az Istennel. Csak Jézus Krisztus által lehet. A hitáltali megigazulása tehát pontosan az ellentétét képezi az emberi cselekedetek és érdemek általi igazságnak. Ezért fogalmaz Pál apostol úgy, találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Ami van, az Jézus Krisztusban van. A Krisztusban megtalált igazság olyan értéket jelentett Pálnak, ami azt váltotta ki belőle, hogy mindent, amit eddig értéknek láttam, amire büszke voltam, ami által meg akartam állni az Isten előtt, rájöttem, hogy a szemét, az nem jó semmire, az engem nem tart meg az Isten ítéletében. És azt mondja végül, mindezt az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt, hogy Krisztust megnyerjem, hogy találtassam ő benne. És Pál leveleint, hogyha olvassuk, akkor szinte refrénszerűen találjuk ezt a szót ott, Krisztusban. Ő azt is mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Vagyis ez a kapcsolat oda-vissza kell legyen, ahogy Jézus fogalmazza az evangéliumban. Én Krisztusban, ő pedig én bennem. Amikor én Krisztusban vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy az ő igazságát nekem tulajdonítja. Amikor viszont Krisztus van bennem, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy én megpróbálom a krisztusi életet élni. A kettő együtt kell, hogy működjön. Sok keresztény problémája az, hogy csak Jézust fogadja el. Krisztus igazságát. De őt magát nem engedi belépni az életébe. Nem engedi az, hogy a benne lakozó Krisztus alakítsa, formálja és késztesse őt a jó cselekedetekre. A Jézussal való kapcsolat azt jelenti, hogy mi is betölteni akarjuk a törvényt. Az Isten szeretet alapelvével összhangban akarunk élni. Az ítéletben ezek nem érdemszerző cselekedetek, de a Krisztusban maradásomnak a feltételei. Ha én tényleg Jézus Krisztussal összeköttetésben élek, ha valóban azt mondom, hogy én befogadtam a szívembe Jézust, és most már vele járom együtt az én életemet, akkor ezeknek a krisztusi cselekedeteknek a szívemből fakadóan, a szeretet késztetéséből fakadóan meg kell nyilatkozni és láthatóvá válni. És kedves testvéreim, a Jóisten azt szeretné, hogy mindannyian erre jussunk el. Egyrészt arra a felismerésre, hogy megállni az Isten ítéletében mi Jézus Krisztusban állhatunk meg. Ha őt elfogadom személyes megváltómnak, ha ez megtörténik, akkor nekem bizakodásom van, reménységem van, hiszen az ő tiszta életébe öltözötten állhatok az Isten ítéletében. Ha viszont itt élem a földi életemet, akkor pedig Jézus szeretne bennem lakozni, és szeretné azt, hogy a bennem lakozása által az ő cselekedetei ismétlődjenek az enyémben. Az ő jelleme fejeződjön ki az én jellememben. Az ő gondolkodása határozza meg az én gondolkodásomat. Vagyis váljon láthatóvá Krisztus bennem. Na ez az, amit az Úr szeretne. És a Jóisten segítsen arra, hogy ez mindannyiunk életébe így legyen. Így járjunk együtt Jézussal. És akkor bizalommal tekinthetünk előre. Akkor semmiféle szorongás nem kell, hogy betöltsön. Nem kell félnünk attól, hogyha csetlünk, botlunk alkalomszerűen, ha egyébként nem akarjuk azt, ha egyébként szabadulni akarunk, ha egyébként a krisztusi életet akarjuk élni, akkor előfordul még így is, de Jézus ezt megbocsátja, ő a szeretetének karjával átölel bennünket, és biztosít arról, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban. Segítsen az Úr, hogy ez adjon reménységet és bátorságot nékünk. Amen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, 80 esztendő.

esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem mindent te.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopin tartalmaz, ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea kardiológus belgyógyász a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Ezek a rizikófaktorok, amikor ugye a betegeknek elmondom, vagy röviden említjük, mert ugye jön, hogy magas vérnyomása is van, van egy kis koleszterin szint emelkedése, szóval azért ezek összeadódnak. Tehát ez nem úgy van, hogy egy meg egy az kettő, hanem így gyakorlatilag itt szorzódnak a rizikófaktorok, tehát ezzel azért tisztában kell lenni. Ugye a dohányzásról nagyon nem akarok kitérni, mert én úgy gondolom, én azt szoktam mondani a kardiológiai szempontból, hogy a dohányzásnak a káros hatásainál, hogy lehet, hogy én nem tudom annyira megijeszteni a beteget egy infarktus gondolatával, amikor én nem helyeslem a dohányzást, de én azt szoktam a beteget megmondani, hogy még mindig örüljenek, hogy a dohányzás mellékhatásaként még érrendszeri betegség jön össze, és nem mondjuk esetlegesen egy tüdőrák. Tehát mindenféleképpen, tehát a dohányzásról még jó dolgot nem, tehát az nem igazolódott. A kávéfogyasztásról már vannak jó hírek, hogy asztmában hatékony, Alzheimer megelőzésben, de a dohányzásról még eddig semmiféle jó dolgot még nem hallottunk, és nem is fogunk. És a másik pedig a testtömeg csökkentés. Itt azért ez egy testtömegindex, amit a testmagasságból, valamint a testsúlyból számítunk, és hogyha kiszámítjuk, és akkor azt mondjuk, hogy fogyjon. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ez nem elegendő, ez a testtömegindex, mert vannak alkati különbségek, tehát nem mindegy, és igenis, hogy nagyon fontos lenne a derékbőség, a haskörfogatnak a mérése, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy egy kicsit nagyobb popó, az mondjuk engem nem nagyon izgat, viszont a nagyobb pocak az annál inkább, hiszen a has körüli elhízás az, ami a legveszélyesebb. És a has körüli elhízást azt úgy kell elképzelni, ugye, hogy gyakorlatilag ott a belek között lévő zsírszövet, az egy nagyon aktív zsírszövet, és nagyon sok minden gondot csinál, rengeteg minden gondot, és még egy jó testtömegindexű embernél is teljesen más lehet ez a hasban lévő zsírszövet, és más mondjuk egy sportos, akár nagyobb testtömegindexű embernél, akinek nincsen hasa, hiszen az izom az nehezebb. Tehát gyakorlatilag azért kell a betegnek a megjelenése is ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy mennyire forszírozom azt a testsúlycsökkenést. Ezt azt hiszem, hogy ez egy személye, tehát hogyha önök is, ez minden ember más és más, és más egyébként a beállítási pontja, tehát én nem szoktam egy fix, kiszámított összeghez számítani a testsúlycsökkenést, hanem mindig megmondom, körülbelül mennyit várok, utána megnézzük a vérvételi eredményeket, és már kicsi csökkenések is óriási javulást tudnak elérni. Lehet, hogy számítottan nem annyira tökéletes, de gyakorlatilag az egészség szempontjából megfelel. És azért is vetítettem itt föl a mozgást, mert ez a kettő összekapcsolódik, tehát a testsúly, valamint a testmozgás. Itt már említettem, hogy esetleg egy sportosabb, izmosabb, nehezebb tömegű embernél félrevezető lehet ez a testtömegindex, amit mindenhol olvasunk. És a másik pedig, amit tudni kell, hogy magasabb testtömegindexű embereknél rendszeres testmozgás, fittség az egy védőfaktor. Ezt úgy mondjuk, hogy fit-fat. Tehát gyakorlatilag egy 29-es testtömeg indexig, hogyha rendszeresen mozog valaki, az védettebb az érrendszeri eseményekre, mint mondjuk egy tunya, tökéletes testtömegindexű ember. Tehát ez kimutatott. Tehát nem tudunk mindig egy valamit kiragadni, együttműködik a rendszer. És akkor itt csak felvetíteném, ami már mondjuk az én területem. Az én területem ez a vércukor. A vércukort azért szeretném megemlíteni, mert ugye vannak a kicsit emelkedett vércukor szintek, 6-5-ös, nem tudom, aki többször lát cukor eredményeket, azt tudja, tehát 7 fölött veszük igazából komolyan. Hát ugye mikor veszük igazából komolyan, tehát hogyha betegség van? Hát vegyük komolyan a megelőző állapotot. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag, hogy egy kicsit emelkedett a cukor, amikor elindul a kettes típusú cukorbetegség, akkor már 30-40%-ban az inzulin termelő sejtek már sérültek, és gyakorlatilag csökkent a működésük. Tehát azok már komoly jelek, amikor már egy kicsit emelkedett a cukor, akkor kell valamit tenni. Tehát nem kell megvárni, amíg gyakorlatilag gyógyszert kell adni. És itt is azért megváltozott, tehát a Times-ban volt egy 12 éves kislány, aki
kettes típusú cukorbeteg volt. Tehát ez az orvos világnak is meglepetés volt, mert ugye eddig úgy tudtuk, kettes típusú cukorbetegség az időskori, az elhízással együttjáró. Hát ez a gyereknek sikerült olyan szépen megkíznie, hogy gyakorlatilag 12 éves korában azt mutatta, amit mondjuk 60 évesen kellett volna. A koleszterinek. Hát a koleszterinekben, hát itt forrong azért a világ, ugye vannak koleszterinhívők, vannak ellene. Hát azért itt nagyon nagy tanulmányok vannak, és nagyon nagy beteganyagot vizsgáltak. Azt azért tudni kell, hogy nem mindenkinél azt a szigorú koleszterin szintet javasoljuk. Van egy határ, egy átlag határ, az 5,2, aminek jó megfelelni, hogy egészségesek vagyunk, de mi akkor vagyunk nagyon szigorúak, ha már érbeteg és magas rizikójú, tehát cukorbeteg, vagy pedig már bizonyítottan infarktuson, agyi ér eseményen átesett, alsó végtagi érszűkületes beteg, igenis, hogy őnekik agresszívan állunk neki a koleszterin csökkentésnek, azért, hogy gyakorlatilag az újabb éreseményt megakadályozzuk, és erre azért elég jelentős betegfigyelések, beteg koleszterin figyelések szólnak amellett, hogy az ilyen betegeknél az, hogy ne ismétlődjenek ezek a betegségek, ezért hát én ronda szóval azt szoktam mondani, hogy agresszívan kell kezelnünk. Itt ugyanez vonatkozik a vérnyomásra, hogy a 140/90-es átlagértéket tudjuk, de ez az értéknél szigorú vagyok, hogyha szintén kialakult betegsége van, vagy pedig vese betegsége van. Itt ezeket ki is emeltem, hogy bizony itt lejjebb megyünk a határértékben, tehát ezért vagyunk itt szigorúbbak. Tehát amikor valaki hozza a csillagtalan 5-ös koleszterin értékét, ezért akarok még tenni a koleszterin csökkentéséért. És akkor elérkeztünk ehhez a gyógyszeres megelőzéshez, mert erre szeretnénk azért jobban kitérni. Az aszpirin. Hát az aszpirin az egy diadal utat jár be, az egy olyan 15-30%-kal csökkenti az infarktusnak a káros kimenetelét. És én még emlékszem arra az időszakra, hát igen, sajnos emlékszem, ez még a pályám elején, amikor ugye az volt, hogy jött az infarktus, és akkor gyorsan valami látványosat kellett csinálni, tehát injekciót kellett adni, és akkor adtuk az injekciókat. Hát ezzel nem sok eredményt értünk el, ellenben az aszpirinből, hogyha egy bizonyos dózist adunk, akkor jelentős halálozás csökkenést értünk el, és én még emlékszem azokra a megbeszélésekre, amikor az idős kollégák mondták, hogy ez hogyan néz ki, hogy egy gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő betegnek nem injekciót adok, hanem egy tablettát adok a szájába. Hát ez már hála az égnek hozzászoktunk, és tudjuk, hogy jobban jár azzal a tablettával a szájában, mint hogyha mindenféle bizonytalan hatású injekciókat adunk. És akkor ide értem a statinhoz, a vérzsécsökkentőkhez, ami szintén azért most egy kedvenc témám, mert ugye azért januárban megjelentek azért cikkek, hogy bizony ezek a statinok, ezek nagyon-nagyon sok gondot csinálnak, nagyon sok betegben keltettek kétségeket, és azért ez viszonylagosan nehezíti a mi munkánkat. Hát igen, a statinok a vérzsécsökkentő szedéséhez nem kellene eljutni. Ez ilyen egyszerű, tehát életmóddal meg kellene oldani, hogy ne kelljen. Csak hogy ezt nem tudjuk megoldani, mert gyakorlatilag azért az embereknek nagyon nagy része egy tablettától várja azt, hogy jobb lesz majd a koleszterin szintje.

0: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopin tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatásról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról fogunk részleteket megosztani önökkel is.
1: A Floridai Nemzetközi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a különböző szúnyogfajok eltérő bőrkémiai tulajdonságok és mikrobiológiai összetétel alapján részesítik előnyben az egyes embereket. A vérszívók által terjesztett betegségek, mint a sárgaláz vagy a dengüláz terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú lehet a csípések kockázatának pontos feltérképezése. A tesztelt szúnyogfajok mindegyike veszélyes kórokozókat terjeszt, így a csípési preferenciák megértése új típusú rovarriasztószerek kifejlesztéséhez vezethet. A kísérlet során 119 önkéntes illatanyagait mutatták meg három eltérő szúnyogfajnak. A nappal táplálkozó Aedes aegypti és Aedes albopictus esetében a résztvevők egy speciális alagútba dugták a karjukat, miközben az éjszaka aktív Culex quinquefasciatus egy hordott nylon ing anyaga alapján reagált a kibocsátott szagokra.
0: Az eredmények szerint egyetlen önkéntes sem vonzotta egyformán mindhárom szúnyogfajt, az Aedes aegypti pedig kismértékben a férfiakat preferálta a nőkkel szemben. A Science News írása szerint a kutatók az egyes csoportok bőrfelszínén élő baktériumokat és a levegőbe jutó illékony vegyületeket is górcső alá vették a kísérletek során. Az Aedes aegypti és a Culex quinquefasciatus főként az alacsonyabb intenzitású testillattal rendelkező embereket kereste, míg az Aedes albopictus kifejezetten 13 növényi jellegű vegyület jelenlétére reagált pozitívan. Mindhárom faj esetében közös vonzerőt jelentett bizonyos baktériumok jelenléte, köztük a Corynebacterium kefires rendenci és a Cutibacterium granulosum felszaporodása.
1: Hány éves koráig számít arra, hogy élni fog? Erre a szokatlanul személyes kérdésre kellett válaszolniuk egy nagyszabású japán felmérés résztvevőinek. A kutatók ezután csaknem 3 évtizeden át követték nyomon a sorsukat, hogy kiderítsék, van-e kapcsolat az emberek saját várakozásai és tényleges élettartamuk között. Az elemzéshez a japán öregedési és egészségdinamikai tanulmány adatait használták fel. Az országosan reprezentatív kutatásba Japán különböző részein élő legalább

0: Legalább 60 éves felnőtteket vontak be. A vizsgálat kezdetén 2447 embert kérdeztek meg arról, milyen életkort tartanak reálisnak önmaguk számára. A válaszadók közül 393-an nem tudtak becslést adni, a többiek viszont 63 és 120 év közötti életkort jelöltek meg. A következő 28 év során 1514 olyan résztvevő halt meg, aki korábban megmondta, várakozása szerint hány éves koráig fog élni. A halálozások időpontját az esetek hozzávetőleges 98%-ában hivatalos lakossági nyilvántartások vagy a családtagoktól származó információk alapján lehetett meghatározni.
1: Ez lehetőséget adott arra, hogy a kutatók összevessék az évtizedekkel korábban megadott életkort a tényleges adatokkal. Az eredmények alapján nem volt teljesen véletlenszerű, ki milyen hosszú életet jósolt magának. Minél távolabbi életkort jelölt meg valaki, átlagosan annál tovább élt. Az összefüggés akkor is kimutatható maradt, amikor a kutatócsoport számításba vette a résztvevők életkorát, nemét, egészségi állapotát, társadalmi helyzetét és gazdasági körülményeit. Saját várakozásaink tehát hordozhatnak valamennyi információt arról, milyen hosszú élet állhat előttünk. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy bárki pontosan meg tudná mondani halálának várható időpontját. A vizsgálat legérdekesebb eredménye nem csupán az volt, hogy az előrejelzések kapcsolatban álltak a későbbi élettartammal. A kutatók egy jellegzetes tévedést is azonosítottak. Az emberek hajlamosak voltak kevesebb időt jósolni maguknak annál, mint amennyit végül éltek.
0: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében. De vajon hatással van ez a tulajdonság az agy működésére is? Ezt próbálták meg kideríteni a barcelonai egyetem tudósai, a válasz pedig a jelek szerint az, hogy minden valószínűség szerint igen. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van az egészséges felnőttek kognitív képességére, ha az étrendjük fő alapja a paradicsom. A kutatók 42 felnőtt embernek úgy változtatták meg az étrendjét, hogy 3 hónapon keresztül napi 35 g paradicsompürét kellett fogyasztaniuk. A szakemberek azt tapasztalták, hogy a kognitív tesztek javulást mutattak náluk a szelektív figyelem és kisebb mértékben az asszociatív memória terén.
2: A kutatók közülük 14 embernél agyi képalkotó vizsgálatot is végeztek, amely szintén megerősítette ezt a változást. Az eredményeket az Antioxidans című tudományos labban közölték. A Science Alert beszámolója szerint a vizsgálat egy úgynevezett keresztezett klinikai vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy a résztvevők saját maguk kontrollcsoportja is voltak egyben. A randomizált vizsgálat megkezdése előtt egy héttel a résztvevőket arra kérték, kerüljék a likopinban gazdag ételek, például a paradicsom, a görögdinnye, a papaja, a grapefruit vagy a guáva fogyasztását. Ezt követően 2, egyenként 3 hónapig tartó étrendet kaptak, az egyik során naponta kellett paradicsompürét fogyasztaniuk, a másiknál pedig alacsony likopintartalmú étrendet követtek. A 2 étrend között egy hónapos üres járat volt, hogy a szervezetből kiürüljön az előző étrend hatása.
3: Minden egyes étrendi beavatkozás után a tudósok különálló változásokat mértek a résztvevők vérében. A paradicsom tartalmú étrend hatására jelentősen megnőtt a szervezet likopén szintje, és a határértéket súroló mértékben emelkedett a BDNF nevű agyi növekedést támogató fehérje szintje is. A kutatók szerint a képalkotó eljárással készült felvételek alapján úgy tűnik, hogy a paradicsom fogyasztás elősegíti a nagyléptékű agyi hálózatok funkcionális átszerveződését, növelve az idegrendszeri hatékonyságot és az alkalmazkodó képességet azzal, hogy leépíti a hálózatok közötti felesleges kölcsönhatásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a paradicsomban található bioaktív vegyületek, például a likopin, hozzájárulhatnak az agy egészségéhez. Ezt a feltevést a jövőben nagyobb létszámú csoporttal is szeretnék megvizsgálni.
2: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatókat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta vagyok, és amint már megszokhatták, velem tanulmányozhatják közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Meghívom önöket, hogy a mai alkalom során a 35. fejezetét olvassuk közösen ennek a könyvnek, amely a pápaság célkitűzéseit mutatja be.

35. fejezet. A pápaság célkitűzései. A protestánsok ma sokkal jobban kedvelik a katolicizmust, mint korábban. Azokban az országokban, ahol nem a katolicizmus a főhatalmasság, és a pápisták engedékeny hangot ütnek meg, hogy befolyásra tegyenek szert, egyre nagyobb lesz a közömbösség azokkal a tantételekkel szemben, amelyek elválasztják a reformált egyházakat a pápai hierarchiától. A protestánsok körében egyre nagyobb súlya lesz annak a véleménynek, hogy a lényeges kérdésekben nem is különbözünk annyira, mint gondoltuk, és egy kis engedmény a mi részünkről közelebb fog vinni minket Rómához. Volt idő, amikor a protestánsok nagyon értékesnek tartották a lelkiismereti szabadságot, amelyet olyan drágán vásároltak meg. Gyermekeiket arra tanították, hogy idegenkedjenek a pápaságtól, és a Rómával való egyezkedést Istennel szembeni hűtlenségnek tartsák. De mennyire másként vélekednek most? A pápaság védelmezői kijelentik, hogy az egyháznak csak a híre rossz. A protestáns világ pedig hajlandó elfogadni ezt az állítást. Sokan hangoztatják azt, hogy igazságtalan dolog a ma egyházát azokból a borzalmakból és ostobaságokból megítélni, amely a tudatlanság és a sötétség századaiban jellemezte uralmát. A kor barbárságára fogják a római egyház egykori iszonyú kegyetlenségét, és azt bizonygatják, hogy a modern civilizáció hatása megváltoztatta felfogását. Elfelejtették-e ezek az emberek a csalhatatlanság igényét, amellyel a hatalom 800 éve kérkedik? De hogy is mondott le Róma erről az igényéről? Sőt, soha annyira nem hangsúlyoztak ki, mint a 19. században. Róma állítása szerint az egyház soha nem tévedett, és a Szentírás szerint nem is fog soha tévedni. Hogyan is adná fel azokat az elveket, amelyek a letűnt korszakokban meghatározták útját? A pápai egyház soha nem fog lemondani a csalhatatlanság igényéről. Ma is helyesnek tartja, hogy szembeforduljon azokkal, akik dogmáit elutasítják. És vajon ma nem ugyanaz tenné, mint régen, ha arra alkalom kínálkozna? Ha megszűnnének azok a korlátozások, amelyeket a világi hatalmak követelnek meg tőle, és visszakapná Róma korábbi hatalmát, gyorsan feléledne a zsarnokság és a vallási türelmetlenség. Miként viszonyul a pápai hierarchia a lelkiismereti szabadsághoz? Egy közismert író ezt mondja erről, és arról a veszélyről, amellyel a pápaság politikai sikere különösen az Egyesült Államokat fenyegeti. Sokan hajlamosak fanatikusnak vagy gyerekesnek tartani azt az embert, aki az Egyesült Államokban fél a római katolicizmustól. Semmi olyat nem látnak a katolicizmusban, ami szabadságjogaikat fenyegetni, és semmi vészjóslót nem látnak növekedésében. Először is hasonlítsuk össze kormányzatunk néhány alapelvét a katolikus egyház alapelveivel. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a lelkiismereti szabadságot. Mi sem becsesebb vagy fontosabb ennél. 9. Pius pápa 1854. augusztus 15-i enciklikájában ezt mondta: a lelkiismereti szabadság mellett kardoskodó értelmetlen és helytelen hittételek, illetve hangoskodások a legveszedelmesebb tévelygést jelentik, amely nyűg egy ország legfélelmetesebb réme. Ugyanez a pápa 1864. december 8-ai enciklikájában kiátkozta azokat, akik a lelkiismeret és a vallásgyakorlat szabadságát követelik, és akik azt bizonygatják, hogy az egyház nem alkalmazhat erőszakot. Róma békés hangvétele az Egyesült Államokban nem jelenti jellegének megváltozását.
Türelmes ott, ahol tehetetlen. O'Connor püspök ezt mondja. A vallásszabadság csak addig tűrhető meg, amíg a katolikus világ veszélyeztetése nélkül nem valósítható meg az ellenkezője. Saint Louis érseke ezt mondta egyszer. Az eretnekség és a hitetlenség bűn. És a keresztény országokban, mint például Olaszországban és Spanyolországban, ahol mindenki katolikus, és ahol a katolikus vallásnak az ország törvényében fontos helye van, épp úgy kell büntetni, mint a többi bűncselekményt. A katolikus egyházban minden bíboros, érsek és püspök hűségesküt tesz a pápának, amelyben a következők vannak. Az eretnekeket, szakadárokat és említett urunk, a pápa, vagy utódai ellen lázadókat minden erőmmel üldözni és támadni fogom. Az igaz, hogy a római katolikusok között vannak őszinte keresztények. Ezek szolgálják Istent ebben az egyházban a legjobb ismeretük szerint. Nem férhettek hozzá Isten igéjéhez, és ezért nem ismerik az igazságot. Soha nem látták meg, mi a különbség a szívből való eleven szolgálat és a puszta formaságok és szertartások körforgása között. Isten szánakozó szeretettel figyeli ezeket a lelkeket, akik olyan vallásban nevelkedtek, amely megtévesztő, és nem elégít ki. Isten világosságot fog adni nekik, amely előzi az őket körülvevő sötétséget. Kinyilatkoztatja nekik az igazságot úgy, ahogy a Jézusban van, és sokan Isten népek közé fognak állni. A katolicizmus, mint szervezet azonban most nincs jobban ráhangolódva Krisztus evangéliumára, mint történelmének bármely korábbi időszakában. A protestáns egyházakat sűrű sötétség veszi körül. Ha nem így lenne, észrevennék az idők jeleit. A római egyháznak messze ágazó tervei és munkamódszerei vannak. Minden eszközt megragad befolyása kiterjesztésére és hatalmának növelésére, mert heves és elszánt harcra készül, hogy visszanyerje világuralmát. Hogy ismét megindítsa az üldözést, és hogy lerontsa mindazt, amit a protestantizmus felépített. A katolicizmus mindenütt tért hódít. Nézd, mint szaporodnak templomai és kápolnái a protestáns országokban. Figyeld meg a protestánsok által annyira pártfogolt főiskoláinak és szemináriumainak népszerűségét Amerikában. Nézd, hogy elhatalmaskodik Angliában a ritualizmus, és milyen sokan átpártolnak a katolikusok soraiba. E dolgoknak nyugtalanítania kellene azokat, akik nagyra értékelik az evangélium tiszta elveit. A protestánsok helyeslik és támogatják a katolicizmust. Szokásaival megalkusznak és azonosulnak. Ezen maguk a katolikusok is csodálkoznak, és nem értik. Sokan szándékosan nem látják meg a katolicizmus igazi arcát és a veszélyeket, amelyek főhatalmától várhatók. Rá kell venni az embereket arra, hogy gátolják meg ennek az ellenségnek az előrehaladását, amely mérhetetlenül veszélyezteti a polgári és vallásszabadságot. Sok protestáns nem tartja szépnek a katolikus vallást, és Isten tiszteleteiben a ceremóniák unalmas, értelmetlen körforgását látja. De nincs igazuk. A katolikus egyház Isten tisztelete végtelenül impozáns szertartások sorozata. Csillogása és ünnepélyes rítusai elbűvölik az érzékeket, és elnémítják az értelem és a lelkiismeret hangját. Gyönyörködtetik a szemet, fényűző templomok, impozáns körmenetek, aranyoltárok, drágakövekkel ékesített szentélyek, művészi festmények és szobrok gyönyörködtetik azokat, akik szeretik a szépet. Zenéjük is felülmúlhatatlan, tetszetős a fülnek, a mélyzengésű orgona sokszínű hangja
beleolvadva a hívek sokasságának énekébe, szétárad az impozáns katedrálisok magas boltozatain, áhítatot és tiszteletet ébresztve a lelkekben. A külső ragyogás, a pompa és a ceremónia, amely csúfot űz a bűnbeteg lelkek sóvárgásából, belső romlottságról árulkodik. Krisztus vallásának nincs szüksége ilyen csábító külsőségekre. A keresztről sugárzó fényben az igazi kereszténység olyan tiszta és szép, hogy semmilyen dekoráció nem növelheti igazi értékét. A szentség szépsége, a szelíd és csendes lélek az, amely értékes Isten előtt. Nem biztos, hogy a ragyogó stílus mögött tiszta, emelkedett gondolatok húzódnak. Sok földi és érzéki gondolkozású embernek jó művészi érzéke és kifinomult ízlése van. Sátán ezeket a képességeket sokszor felhasználja, hogy az emberek a lélek szükségleteit elfelejtve szem elől veszítsék az elkövetkezendő, a halhatatlan életet. Hogy elforduljanak végtelen segítőjüktől, és csak ezért a világért éljenek. A külsőségek vallása tetszetős a meg nem újult embernek. A katolikus istentisztelet pompájának és ceremóniájának csábító, megígéző hatása van, amely sok embert elámít. Ezek az emberek a római katolikus egyházat a menny kapujának tekintik. Csak azok tudnak ellenállni ennek a befolyásnak, akik az igazság fundamentumán erősen állnak, és akiknek a szívét Isten lelke megújította. Ezrek, akik nem tapasztalatból ismerik Krisztust, elfogadják a kegyesség látszatát, a kegyesség ereje nélkül. A tömegek épp ilyen vallásra vágynak. Az egyháznak az az állítása, hogy joga van a bűnök alól feloldozni, a katolikusokban azt az érzést kelti, hogy szabad vétkezniük. A gyónásban, amely nélkül az egyház nem oldoz fel, szintén engedélyt látnak a vétkezésre. Aki letérdel az elbukott ember előtt, és megvallja szívének titkos gondolatait és elképzeléseit, az meggyalázza emberi méltóságát, és megrontja lelkének minden nemes indítékát. Ha valaki felfedi bűneit a papnak, tévedő, bűnös halandónak, aki sok esetben józantalan és megvesztegethető, jellemének normája alább száll, és így beszennyeződik. Isten fogalma az elbukott emberiséghez alacsonyodik le, mivel a pap Istent képviseli. Az embernek a másik ember előtt elmondott megalázó bűnvallomása sok olyan bűn titkos forrása, amely beszennyezi a világot, és méltóvá teszi a végső pusztulásra. De aki szereti kielégíteni vágyait, az szívesebben vall halandó embertársának, mintsem kitárja lelkét Isten előtt. Az emberi természetnek kellemesebb vezekelni, mint lemondani a bűnről. Könnyebb zsákruhában, csalánnal és megsebző láncokkal megsanyargatni a testet, mint megzabolázni a testi kívánságokat. Nehéz az az iga, amelyet az érzéki szív vállal ahelyett, hogy önmagát Isten igájába hajtaná. A római egyház és a Krisztus első adventjekor létező zsidó egyház között feltűnő a hasonlóság. Míg a zsidók titokban lábbal tiporták Isten törvényének minden szabályát, külsőleg szigorúan megtartották rendelkezéseit, amelyeket megterheltek az engedelmességet fájdalmassá és terhessé tevő előírásaikkal és hagyományaikkal. A zsidók azt vallották, hogy tisztelik a törvényt, a katolikusok pedig azt állítják, hogy tiszteletben tartják a keresztet. Dicsőítik Krisztus szenvedésének szimbólumát, életükkel pedig megtagadják azt, akit a kereszt képvisel. Kedves hallgatók, ezúttal abba hagyjuk a tanulmányozást, és egy néhány énekszámot meghallgatva közösen a pihenésre készülünk.
Mindenkinek egy kellemes és szép estét kívánok a viszonthallásra.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsi!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Nagy örömmel köszönti Önöket Amota Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. A Bibliai Istentan előadássorozat meghívottja dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor, aki a mai alkalommal azzal a gondolattal foglalkozik, hogy Jézus teremtő vagy teremtett lény. Kívánok eredményes tanulmányozást!

Folytatjuk előadás sorozatunkat, kedves hallgatók és nézők, szeretettel üdvözlök mindenkit ez alkalommal is. Ennek az előadásnak a lényege már a múlt alkalommal előadott, kifejezett volt, most már folytatni szeretném. Ugyanazzal a fő címmel foglalkozom, bibliai istentan, és az alcíme ennek az előadásnak is ugyanaz, mint a múltbeli előadásomnak, a korábbinak, és pedig, vajon Jézus Krisztus a teremtő-e, vagy egy teremtett lény? Szeretnék ma is több bibliai bizonyítékkal foglalkozni. Hadd alapozzuk meg ama hitünket, hogy Jézus Krisztus Urunk, ami megváltunk, nem egy teremtmény, akit az Atya hozott volna létre teremtés által, vagy szült volna meg, úgy, ahogy sajnos némelyek állítják, hogy Jézus Krisztusnak kezdete van. Valamikor a mínusz végtelenben az Atyaisten létrehozta teremtés által, egyesek azt állítják, hogy megszülte, és főleg ez a második kifejezés, hogy születés vagy szülés által hozta létre az Atyaisten a fiát, az Úr Jézust. Ez a kifejezés nagyon furcsa, de sokan használják, hát nem nagyon sokan, azt, hogy igen, az Atyaisten világra hozta, szült a fiát, tehát a Fiúisten nem lehet teljes Isten. Meg kell vizsgálnunk ezeket az állításokat a Szentírás fényében. A múltban is tettük, korábbi előadásaimban, ez alkalommal is tenni fogjuk. Az az érdekünk, hogy a hallgatók, a nézők a Szentírásra alapozzák a hitüket és az életüket. Ne ilyen meg amolyan állításokra. Az alcím ugyanaz, vajon Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény? Megteremtette az Atya Isten, vagy megszülte őt? Egyesek azt állítják, hogy a Bibliában vannak ezek az érdekes kifejezések. Például egyszülött, vagy elsőszülött, vagy a Szentírás több helyen állítja, hogy Jézus Isten fia, az a szó, hogy fiú, Jézusra alkalmazva, ugyebár eme személyek szerint azt jelenti, hogy ha ő a fiú, az Atya Isten létrehozta, megteremtette, vagy megszülte. Ennek az előadásnak is lesz két része, helyesbitek, legyen három része, hogy legyen világosabb. Az előadás alapján a bibliai bizonyítékoknak az ereje. Az első pontban arról fogok beszélni, hogy hogy kell értelmezni azt a kifejezést, amit Károli Gáspár a Magyar Bibliában úgy ad vissza, héber vagy görög nyelvből, hogy egyszülött, Jézus Krisztus Isten egyszülött fia. Mit jelent az, hogy egyszülött? Mert ugye benne van az a szó, hogy szülött. Hát ha szülött, azt jelenti, hogy kezdete van, nem lehet teljes Isten, ő egy teremtmény. A második részében az előadásomnak azzal a kifejezéssel foglalkozom, szeretném megértetni, megmagyarázni, hogy elsőszülött, hogy Jézus Krisztus az Atyaisten elsőszülött fia. Hát ebben a kifejezésben is ott van, hogy szülött, hát ha szülött, azt jelenti, hogy kezdete van, Jézus nem lett teljes Isten, ezt állítják azok, akik sajnos nem szeretnék senkit megsérteni, sajnos nem ismerik a Bibliájukat. Hadd lássuk, mit is jelent az a kifejezés, hogy elsőszülött. Ez lesz a második pontja az előadásomnak. És a harmadik pontja az lesz, hogy magyarázzuk meg a Bibliában, hogy amikor a fiú szót, a Szentírás, főleg az Új Testamentum, Jézusra alkalmazza, úgyhogy Jézus Isten fia, mit kell érteni az alatt, hogy fiú? Vajon azt, hogy az Atya Isten megszülte, és ezek szerint nem lehet Isten, mert akkor van kezdete? Hadd foglalkozom az elsővel. Tisztázzuk azt, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy egyszülött. Ez a kifejezés, hogy egyszülött, a Károli Gáspár fordításban szerepel, de engedtessék meg,
hogy világítsak rá arra a kifejezésre, ami az eredeti szövegben található, az Új Testamentumot Isten akaratából, Isten döntése szerint görög nyelven írták. És a görög Bibliában az a kifejezés, hogy monogenes, az a következőket jelenti magyarra fordítva. Monogenes, magyarul, páratlan, vagy egyedülálló, vagy nincs párja, vagy egy ebből a fajtából. Ebből a faj csak egy van. De a legmegfelelőbb fordítása ennek a monogenes melléknévnek az, hogy páratlan, egyedülálló. Egy latin szóval unikátum. Na de ennek a szónak, hogy monogenes, és benne van az eredeti szövegben, a görög szövegben, ennek a szónak az értelmezésénél, kedves néző és hallgató, kérlek, helyezd a szívedre. Amikor ezt a szót értelmezzük, hogy monogenes, akkor két szempontot kell alapul vennünk. Ezt a szót lehet szó szerint értelmezni, mert a Bibliában van szó szerinti értelme is, de a Biblia arról tanúskodik, hogy ennek a melléknévnek, ennek a szónak, hogy monogenes, van jelképes, szimbolikus, vagy tipológikus értelme is, átvitt értelme. Hadd lássuk, hogy melyiket alkalmazzuk, amikor Jézusra alkalmazza a Biblia azt, hogy monogenes, és melyiket vesszük alapul, amikor egy teremtett lényre, egy emberre alkalmazza a Biblia azt, hogy monogenes. Vegyük a szószámot.

Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hozzának vala, ki monogenes, az eredeti szövegben, itt a fordításban, egyetlen egy fiát az anyjának és az özvegy asszony vala. És a városból nagy sokaság volt ő vele a temetésen. Ennek a nőnek egy szál fia volt. Ezt a görög szöveg azt mondja, ez a fiú monogenes volt. Mit jelent az? A szó szerint azt jelenti, hogy az a fiú az édesanyja méhéből jött ki, tehát megszülte, és utána a nő nem szült más gyereket, egyke volt, egy szál gyereke volt fia ennek a nőnek. Biológiai származás révén egy szál gyerek a családban, egyke, ezt jelenti, ha szó szerint értelmezzük a görög monogeneszt. Ez a szó szerinti. Szó szerint tehát azt jelenti, hogy valaki valakinek, valakit életre hozott, azaz megszült, úgy, mint az anya, ezt a fiát. Igen, de ennek a szónak, hogy monogenes, van egy átvitt, jelképes értelme, nem szó szerinti. Amikor jelképes, azt jelenti, hogy nem szó szerint valaki a világra hozta, ugye a méhéből kijött egy gyerek. És akkor ezek szerint kezdete van. Hadd lássuk, mit jelent ennek a szónak, ennek a melléknévnek a jelképes értelme. A Szentírás ismét önmagát magyarázza. Keresitek meg velem együtt a zsidókhoz írt levelet. Pál apostol írta a zsidókhoz írt levelet, tudom, hogy sokan nem fogadják el a teológusok közül, hogy Pál apostol írta, az én mély meggyőződésem és bizonyítékaim is vannak, hogy Pál apostol írta a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete, 17. versében szerepel ez a görög szó, hogy monogenes. Hadd lássuk, hogy mi az átvitt, a jelképes, vagy a tipológikus, szimbolikus értelme. Tehát a 11. fejezet, 17. versében vagyok, a zsidókhoz írt levélről van szó. Olvasom már is a 17. verset. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egy szülöttet mondja Károli a fordításban, de a helyes fordítás az, hogy az egyetlen, a páratlant vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket nyerte. Nagyon érdekes. Izsák nem volt egyke, nem volt egyszülött, mert Izsáknak voltak testvérei. Mindenki, aki Bibliát olvas, tudja, hogy ez a szó itt, hogy monogenes, ráalkalmazva nem lehet szó szerint értelmezni, mert ő, Izsák, nem volt egyke. Nem csak egy gyerek volt az Ábrahám családjában. Ábrahámnak sok gyereke volt. Akkor miért használja mégis a monogeneszt, Izsákra alkalmazva? Milyen értelemben a Biblia önmagát magyarázza? Jelképes. Izsák, Jézus Krisztusnak a jelképe. Ahogy Ábrahám ugye elvitte, hogy áldozza fel a fiát, Izsák jelképezi Jézus, aki eljön, és az Atya Isten hozza, és adja az ő szent fiát Jézust, hogy megváltson. Az Ó Testamentumban valahogy jelképesen, tipológikusan előre kellett vetíteni azt, hogy mi következik majd, amikor az Atya Isten adja az ő páratlan fiát, az egyedül állót, hogy érettünk meghaljon és megváltson. Tehát Izsákra vonatkozóan ez a szó szerint nem értelmezendő. Használja a Biblia, de átvitt értelemben jelenti azt a jelképet, hogy Izsák Jézusnak az előképe, a jelképe, és nem szó szerint értelmezendő. Ezek szerint a monogenes jelöli azt a szerepet, azt a funkciót, vagy azt az elhivatást egy bizonyos, jól meghatározott tisztségre a megváltási tervben, amivel megbízta Isten Izsákot. Milyen tisztsége, mire hívta el, hogy jelkép legyen? És mivel fejezte ki? Azzal a szóval, hogy monogenes. Azt, hogy Jézus Krisztust elővetíti, előképe, és a megváltási tervben Jézusra alkalmazva a monogeneszt nem szó szerint értelmezzük, mintha az

atyából jött volna ki, az Úr Jézus Krisztus megszülte volna, hanem jelképesen, azaz tipológikusan benne teljesedett az Izsák által előrevetített üttörténeti igazság, hogy Jézusnak el kell jönnie, és az Atya Isten feláldozza a fiát. Az Atya Isten ezek szerint páratlannak nevezi, egyedülállónak, unikátumnak a fiát, mert egy páratlan, egyedülálló szerepet, tisztséget kapott az Atyától, az Atya Istentől, az üttörténetben, és pedig azt, hogy a világ megváltója legyen. Erre utal az a szó, hogy monogenesz, páratlan, egyedülálló. Mert nincs sok, vagy több megváltó. Ezt a tisztséget felkenés által az Atya Isten a fiának adta, hogy minket megváltson, a világ megváltója legyen. Azért fordítjuk úgy, mert ez a helyes fordítás a monogeneszt, hogy páratlan, mert csak egyetlen egy szál szemét rendelt el az Atya Isten, hogy a világért szenvedjen, meghaljon mindannyiunkért, és ezt a nagy tisztséget az ütterben, a megváltási terben a fiának adta. Az a szó, hogy monogenesz, amit Károli nem fordít helyesen, azzal, hogy egyszülött, nem szülte ő az Atya Isten a világra, a fiát, vagy az örökké valóságban valamikor, hanem mindig az örökké valóságban felkente a fiát, neki adta ezt a szent tisztséget, hogy a világ megváltója legyen. Ez a szó erre utal. De hogy a világ megváltója légy, azt jelenti, hogy nem akár milyen személy lehetsz. Mert megváltó nem lehet egy teremtmény. A teremtmények nem válthatnak meg egy más teremtményt. Egy teremtmény nem halhat meg egy másik teremtményért, kedveseim. A monogenesz, a páratlan szó azt jelenti, hogy ezt a tisztséget az Atya Isten a fiára bízta, mert a fia is teljes Isten. Tehát a szó nem azt jelenti, amit Károly is sugall, hogy szülött, hanem a tisztséget, amihez isteni természettel kellett rendelkezzen az Úr Jézus, hogy megvalósítsa ezt a tisztséget a megváltási terben, hogy a világ üdvözítője legyen. Csak Isten halhat meg üdvözítő hatással, üdvözítő erővel, üdvözítő következményekkel ránk nézve. Istennek kell lennie. Ez volt az első pontja az előadáson, megtisztáztuk, mit jelent az a kifejezés, hogy monogenesz. Van egy másik kifejezés, amelyet olyan sokszor ismételgetnek nekem is, azok, akik tagadják Jézus Krisztus istenségét, azt mondják, figyelj csak, a Bibliában van egy olyan kifejezés, hogy prototokosz. Károly úgy fordítja, hogy elsőszülött. Hát kérlek, nem hallod, mi van a szóban, hogy szülött? Tehát Jézus nem lehet teljes Isten, ha szülött, azt jelenti, hogy teremtmény. Az Atya Isten a világra hozta, megszülte valamilyen módon. Vajon ezt jelenti a görög prototokosz, amit Károli úgy fordít, hogy első szülött? Mert különben itt a fordítás jó, hogy protosz, azt jelenti, hogy első, tokosz, tikta, azt jelenti, hogy szülni. Első szülött. Ennek a szónak is a Biblia szerint, jegyezzük meg, nem szerintem, a Szentírás önmagát magyarázza. A Szentírás szerint van egy szó szerinti értelme, és van egy jelképes, átvitt, szimbolikus, tipológikus értelme is. Hadd beszéljek a szó szerinti értelméről. Mit jelent az, hogy prototokosz, egyszülött, elsőszülött, mit jelent szó szerint, hogy első szülött. Hát a magyar nyelvből tudjuk, hogy a első szülött, az azt jelenti, jelöli a gyermekek születésének a sorrendjét. Azt, hogy egy bizonyos gyerek elsőnek született a családba. Ezt jelenti szó szerint. Hogy az a gyerek megnyitotta az anya méhét, ő volt az első gyerek, akit az édesanyja világra hozott, utána még a világra hozott 2-t, 3-at vagy 5-öt. Tehát ez a szó szerinti értelme a görög monogenesznek. Van a Bibliában ilyen értelem? Szó szerint természetes. Tele van a Biblia ilyen értelemben, én egyet fogok kihangsúlyozni. A Józsué könyvében van, ennél többet tudnék felsorakoztatni, de nincs idő. A Józsué könyve 17. fejezetében találjuk ezt a szót, és pedig olyan értelemben, hogy a születések sorrendje, ki az első szülött.
Józsué könyve 17. fejezetének az első verse. Lőn sors által való része Manassé nemzetségének is, mert ő Manassé vala első szülötte Józsefnek. Tehát Manassénak az édesapja József, a híres József, aki Egyiptom, akit Egyiptomba eladtak a testvérei. És Józsefnek az első szülött fia Manassé volt. Hát ez a szó szerinti értelme, hogy Manassét nyitotta meg az édesanyja méhét. Az első volt a családban, utána születtek persze még gyerekek, de ő volt az első. Ez a szó szerinti értelem. De vajon a szó szerinti értelmet lehet Jézusra alkalmazni? A prototokosznak a szó szerinti értelmét lehet Jézusra, hogy ő volt az, aki első volt, az Atya Isten utána még szült fiakat, gyerekeket, de Jézus nyitotta meg mit? Hol, kinek a méhét? Szóval nagyon furcsa dolgok, amiket némelyek állítanak Jézusról, hogy az Atya Isten megszülte, ő a prototokosz, az első. Nem, mindenki tapasztalja azt, hogy nem lehet a szó szerinti értelmet Jézusra alkalmazni. Hát akkor azt jelenti, hogy ennek a prototokosznak, első szülött, magyarul ennek van egy jelképes, egy tipológiai, szimbolikus értelme. Hadd lássuk, hogy tényleg beszél a Biblia arról, hogy ennek a prototokosz szónak van egy jelképes értelme is, nem szó szerinti. Keressük meg a Zsoltárok könyve 89. fejezetét. Ebben a szakaszban, amit a 21. vers kezd el, és a 28. versben fejeződik be, arról ír a Biblia, hogy Dávidot miként kente fel az Isten, hogy Izrael királya legyen. Na, hallgassátok meg, hogy mit mond a Szentírás Dávidról, a 89. Zsoltár 21. versétől kezdődően a 28. versig, de nem fogom felolvasni az egész szakaszt, felolvasok csak néhány szöveget. Hallgassátok! Megtaláltam Dávidot, 21. vers, az én szolgámat, szent olajammal kentem fel őt. Hát, mire kente föl? Olajjal kenték föl az Ótestamentumban a királyokat, a papokat és a profétákat. Hát ez esetben olajjal kente föl egy tisztségre, tisztségbe állította Dávidot Isten, és felkente, hogy király legyen. Ez volt a 21. vers. Honnan tudjuk, hogy mire kente föl? Hát ha tovább olvasod, akkor megtalálod, hogy ő az, akit királyá kent föl. Én a 28. verset fogom felolvasni. Azt mondja itt a 28. versben, használja a görög Septuaginta szöveg azt a szót, hogy elsőszülött, monogenes, de bocsánat, prototokosz. 28. vers. Én meg elsőszülöttemmé teszem őt, Dávidot, és fejé valóvá a föld királyainál. Tehát királyá kente föl, 21. vers, és azt mondja, hogy minden királynál fennébb teszem Dávidot, ő az én első szülöttem. Na, hagyjuk csak a megértésünket működni itt egy kicsit, azt az értelmes megértésünket. Miért mondja Isten Dávidról, hogy ő az első szülött? Aki Bibliát ismer, tudja, hogy Dávid nem volt a prototokosz a családban, Issainak a családjában, nem ő volt az első szülött. Akkor miért nevezi? És miért mondja a Szentírás itt a Zsoltárok könyvben, hogy ő az első szülött? Mert tudjuk, hogy Dávid volt az utolsó szülött. Csomó testvére volt, egy egész sor testvére volt Dávidnak, és ő volt az utolsó szülött, nem volt az első. De akkor hogy lehet rá alkalmazni? Hát nem szó szerint. Azt jelenti, a Biblia nem szó szerint értelmezi, mert az utolsó szülött volt. Azt jelenti, hogy a szónak van egy átvitt jelképes, tipológiai értelme, hát erről beszél. Isten felkenés által tette őt elsőszülötté. Azaz felkente egy tisztségre. Miért? Azért kente fel tisztségre, mert Dávid Jézus Krisztus a királyok királyának az előképe, a jelképe. És az a szó, hogy prototokosz, elsőszülött, arra utal, hogy Isten
felkenés által ebbe a tisztségbe helyezte a megváltási tervet Dávidot, hogy ő legyen az ő fia, az Jézus Krisztus királyi tisztségének az előképe. Hát megoldottuk, tehát a szó jelképes értelme nem jelenti azt, hogy valakinek a családjában több gyerek született, de az egyik az első szülött. Szó szerint nem. Jézus Krisztusra alkalmazza a Biblia több helyen ezt a szót, hogy prototokosz, és pedig, hogy első szülött. Ilyen helyek a Kolossébeliekhez írt Páli levél első fejezete 15. verse. Az első fejezet 18. verse. A Jelenések könyvében szerepel a prototokosz Jézusra alkalmazva az első fejezet 5. versében. Hadd olvassam fel a Kolossébeliekhez írt Páli levél első fejezete 15. illetve 18. versei alapján, hogy milyen értelemben használja a prototokoszt az első szülött szót Jézusra alkalmazva. Hát mindenképp megértettük, hogy jelképesen, azaz arra utal a szó, hogy Jézus Krisztust az Atyaisten felkente, már örök időknek előtte, majd a testetöltés után keresztségekor, hogy ő legyen, az előbb mondtuk, a világ megváltója, de végül a királyok királya, és az uraknak ura. Tehát erre utal az első szülött, a tisztségre, arra a funkcióra, amit a megváltási tervben az Atyaisten adott a fiának. És a szó nem jelenti azt szó szerint, hogy az Atyaisten előhozta valahonnan, honnan a fiát szülés által. Ó, dehogy is. Ilyesmit nem szabad állítani, mert a Szentírás tanítása ellen állítod az ilyesmit. Itt vagyok a Kolossi beliekhez írt levélben, már is olvasom az első fejezet 15. versét, majd a 18-at. Aki képe, mármint az Úr Jézus Krisztusról beszél, Jézus Krisztus, aki képe a láthatatlan Istennek, az Atyának, minden teremtménynek előtte született. Na itt a görög szövegben azt szerepel, Károl így fordítja, hogy minden teremtménynek előtte született, hogy ő a prototokosz, ő az első szülött, 18. vers. És ő, az Úr Jézus Krisztus, a feje a testnek, az egyháznak. Aki a kezdet, első szülött a halottak között, hogy mindenekben ő legyen az első. Tehát az első szülött nem szó szerint, hanem jelképesen, tipológikusan Dávid volt az előképe Jézusnak, és Jézusban teljesedett. Arra a tisztségre emelés, az már tisztséget megkapta az Atya Istentől a örök időknek előtte, de testetöltésekor igaz Jézus Krisztus a világ megváltója lett, és a királyok királya erre a tisztségre szentelte fel, kente fel az Atya Isten az ő fiát. És az a szó, hogy prototokosz, elsőszülött, ez a szó. Azt a funkciót, azt a tisztséget jelöli, amit Jézus kapott az Atya Isten által való felkenetés révén, és pedig, hogy ő a királyok királya, az urak ura, és Dávid volt az előképe az Ótestamentumban, és Jézusban teljesedett az az előkép, ami Dávid volt. Hát erről ír a második Zsoltár, és pedig hogy kente fel, az Atya Isten helyezte ebbe a tisztségbe a fiát, és pedig, hogy ő legyen a prototokosz, és pedig az első szülött. A második Zsoltár egy mesiási Zsoltár, Jézusról, a mesiásról szól. Hallgassátok meg, hogy ez a Zsoltár hogy jelöli, vagy hogy jövendőli meg azt, amit az Atya Isten tesz a fiával, felkenés által, és pedig, hogy királyá keni fel, hogy a megváltási tervben ő legyen végül az urak ura és királyok királya. A második Zsoltár első versében, második versében a következőket olvasom. Miért dühösködnek a pogányok és gondolnak hiába valóságot a népek? Második vers. A föld királyi felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az Atya Isten ellen, és az ő felkentje ellen. Az a szó, hogy felkent, az a héber szövegben Mashiach, onnan a magyar mesiás. Mashiach az azt jelenti, hogy felkent.
Ezt jelenti magyar. Tehát azt mondja a szöveg, hogy a föld király és a fejedelmek lázadtak az Atyaisten ellen, és az ő általa felkent Mesiás, az Úr Jézus Krisztus ellen. És természetesen, hogy teljesedett ez az ellenségeskedés, amikor Poncius Pilátus, Herodes és a többiek elítélték az Atyaisten küldöttét, Jézus Krisztust, és halálra adták. Itt erről beszél, mint profécia a második Zsoltár. A hetedik vers, a hatodik vers és a hetedik vers nagyon csodálatos dolgot mond. Második Zsoltárban vagyunk. Azt mondja a szöveg, én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Hetedik vers. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Tehát felkent az Atyaisten a fiát erre a szent tisztségre, és az a tisztség, hogy a királyok királya, urak ura a megváltási terben, arra a tisztségre utal az a görög szó, hogy prototokosz. Tehát akkor megértettük. A harmadik része, és egyben utolsó része, ennek az előadásnak az, hogy az a szó, hogy fiú, amikor Jézusra alkalmaz a Szentírás, miért különbözik attól, az alkalmazástól, amikor ezt a szót rám vagy rád, hogy Izrael népére alkalmazza Isten a Bibliában. Mert Izrael népe úgy szerepel a Szentírásban, mint Istennek a fia. Minden egyes zsidó, minden egyes izraelita Istennek volt a fia. De amikor ezt a főnevet, hogy fiú, Jézusra alkalmazza a Szentírás, azonnal olvasom, mást jelent a fiú szó, nem szó szerint kell értelmezni, és pedig úgy, hogy az Atyaisten megszülte a fiát, vagy megteremtette, hanem átvitt értelemben. Mit jelent az a szó, hogy fiú az Új Testamentumban, amikor a főnevet, ezt a szót a Szentírás Jézusra alkalmazza? Hát egészen mást jelent. Meglep titeket, hogy mit jelent. Olvasom a János evangéliuma a 5. fejezetének a 18. versét. János evangéliuma 5. fejezetének a 18. versét, majd össze fogom hasonlítani a János evangéliuma 19. fejezetének a 7. versével. De olvassam előbb az 5. fejezet 18. versét. Figyeljétek meg, hogy mit mond itt a Szentírás. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon fontos. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni, az Úr Jézust, a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg az Úr Jézus, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévé magát az Istennel, az atyával. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Atyaisten az én atyám, tehát én a fia vagyok, ő másképp értelmezte a fiú szót magára alkalmazva, mint a teremtményekre. A zsidókra, Izrael népére, vagy rád. Azt mondja itt, hogy a zsidók azért akarták megölni, mert ő Isten fiának nevezte magát. És ezáltal Jézus azt fejezte ki, tudjátok mit? Én olyan értelemben vagyok fia az Atya Istennek, amilyen értelemben ti nem vagytok. Olyan értelemben, hogy a fiú szó azt fejezi ki, én egyenlő vagyok az Atya Istennel, azaz teljes Isten vagyok. Úgy, mint az Atya Isten. Tehát a fiú szó arra utal, hogy Jézus teljes Isten. Nem arra, amire akkor utal, ha rólad van szó. Mert fia valakinek azt jelenti, hogy megszült édesanyja. Édesapa és édesanyja a világra hoztak. Amikor Jézusval van szó, akkor tisztséget jelenti. És ez alkalommal azt, hogy ő teljes Isten. Ő nem teremmény. Ő a teremtő. A 19. fejezet, ezzel befejezzük, 7. verse. Nagyon fontos. Hallgassátok figyelemmel. Felelének néki a zsidók, nékünk törvényünk van, és ami törvényünk szerint meg kell halnia Jézusnak. Mivel, hogy Isten fiává tette magát. Miért kell meghalnia az Úr Jézusnak? A zsidók szerint, akik félreértették a dolgot, azaz helyesen értelmezték, csak a következtetés volt rossz. Azt értelmezték a fiú szó alatt, hogy ő Istenné teszi magát. A zsidók nem értették meg azt, hogy itt
az Új Testamentumban, az Ótestamentumi Jahvé, az Ótestamentumi Istene van jelen testet öltött formában. Ezt nem értették. De azt megértették, hogy amikor Jézus a fiúszót magára alkalmazta, akkor azért tette, hogy az a fiúszó azt fejezi ki, én teljes Isten vagyok. És ezért akarták kivégezni a többek között. Tehát a fiúszó az egyszülött, vagy a páratlan, és az elsőszülött, mind a három kifejezés azt mondja, hogy Jézus teljes Isten. Hogy ő olyan tisztséget kapott a megváltási terve, ami páratlan volt. Senki másnak nem adták. Csak neki adhatta az Atya Isten, mert Jézus teljes Isten. Nem teremtmény, teremtő. Ezek szerint megváltó. És lehet, és a királyok királya. Kedveseim, a Szentírás meggyőzött, ugye? Hogy Jézus teljes Isten. Az Atya Isten nem teremtette, nem hozta a világra valamikor a mínusz végtelenben, hanem mindig létezett. Mindig létezni fog. Teljes Isten. A Szent Háromság második személye. Imádkozzunk hozzá. Szerető Jézusunk, ismét örömmel, szeretettel, áhítattal, istenfélelemmel járulunk hozzád, mert te teljes Isten vagy. Mi pedig elismerünk téged, és alávetjük magunkat, ami kedves és drága megváltónknak, Urunknak és Királyunknak. Arra kérünk téged, hogy urald az életünket, hogy legyen erőnk szembeszállni a hamis tanokkal, amelyek terjednek a világon és az egyházban is, hogy képesek legyünk az igazi igazságot, a valódi igazságot, a Biblia igazságot nem csak megérteni, hanem miután megértettük, követni is. Köszönjük szépen, hogy erőt adsz a Szentlélek által, hogy kövessünk téged áhítattal, istenfélelemmel, szeretettel, mert te vagy a mi megváltó Istenünk.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük az érthető magyarázatokat, miszerint Jézus az egyedi, egyke és elsőszülött, nem emberi számítás szerint, hanem elsősorban tipológikus, szimbolikus értelemben. Párhuzamot vonva, hogy jobban megértsük Jézus egyediségét és elsőbségét megváltásunkra nézve. Ezek a kifejezések Ábrahám, Dávid esetében használatosak, akik személyei Jézusra utaltak. De a valódi elsőszülött, megváltásunk munkájában, aki felkenetett, az Jézus Krisztus, akit az Atya Isten kent fel, hogy ő legyen a világ megváltója és a királyok királya. Arra a funkcióra, ami a megváltási tervben egyedül és elsőként a Jézusé. Kívánom, hogy mindannyian megértsük Jézusnak ezt az elsőbségét, egyediségét Isten megváltói munkájában. Amen.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

77. zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, folytatni fogjuk a Jóisten segítségével a szeretetről szóló elmélkedés sorozatunkat. Ezzel az alkalommal elmélkedésünknek címe a szeretet bátorsága, vagy mondhatnánk úgy is, hogy Krisztus kardja. Alapigénket Lukács evangélium a 6. fejezetében találjuk meg, a 6. fejezet 26. versében. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 26. versét olvassuk. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Hasonló ige részt olvashatunk még Máté evangélium a 10. fejezetéből, és onnan a 34. verstől a 38. versig terjedő részt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Valaki azt mondta, hogy ha az életed csendes és kényelmes, ha a másokkal való kapcsolataid simák, s ha úgy érzed, hogy egyetlen ellenséged sincs, lehet, hogy nem vagy igazi keresztény. Némelyek dicsekednek azzal, hogy mindenkivel jóban vannak. Úgy vélik, hogy ez lelki életüknek egyik pozitív vonása. Számukra nagyon fontos, hogy mindenki helyeselje őket, előnyben részesítse őket, s azt hiszik, hogy az igazi keresztényt mindenki szereti. A Szentírás mégis Isten akaratát a népszerűség s a barátszerzés elé helyezi. Sokszor választanunk kell a kettő között. Az Úr Jézus úgy nyilatkozott, hogy az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Ez volt számára a legfontosabb. Az Atya akarata a mi megmentésünk. Márpedig ez megkövetelte Jézustól, hogy nagyon sokszor ne a mi akaratunk szerint cselekedjen. Mi nem tudjuk helyesen megítélni azt, ami örök javunkra, vagy örök kárunkra van. Ezért, ami megváltunk, az Atya akarata szerint kellett foglalkozzon velünk. Ezek szerint veszélyes dolog mindenkivel jóban lenni, amikor Jézus Krisztus nincs jóban mindenkivel. Krisztus tudta, hogy az Istennel való kapcsolata konfliktusos helyzetbe juttatja majd őt. Követőit is figyelmeztette arról, hogy amennyiben Isten akarata és terve szerint fognak élni, a többség haragjának és gyűlöletének fogják kitenni magukat. Nyíltan szólt erről, mint olvastuk Máté evangélium a 10. fejezetében. Kellemetlen szavak ezek. Olvassuk újból őket. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Felkavarnak minket ezek a szavak. Sokan nem is értelmezik szó szerint őket. Jelképekkel fényezik őket, vagy bátorító közhelyekbe burkolják őket. Nem kellemes dolog ellenségeskedést kiváltani vallásos okokból. Háborúságot elindítani, néha a családban. Úgy érzik, hogy az evangélium nem azért adatott, hogy kellemetlen viszonyokat hozzon létre. abszolút értelemben igen, nem ezért jött Jézus, hogy egymás ellen úszítsa az embereket. És Ajás proféta, mint békesség fejedelmét mutatta be a Messiást. De emberi szinten belátjuk, hogy a leghevesebb reakciókat Isten váltotta ki a bűnös emberekből. Mert óriási ellentét létezik Isten és Sátán között, a menny és a föld között, az igazság és hamisság között. Simeon karjaiba vett a gyermek Jézust a templomban, és profétikus szavaiban ezt mondta Máriának. Imé, ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben. És jegyül, akinek sokan ellene mondanak, sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Egy dolog bizonyos. A szeretet és az igazság sohasem gyűlöl, sohasem üldöz. Az igazi egyház nem lehet üldöző egyház. Jézus Krisztus nem fenyegetőzött, nem folyamodott soha karhatalomhoz az evangélium ügyéért. Nem tanította tanítványait, hogy erőszakos módszerekkel terjesszik Isten országának evangéliumát. Nem avatkozott politikai csatákba. Ha napjainkban is léteznek rekonstrukcionista törekvések, vagyis teokratikus, keresztény társadalmi rendszer létrehozására irányuló törekvések, amelyek az államhatalom által próbálják kikényszeríteni a keresztény életformát, tudnunk kell, hogy ezeknek semmi közük sincs Krisztushoz és a Szentlélekhez. A vallásos intolerancia, türelmetlenség mindig a hitehagyásnak egyik sajátossága. A Jelenések könyve nyíltan szól a végidei üldözésekről, gondolok a Jelenések könyvének 12. valamint 13. fejezetére, a 16. fejezetre szintén. Tehát ezek az igehelyek a végidei üldözésekről szólnak. Azok ellen, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét. Ha a kegyelmi idő megrövidítetik, látni fogjuk, hogy kik nyúlnak majd kényszerítő eszközökhöz a két tábor közül. Az őszinte Krisztus követőnek tudnia kell, hol van a helye, az üldözők, vagy pedig az üldözöttek között. Az évszázadok során sok könyvet írtak Isten ígéreteiről, sok prédikáció hangzott el ezekről. Vajon megértettük, hogy a megpróbáltatások és üldözések részét képezik az Isten ígéreteknek? Egy író megjegyezte, hogy Jézus három dolgot ígért az ő követőinek. Hogy félelem nélkül lehetnek, hogy paradox módon boldogok lehetnek, és azt, hogy nyomorúságban lesz részük. Mint embernek fia, Krisztus volt a legmegpróbáltatottabb ember, habár tökéletes volt a szeretetben, kedvességben, együttérzésben. Jézus, a békesség fejedelme, a legnagyobb háborúságok középpontjába került. Gyermekkorában és serdülőkorában keserűen kellett elviselnie a családbeli feszültségeket, mert nem tudták az övéi megérteni, mit is jelent az ő messiási küldetése. Az övéi terveztek vele kapcsolatban, eltekintve az ő mennyei atyának tervétől. Néha feddő szavakat kellett használjon, amit fethetetlen érzékenysége fájdalomként élt át. Senkit sem értettek félre annyira, mint őt. Senkit sem mutattak be tévesebben, mint őt. Senkivel sem bántak gonoszabbul, mint vele. Szinte érthetetlen, hogy a legszeretőbb személy ezen a világon a legelkerültebb, a leggyűlöltebb és legmegvetettebb legyen. És mégis ez a valóság. Akik őt követik mindenben, legyenek felkészülve, hogy hasonló kezelésben részesüljenek. Lukács evangélium a 23. fejezetében azt olvassuk a 31. versben, mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, vagyis Jézus Krisztuson, mi esik a száraz fán, vagyis az ő követőin? Hasonló szavakat találunk Máté evangélium a 10. fejezetében, a 25. és 25. versben. Nem feljebb való a tanítvány, mondja ott az ige. Nem feljebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét? És idézhetnénk János evangélium a 15. fejezetéből is hasonló szavakat. Ha gyűlölt titeket a világ, mondotta Jézus, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha egy világból lennétek, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a ma beszédekről, amelyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. A krisztusi szeretetnek és a Krisztus iránti szeretetnek és hűségnek ára van. Azt mondja Pál apostol, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Néha a kegyelmes, zavartalan, népszerűségnek örvendő élet a kegyesség hiányának a jele. A bátortalanságnak az eredménye, mert félünk úgy követni Krisztust, ahogyan elvárja tőlünk. A világon elég sok megvetendő és elítélendő dolog létezik ahhoz, hogy konfliktusba kerüljünk személyekkel, cselekedetekkel, helyzetekkel. A Krisztus visszajövetelét megelőző napokra is találnak, megváltognak szavai, melyek azt mondják, boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt az embernek fiáért. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek, mert éppen így cselekedtek a hamis prófitákkal az ő atyáik. Drága keresztény testvéreim, Krisztus igéit mégis helyesen kell alkalmazzuk napjainkra. Senki se keresse szándékosan a másokkal való konfliktust. Ne indítsuk el a válságot, mielőtt eljönne annak ideje. Jézus szavainak értelme számunkra az, hogy hozzá hasonlóan szeressük embertársainkat, tegyünk jót mindenkinek, még ellenségünknek is. Hirdessük Istennek országát, a Jézus hitét és Istennek parancsolatait. Ha nem tudjuk elkerülni a feszültségeket, ne legyenek más okok a hithűségen kívül. Ha megadjuk Istennek azt, ami az övé, és a császárnak azt, ami az övé, ahogyan olvassuk Máté evangélium a 22. fejezetében, és ez idézi elő a válságot, akkor lelkismeretünk tiszta. Mindenesetre ne szenvedjünk, mint gonosztevők, vagy mint más dolgába avatkozók, mondja Péter apostol, hanem a Krisztus nevéért.

Elmélkedésünknek címe Krisztus kardja. Nem tudjuk tehát abszolút módon kikerülni a válságos helyzeteket, Krisztus kardját. De téves lenne eltompítani annak élét, csak azért, hogy népszerűek legyünk, és jól menjen dolgunk ezen a világon. Az Isten iránti engedetlenség túl magas ár lenne az ideig óráig tartó örömökért. A fenevad bélyegét nem sokára polgári törvény segítségével kényszerítik majd az emberekre. A fenevad bélyege a hamis szombat. A negyedik parancsolatnak

Voltak idők, amikor a keresztény egyház népszerű lett, például a IV. Évszázad elején. 313-ban Konstantinus császár kiadta a keresztényekkel szembeni türelmi rendeletet. 323-ban a keresztény vallás államvallás lett. Az államigazgatásban a császár inkább a keresztényekre számított, és ez megnyitotta kapukat az opportunista pogányok előtt. A formai megtérés által az egyház megtelt a pogány tanításokkal és szokásokkal, például a nap imádása a hét első napján, a lélek halhatatlanságának a tana és más tévtanítások. A békés idők veszélyesebbé váltak, mint a 3 évszázadig tartó pogány római üldözés. Az egyház népszerű lett, de hitehagyó egyben, és 2 évszázad után ő maga üldöző egyház lett a maradék sereg ellen, akik Isten parancsolataihoz és a Jézus hitéhez ragaszkodtak. Sokkal több áldozata lett a keresztény Rómának, mint a pogány Rómának. Közel 100 millió áldozatot követelt. Amikor az egyház történetet tanulmányozzuk, rájövünk, hogy a hit és az igazság tekintetében nem a szám, nem a többség és nem a tekintély a kritérium. A többség úgy az ószövetségi időkben, mint az új szövetségi időkben hitehagyott volt. Ezért használja a Szentírás a maradék fogalmát, ahogyan olvasok Ésaiás proféta könyvében, a 10. fejezet 22. versében. És ezt az ígét megismétli Pál apostol a Róma belekhez írott levelében. Ott az ige azt mondja, mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövénye, csak a maradék tér meg. A hitehagyás sokkal népszerűbb, mint az Isten iránti hűség. A Jelenések könyvében szó esik erről, a 12. fejezet 17. versében. Megharagulvék azért a sárkány vagy sátán az asszonyra, az egyházra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőjével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Krisztusnak bizonyságtétel, a prófétaság lelke, a prófétákra való hallgatás. Az igazi kereszténységben hatalmas potenciál létezik a világgal való konfliktusra. Ezért mondotta Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem ezért jöttem, hanem hogy fegyvert. Nem a bűnt szolgálni jött Jézus. Nem a megalkuvás általi népszerűségért, hanem azért, hogy az ördög munkáit lerontsa, ahogyan írja János apostol az ő első levelében. Következésképpen az igazi kereszténység radikális dolog, alapvető, gyökeres valami. Ezt jegyezzük meg jól. A ritka templomba járás, fontosabb ünnepek alkalmával, nem Krisztus követés. Az ima élet, az imádságos bibliakutatás, az evangéliumnak másokkal való megismertetése, a szenvedők és a nincstelenek támogatása, a bármilyen bűntől való óvakodás. Igen, ez Istennel való járás, mint Énok járt hajdan Istennel, egy nagyon elvetemült nemzedék közepet.

Krisztus vallása megfordított értékrendet és életmódot jelent. Azzal ellentétben, amit a modern és posztmodern társadalom ismer. Pál apostolnak szavai időszerűek ilyen értelemben. Nyissuk meg a Szentírást a Róma beliekhez írott levél 13. fejezetéhez, és onnan olvassuk a 11. verstől a 14. terjedő részt. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásukban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hasonlóképpen olvashatnánk az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetéből a 11. és 12. verset. Pál apostol azt írja ott, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is. Ugyanebben a levélben a 2. fejezet így kezdődik. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, a ma lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolottunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Krisztusnak tanítványa más szemmel nézi ezt a világot, más elvek szerint él. Számára a 10-es számrendszer elsősorban Istennek erkölcsi törvényét, a 10 parancsolatot jelenti. Ebben a rendszerben az igen igent jelent, a nem nemet jelent. A kilogram 1000 gramot jelent, és így tovább. Egy szóval Krisztus fetetetlensége a keresztényi erkölcsnek és lelkületnek alapja. Ezt félre lehet magyarázni, fel lehet cserélni emberi normákkal. Mégis a közeledő ítélet az isteni mérce alapján történik majd. S a mennyei templomban Isten fia ezt fogja nem sokára kijelenteni, ahogyan olvasuk a Jelenések könyve utolsó fejezetében. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Ebben a perspektívában kellene válaszoljunk akkor, amikor a gonosz sok formában kísért minket. Alkohol, kábítószerek, erkölcstelenség, tisztátalan ételek, bűnös szórakozások, korrupció és egyebek által. Krisztus hite olyan, mint a tövis a bűnös világ oldalában. Mint ahogy a világ bűne is tövis volt Krisztus sarkában. Úgy, ahogyan olvassuk Mózes 1. könyvének elején, és ellenségeskedés szerzek közötted, vagyis Sátán és az asszony között, a te magod és az ő magva, Krisztus, az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Sátán Krisztusnak sarkát mardosta, igen, megsebezte őt a Golgotánál, de Krisztus Sátánnak fejére taposott. Krisztus és Sátán között ellenségeskedés van.
Krisztus követője és a sátán követője között szintén. Krisztus tanítványa tudja azt, hogy ő a Szentléleknek temploma, hogy Istennek tulajdona, hogy Áron vétetett meg Jézus Krisztusnak áldozata által. Sátán tanítványa abszurdumnak véli a kegyes, Istenfélő életet. Krisztus tanítványa könyörületes egy olyan világban, amelyben ez gyengeségnek számít. Krisztus tanítványa becsületes egy olyan világban, amelyben a hamisság komputerizálva van. Krisztus követője erkölcsös egy bűn tengerévé vált világban. Az igazi keresztény önfeláldozó azoknak világában, akik csak magukért élnek. Akkor, amikor a tömegbölcselet viszonylagos erkölcsről és etikáról beszél, Krisztusnak tanítványa továbbra is engedelmeskedik a 10 parancsolat urának. Miközben a humanizmus önmegújulásról és fejlődésről szól, Krisztus követője tudja, hogy csak a Szentlélek újíthat meg valakit. A hit embere kész mindenek fölé helyezni az Istennel való közösséget. Még az élet fölé is, nem azért, mert nem szeretne élni, hanem éppen azért, mert szereti az életet, az örök életet. A hit embere nem kell versenyre másokkal, igazságával dacolva, hanem önmagával küzd a Szentlélek ereje által. A hit emberei, köztük a mártírok is, nem egy eszméért éltek és haltak meg, nem egy elméletért vagy egyházért, hanem egy személyért, Jézus Krisztusért. Ők ismerték a szeretet merészségét, Jézusnak kardját. Bátrok voltak meghalni Krisztusért, mert volt bátorságuk élni Krisztusért. Akik Krisztuséi, idegenek ezen a világon, megvetettek és gyűlöltek, habár ők nem embertársaik ellen élnek, hanem azoknak javára. Luther mondotta, Isten mintha nem vezetne, hanem előre nyomna engem, nem vagyok önmagam ura. Békében akarok élni, mégis a forrongás közepébe vagyok vetve. Ha kerülni akarjuk ezt a forrongást, a hit miatti nyugtalanságot, ne fedjük meg a bűnt, ne szóljunk az evangéliumról és Istennek parancsolatairól. Alkalmazkodjunk a világi mércéhez. Ez a legbiztosabb útja a békés elkárhozásnak. Választanunk kell tehát a háborgó üdvözülés és a békés elkárhozás között. A lomhaság, a vétkes hallgatás, a kendőzött kompromisszum, mely összetéveszthető néha bölcsességgel, csendet eredményezhet, de nem akármilyen, hanem a vihar előtti csendet. A harctérről megszökő katona rövid időre nyugodt lehet, de ez nem jelenti a küzdelem végét. Amikor az befejeződik, ő nem lesz a győztesek között. Késő lesz győzni. Róluk mondja az Úr, Jeremiás prófita által, hogy elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Krisztus közeli eljövetelekor megjelennek majd a szökevények, és megtudják, hogy túl késő már.

Krisztus követője lenni. Ez egy radikális dolog. Ez háborús üzenetet jelent Sátán ellen. Ez a Szentléleknek teljességét jelenti mi bennünk. Az isteni elveknek gyakorlását és hirdetését. Istennek olyan keresztényekre van szüksége, akiknek bátorságuk van őt szeretni, és embertársaikat, mint önmagukat. Akik készek feláldozni a népszerűséget, a kényelmet, sőt, még életüket is. Itt csupán két lehetőség van. Vagy személyesen bekapcsolódni a drámai küzdelembe, vagy ellankadni a célba jutás előtt. Az Illéshez, Jeremiáshoz, Pálhoz, vagy Lutherhez hasonló hitharcosok sokakat megzavarnak, néha még azokat is, akik Isten házából valók. Illést is ilyen szavakkal fogadta Akháb király. Te vagy az Izraelnek megháborítója? A hite hagyott nép számára élükön a királlyal, Illés háborúság keltő volt. Micsoda irónia és paradoxon. A vétek nélküli vétkesség paradoxonja. Olyan időben, amikor a bűn az igazság állarcát hordja. Újból kihangsúlyozzuk Krisztus szavainak értelmét. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felületek. Nem keressük a konfliktust, nem szeretjük a szenvedést, és nem ismerjük a szenvedés kultuszát. Nem hiszünk a vezeklés és önkínzás érdemeiben. Egyszerűen és szerényen akarunk Krisztusért élni, és embertársainkért, akikkel Jézus azonosul. Ez számunkra az üdvösség felé vezető út. De fel kell fedeznünk a vég felé közeledve, hogy ez nem egy békés út, nem kellemes és nem kényelmes hobbi, hanem kockázatos választás. Az embereket szeretni boldog, roppant nehéz vállalkozás. Némelyek prozelitizmusnak, bigotizmusnak, vagy szektáskodó magatartásnak bélyegezhetik az evangéliumnak eljuttatását minden emberhez. Pál apostol, mintha csak számunkra írta volna ezeket a szavakat, a jó hiteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Jézus pedig még drámaibb kifejezést használ. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Ez nem fanatizmus, nem önigazulás, nem lelki felfuvalkodás, nem a kegyességnek látszata, hanem a szeretet merészsége, Krisztus kardja. Visszatérve Pál apostol tapasztalataihoz, idézhetünk a Korintus belekhez írt második levélnek 12. fejezetéből. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol nem volt pszichiátrai eset, nem volt mazokista, vagyis nem kereste a kínzásokban a kielégülést, nem volt paranoiás, mint ahogy Jézus Krisztus sem volt az. A krisztusi jövőnk megtapasztalásában nem tudjuk elkerülni a megvetést, a fenyegetést és szenvedést. Ezért mondta Luther, békét, ha lehet, de igazságot minden áron. Az apostolok a pogányok közé mentek Krisztus szeretetével és evangéliumával. Róluk mondja az írás, hogy országháborítók voltak. A Cselekedetek könyve 17. fejezetében olvashatunk erről. Pál és Silás Tesalonikában, előbb a zsidók zsinagógájában hirdették Krisztust, majd a görögöknek. Némelyek hittek, de a többi zsidó irigységtől felindítatván felháborították a várost ellenük, mondván, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Hát
ezeknek az rendháborgatóknak munkája révén. Közel 10 millió pogány lett keresztény az apostoli korszakban. Azok a napok visszatérnek nem sokára. Addig is őrizzük meg szíveinkben az elhangzott igéket. Röviden összefoglaljuk őket. Istennek akarata fennebb áll az emberek helyeslésénél és kegyénél. Másodszorban, a krisztusi élet kiváltja hitetlenek ellenségeskedését. Harmadik gondolat. Krisztus kardja a gonoszok reakcióját fejezi ki akkor, amikor megadjuk Istennek azt, ami az övé. Negyedsorban. Az igazi kereszténység radikális dolog. Mindent megváltoztat bennünk és körülöttünk. Aztán a küzdelemtől visszariadok nem sokára megtudják, hogy elmúlt az aratás, és ők nem szabadultak meg. Hatodsorban. Nem akarunk kultuszt csinálni a szenvedésből. Nem. Hanem Krisztus szeretetéből, mely nem riad vissza próbáktól. És hetedsorban. Az evangélium hirdetői sokszor országháborítóknak tűnnek. Mégis általuk készíti el Isten a minden idők legnagyobb aratását. Áldjon meg a jó Isten mindannyiunkat, mint aratókat, és ugyanakkor, mint termést, az ő országa számára.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk,

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem a földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: Sors kérdések.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Immár a 10. alkalomhoz érkeztünk el, a 10. előadáshoz, amelynek az a címe a Jézussal való együttélés gyümölcsei. Jézus Krisztus egy különleges példázatban beszél arról, hogy mi, akik ővele együtt járunk, együtt élünk, milyen módon teremhetünk gyümölcsöt. Szeretném Istennek igéjét olvasni János evangéliuma 15. fejezetéből. János evangéliuma 15. fejezetében az első verstől a 7. versig terjedő szakaszban így hangzik az ige. Én vagyok az igazi szöllőtő, és az én atyám a szöllőműves. Minden szöllőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szöllővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szöllő tőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szöllőtő, ti a szöllővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szöllővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Idáig az ige. Ezt a példázatát Jézus az utolsó vacsora után mondta el, miközben már a Gecsemáné kertje felé vonult a tanítványaival. Ebben a példázatában önmagát hasonlítja a szöllőtőhöz, bennünket pedig mindannyiunkat egy-egy szöllővesszőhöz. Ezzel a üzenettel, ezzel a példázattal azt szerette volna megértetni a tanítványaival, és tulajdonképpen közvetve velünk az utókor tanítványaival is, hogy nem elégedhetünk meg azzal, ha csak alkalomszerűen megyünk hozzá, és mindig a segítségét kérjük. Mi oda-oda megyünk Jézushoz, aztán megint elfordulunk. Aztán, mikor megint baj van, megint oda megyünk, aztán megint elfordulunk. Mindig, mikor jó vannak a dolgaink, akkor hűtlenek vagyunk hozzá. Elengedjük a kezét. De amikor baj van, akkor mindig mellé megyünk, és kérjük őt. Azt mondja Jézus, maradjatok én bennem. Ott közel. Élő közösségben. Éppen ezért az a kapcsolat, amiről Jézus ebben a példázatában beszél, ez nem lehet egy olyan alkalmi érintkezés, nem lehet egy olyan kibejárás kapcsolata, hanem csak folyamatos, élő összeköttetésben valósulhat meg. Amiképpen a tőkétől elkülönülve egyetlen vessző sem tud élni, ugyanúgy mi sem tudunk Jézus Krisztus nélkül élni. A tőkéből állandóan áramlik az az éltető nedv, ami a vesszőket életben tartja. Ezért mi is csak akkor tudunk igazán lelki életet élni, ha az az állandó összeköttetés megvan Krisztussal. Hogy a Szentléleknek az éltető ereje állandóan hassa át a mi lelki életünket, és az éltessen bennünket. Ha a kereszténységünk még csak annyiból áll, hogy elfogadtuk Jézus megváltóként, akkor tulajdonképpen még csak az első lépést tettük meg Jézus felé. Bár Jézus Krisztus elfogadása jogot ad nekünk az örök életre. Korábbi előadásban említettem a Lator esetét. Ő csupán annyit tudott tenni, hogy elfogadta Jézus személyes megváltónak. És Jézus megígérte neki, hogy velem leszel az én országomban. Jézus azonban bennünket, akik nem a halálunk pillanatában fogadjuk el őt. Bennünket szeretne tovább vezetni, egészen közel magához. Ezt viszont abban az emberben tudja csak elvégezni, aki most már kész együtt élni vele. Akik készek azt a döntést meghozni, hogy én együtt akarok most járni Jézussal. Egy nemes szöllővesszőnek az életideje akkor kezdődik, amikor a fiatal hajtást beleoltják a tőkébe. És a mi lelkiéletünk, a Krisztussal való lelkiéletünk is akkor kezdődik, amikor összeköttetésbe kerülünk Krisztussal, amikor összefonódunk, szinte összeforrunk Jézussal. Az oltás sikere mindig azon múlik, hogy a vesző tudott-e a rostjaival teljesen egyesülni a tőkével. Összeforrt-e a vesző és a tőke rostja. Apósom Rózsa kertész volt, és nagyon sokszor figyeltem meg, ahogy szemezték a rózsákat. Több ezret egyszerre is. Mikor végeztek, akkor utána mindig ment és nézte, hogy élnek-e még a szemek. Megkezdődött-e a forrás, megkezdődött-e az az élet, amely egy új tőkéből fogja szívni az életet. Mert onnan, ahonnan származik, onnan le lett vágva. Bennünket is el akar vágni Jézus a világ befolyásától, hatásától. Ne a világból szívjuk a tápláló nedvet magunkba. Egy másik tőkébe lettünk helyezve. Jézus Krisztusba. És nekünk vele kell összefornunk. Belőle kell szívjuk az éltető nedvet. Éppen ezért most már nem az óemberünk fog növekedni és fejlődni, hanem egy másfajta élet növekszik bennünk. A növekedés elmaradása az minden esetben valamilyen betegségnek a következménye és a jele, a szőlő esetében is, vagy éppen a kisgyermekek esetében is. Fiatal ember voltam még akkor, amikor az ismeretségi körömben egy fiatal házaspárnak a 3-4 éves gyermekénél megállt a növekedés. És amikor rádöbbentek, hogy mi történt, akkor egyik orvostól szaladtak a másikhoz, kétségbe esetten, hogy mi lesz az ő gyermekükkel. És valahogy így van a mi mennyei atyánk is. Ha a mi növekedésünk, a lelki fejlődésünk megáll, mi csupán csak annyit tettünk, hogy oda mentünk Krisztushoz, átadtuk az életünket, megtörtént az újjászületés, már Istennek gyermekei vagyunk, csak éppen nem fejlődünk, nem növekszünk. Megállunk egy helybe. Akkor az igén keresztül azt mondja az Úr, valami súlyos állapot következett be. Lelkileg betegek vagyunk. És ha ez így marad, akkor meg fogunk halni. Szükségünk van egy gyógyításra. A növekedés következményeként több dologban is elvárása van Istennek tőlünk. A gyermekek épp úgy, mint a növények, nem a saját erejükből és a szorgalmukból tudnak növekedni, hanem azoknak az adományoknak az elfogadása által, amiket az Isten biztosít. Legyen az táplálék, levegő, napfény és így tovább. A növények is csak így tudnak nőni. A gyermekek is csak úgy tudnak nőni, ha elfogadják azt, amit a szüleik biztosítanak számukra. Elfogadjuk-e azokat az eszközöket, azokat az isteni eszközöket, amit a Jóisten azért biztosított nekünk, hogy lelkileg fejlődjünk és növekedjünk. A természetnek ezek az adományai éppen olyan áldásosak a növényvilágra, mint ahogy nekünk Jézus Krisztus. Nekünk Jézus jelenti mindazt. Isten különböző kegyelmi ajándékokról, eszközökről gondoskodott, amelyek segítenek a keresztényi növekedésünkben. A lelki növekedésünknek a legfontosabb eszköze az Isten igéje. Jézus Krisztus úgy beszél róla a kísértés pusztájában, amikor a kísértő környékezi, hogy mondd a köveknek, hogy változzon kenyérré, akkor egyszerűen azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Máskor pedig Jézus azt mondja, hogy a beszédek, amiket én szólok néktek, az lélek és élet. Isten igéje a mi lelki táplálékunk, amivel élnünk kell naponta, és ráadásul ugyanúgy kell élnünk vele, mint ahogy a fizikai táplálékunkkal. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki naponta csak egyszer eszik. Olyannal már igen, hogy kétszer, de olyannal, hogy csak egyszer, még nem találkoztam. És olyannal sem találkoztam, aki úgy él a fizikai táplálékkal, hogy egyik nap eszik, a másik nap azt mondja, hogy nincs kedvem mostan. És ha valaki ezt tenné, akkor egy idő után teljesen leerőtelenedne, elveszíteni az egészségét, beteggé lenné, kezdene sorvadni az élete, és ha kitartana ebbe az állapotba, akkor meghalna. Börtönökben büntetnek úgy, a szigorított fogdákban, hogy egy nap nem kap semmit enni, a másik nap csak a fele adagot kapja, mint a többiek. Magyarországon 20 nap a szigorított fogda, és amikor valaki 20 napot lenyom, akkor bizony már nagyon erőtelenül tud lenni. Ha kétszer lenyom 20 napot, akkor már csak úgy tudják kivezetni a fogdából. Nem tud a saját lábán állni. És hogyha mi a lelkéletre átvetítjük ezt, hogyha én nem élek minden nap az Istennek az igéjével, hanem csak úgy teszek, hogy egyszer eszek, máskor nem, akkor lelkileg elerőtelenedek. És akkor egyáltalán nem csodálkozhatok azon, ha lelkileg beteggé válok. Sorvadozik a lelkéletem. Nem életerős a lelkéletem. Nem vagyok tele boldogsággal, örömmel. Nem sugárzik belőlünk az, hogy de jó az Istennek szolgálni, de jó az Isten gyermekének lenni. Vannak emberek, akik olyan egészségesek, hogy azt mondják nálunk, hogy majd kicsattan az arca, látszik rajta az egészség. A lelkélet területén is így kell, hogy legyen. Látszódjon meg rajtunk az, hogy milyen jó az Isten közelébe élni, milyen jó az ő gyermekeinek lenni. Pál apostol azt mondja ezzel a lelki táplálékkal kapcsolatban, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És hogyha az igére gondolunk, akkor azt mondjuk, az Isten szinte személyesen tud hozzánk szólni, ha mi felnyitjuk ezt az igét, és belelapozunk, és nyitott szívvel fordulunk felé, akkor egyszer csak azt érezzük, hogy olyat olvasok, minthogyha személyesen nekem írta volna a Jóisten. Pedig több ezer évvel ezelőtt fogalmazódott meg. Az ige kutatása közben azt is érezhetjük, minthogyha Isten feltárná és megismertetné velünk a legrejtettebb gondolatainkat, vagy éppen a bűneinket. Az Isten beszéde ugyanis elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, mondja Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, és megítéli a gondolatot és a szívnek indulatait. A legrejtettebb zugát is tudja érinteni a mi bensőnknek és a gondolatainknak. Az ige az válaszol a senkinek el nem mondott töprengéseinkre, aggodalmainkra. Eloszlatja a félelmeinket, bátorít, vigasztal, útmutatást, tanácsot ad. És ez valóság, csak ki kell próbálni. Élni kell vele. Élni kell vele. Jeremiás próféta vallomásában olvashatjuk, Jeremiás könyve 15. fejezet 16. versében, ha szavadat hallattad, mondja a próféta, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nekem, és szívemnek vigasságára. Na, ez az egyik olyan eszköz, amit a Jóisten azért adott, hogy a mi lelki fejlődésünkben segítsen bennünket vele. A másik ilyen eszköz, amit a Jóisten adott, az imádság, az Istennel való beszélgetésnek a lehetősége. Az imádság az az Isten által biztosított olyan lehetőség, amely által bármikor, bárhol, szabadon, személyesen kapcsolatba kerülhetek a világ mindenség Istenével. Megszólíthatom őt minden pillanatban. És az Isten rádiója be van kapcsolva az én szavamra. Bármikor szólhatok. Nincs olyan pillanat, hogy ki van kapcsolva. Mindig vételre áll az ő fogadása. Bármikor szólhatok hozzá. Az ima az olyan, mint a léleknek a lélegzett vétele. Ahogy a fizikai lényünk nem tud levegővétel nélkül hosszú ideig megmaradni, na ugyanúgy a lelki életünk sem tud imádság nélkül létezni. Szükségünk van az imádságra, hiszen az imádság által kérjük a Jóistentől mindazt, amire szükségünk van. Éppen ezért hadd mondjam ki a másik nagy meghatározást, az ima az kulcs a hit kezében, amivel meg tudom nyitni a mennyei tárháznak az ajtaját. Imádság által tudom kinyitni azt a tárházat, ahol az Isten gazdag értékei vannak felhalmozva. és mindez az enyém lehet. Csak menjek az Istenhez, keressem őt az én imádsággal. Az imádságban hatalmas segítők állnak a rendelkezésünkre, a segítségünkre. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében a 8. fejezet 26. versében mondja, a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Milyen csodálatos! A Szentlélek is segítségére van az Isten kereső embernek. Mint lelkész, nagyon sokszor találkoztam már azzal a gondolattal, hogy emberek azt mondták, én nem tudok imádkozni. Már volt olyan is, hogy azt mondta, hogy imádkozzon helyettem. De az nem ugyanaz. Én nem tudom az ő érzéseit úgy megfogalmazni, ahogy neki kellene. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy szabadon mondja el az Istennek azt, ami éppen benne van. Olyan természetesen, ahogy az ott van. Jézus azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Hadd kérdezzem, szoktunk-e szorongó érzéseket érezni magunkban, amikor a barátainkkal beszélgetünk? Én még nem találkoztam olyan barátokkal. Amikor a barátjával találkozik valaki, akkor mindig felszabadult. Minden szorongó érzése elmúlt. Ha egy idegennel kell beszélni, akkor igen, akkor föllépnek ilyen gondolatok, de a baráttal szemben nem. És Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. És ezzel arra biztat, merjük őt megszólítani, merjünk közeledni ő hozzá. Keressük a vele való beszélgetésnek a lehetőségét, és mondjunk el neki mindent, úgy, olyan természetesen, ahogy azt érezzük bent. És ha úgy érezzük, hogy nem tudom megfogalmazni, akkor próbáljuk ki. Ezt is egy házi feladatnak ajánlom, egy leckének. Próbáljuk ki. Hagyatkozzunk rá a Szentlélek segítségére. És egyszer csak azt érezzük, hogy a harmadik, negyedik mondat után már olyan természetesen jönnek belőlünk a gondolatok. Mert a Szentlélek segít ott, ahol én nem tudok. A Szentlélek segít megfogalmazni azokat a gondolatokat és érzéseket, amik bennem van. Azonban még egy titkot hadd mondjak el. Csodálatos a Bibliának ez az üzenete. Azt mondja a Szentírás, hogy még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. És ezzel azt mondja ki az Isten, ha mégse sikerül megfogalmazni a gondolatodat, elég, ha tele van a szíved érzéssel. Nem kell mindig megfogalmazni az érzéseket. Elég, ha a szívedet tárod ki az Úr előtt, hogy Uram, te tudod, hogy én mit érzek. És ő tudja, jobban, mint én. Ő egészen érti azt. És a Biblia még egy nagy segítőről beszél. A rómaiakhoz írott levél 8:34. Versében azt mondja a Szentírás, Krisztus, aki az Isten jobbján van, ő esedezik érettünk. Jézus maga is a segítségünkre siet az imádkozásban. A Jóisten tehát mindent biztosít számunkra, hogy mi előre tudjunk haladni, mi fejlődni tudjunk, valóban növekedni tudjunk a hitéletben.

Nem elég azt, hogy azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk. Még az se elég, hogy a környezetünkben azt gondolják az emberek, hogy na ez az ember keresztény. Ez kevés. Élet csak akkor van a kereszténységünkben, ha az igazi tőkével, Jézus Krisztussal összeköttetésben vagyunk, élő közösségben, és ennek az élő közösségnek az eredményeként gyümölcsöt termünk. No, erről még szeretnék később szólni. Szeretném azt is megjegyezni. A természet világában ugyanis, ha egy vesző elszáradt és letört a tőkéről, soha többet kapcsolat nem lehet a kettő között, élő kapcsolat. Ezzel ellentétben a lelkélet területén, ha egy vesző, egy keresztény ember, egy hívő embernek megszakadt a Krisztussal való élő összeköttetése, még akkor is, ha teljesen elszáradt a lelkélete, Isten új életet tud támasztani. Mert ő a halottat is fel tudja támasztani. És ezért nincs elveszett állapot. Jézus mindenhonnan vissza tud fordítani egy lelket. Ő a halottat, a lelkileg halottat is fel tudja támasztani. De egy bizonyos ponton ennek az embernek is akarni kell ezt. Ha Krisztusból táplálkozik az életünk, akkor a krisztusi élet fogja a mi életünket is egyre inkább jellemezni. Azonosan fogunk gondolkodni az élet különböző dolgairól, azonosan ítéljük meg azokat, magatartásunk és az emberekhez való viszonyulásunk olyan lesz, mint amilyen Krisztusé volt, ugyanazokat akarjuk cselekedni, mint amit Krisztus tett. Mert ő a mi példaképünk, mert ő a mi mesterünk, és mi belőle nőttünk ki, ezért a természetünk is ugyanaz kell, hogy legyen. A többi példázatához hasonlóan Jézus itt is a keresztény emberek két osztályát mutatja be. Az egyik osztály azokból áll, akik nem teremnek gyümölcsöt. És ezért azt mondja Jézus a tanításával, hogy idővel a gazda le fogja metszeni a tőkéről. A másik osztály pedig azokból áll, akik gyümölcsöt teremnek. Éppen ezért a gazda ezeket állandóan tisztogatja, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Vannak olyanok is, akik nem teremnek gyümölcsöt, de növekszenek, fejlődnek, hatalmas lombozatot eresztenek, meddő veszőszálak. És ez a meddőség azokról mondható el, akiknek a Jézussal való kapcsolatuk csak látványosságot szolgál, szinte a maguk mutogatását. Ha a Jézussal való kapcsolatból származó előnyöket csak hivalkodásra használjuk, hogy elmondhassuk, én is hívő ember vagyok, én is keresztény ember vagyok, én is hiszek az Istenben, és így tovább, és így tovább, vagy talán még a jó cselekedeteket, amiket gyakorlok, azokat is csak azért teszem, hogy másoknak a figyelmét felhívhassam rá, hogy lássátok, én milyen sok jó dolgot tettem. A farizeusok Jézus idejében kürtöl tettek maguk előtt, amikor vitték a szegényeknek az alamisnát. Csak azért, hogy mindenki lássa, hogy ő micsoda jó dolgokat csinál. Na, ez a meddő hívőség, aminek semmi gyümölcse nincsen. A másik osztályról azt mondja Jézus, teremnek gyümölcsöt, de a szőlős gazda azt szeretné, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. A több termés érdekében újra és újra megtisztítja a vesszőket, és ez a tisztogatás több szempontból is szükséges. Egyes szőlőindák hajlamosak lefelé fordulni, a föld felé, és igyekszenek a földön kúszni. Mindenbe belekapaszkodva, mindenre rátekeredve az kacsaikkal. És valahogy mi is sokszor így vagyunk, mi is hajlamosak vagyunk a föld felé fordulni. Az Isten dolgaitól a földi dolgok felé fordulni. És hajlamosak vagyunk minden utunkba eső dologba belekapaszkodni, ráfonódni, összekapcsolódni vele. De ez elvezet bennünket Krisztustól. Egyáltalán nem abba az irányba fejlődik a lelki életünk, ha mindenbe belekapaszkodunk. Ezért Jézus, mivel ő tudja, hogy ez a mi természetünkből, az evilági bűnös világ természetéből fakad, ezért ő közbeavatkozik, mint jó gazda, és egyszerűen elvágja ezeket a földhöz kapaszkodó kis indáinkat.

sokszor, amikor Jézus így közbeavatkozik az életünkben, amikor egy új irányt akar szabni az életünknek és a gondolkodásunknak, akkor az nekünk fáj. De legyünk biztosak abban, hogy az Isten kezébe van a kés, amely ezeket az indákat levágja. És ezért nyugodtan ráhagyatkozhatunk, még akkor is, ha fáj ez.

Bár a Krisztusban való élet igazi bizonyítéka a gyümölcstermés, nem lényegtelen azonban a gyümölcs miensége. Jézus azt mondja a Lukács evangélium a 3 rész 8. versében, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Megtéréshez méltó gyümölcs csak a Szentlélek gyümölcse lehet. A Szentlélek gyümölcse azonban nem egy vagy két szemből áll, hanem nagyon sok szemből. Pál apostol a Galácia beliekhez írott levelében sorolja fel, hogy miből is áll a lélek gyümölcse. Azt mondja, hogy ez a szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség és szelídség, mértékletesség. Ezekből áll a lélek gyümölcse. Amikor a kereszténységünk csak cselekedetekben nyilvánul meg, az sohasem tekinthető a lélek gyümölcsének. Nem is lesz maradandó és állandó. A lélek gyümölcse ugyanis az a léleknek egy olyan állapotát fejezi ki, amikor az isteni nemesi jellemvonások fejlődnek ki belülről indulva. A lélek gyümölcsének mindig a szívben, a belső emberünkben kell kialakulni, amiként azt Jézus életéből is tanulhatjuk. Jézus azt mondja az evangéliumokban feljegyzett tanításaiban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, és utána azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Jézus nem egyszerűen csak alázatoskodott, nem felvett valamilyen szelíd és alázatos magatartást, ő a szívében volt ilyen. A külső cselekedetei csak megnyilatkozási formái voltak annak, ami belül a szívében volt. És azt mondja, na ezt a leckét tanuljátok meg tőlem. Szívetekben legyetek szelidek és alázatosak. Vagyis a lélek gyümölcse az mindig a szívben fogadjon, onnan induljon kifelé. Az a vessző, amelyik Jézussal, az igazi szöllő tőkével van kapcsolatban, az mindig szöllőt fog teremni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, vele élő összeköttetésben, annak a lelki élete mindig a krisztusi jellemvonásokat fogja teremni. A Krisztussal kapcsolatban lévő emberek cselekedetei sohasem kiszámítottak, sohasem valamilyen cél érdekében történnek, nem önmagukon erőszakot alkalmazva tesznek valami jót. Ezek az emberek nem tudnak másként cselekedni, nekik a jó cselekvése a természetes, mert Krisztussal összekapcsolódva élnek. Egy különös történetet találunk, példázatos történetet a Szentírásban Jézus szavaiból, hogy amikor azt mondja, ő visszajön az ő dicsőségének királyi székébe, és kétfelé fogja választani az embereket, az egyiknek azt mondja, éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, és akkor ezek az emberek azt kérdezik, hogy mikor, Uram, mi nem emlékszünk, hogy ezt tettük volna. És ez azért van, mert ezek az emberek nem előre megfontolt szándékkal cselekedték a jót, nem kiszámítottan, nem valaminek az érdekében tették, hanem a szívük természetességével tették. Olyan természetes volt nekik, hogy a jót teszik, mint a másik embernek az, hogy leül az asztalhoz és elfogyassza a reggelit. És amikor ez megtörtént, akkor feláll és megy tovább. De nem jegyzi föl emlékként, hogy megőrizze. Ezek az emberek se emlékeztek, hogy ezeket tették. De az Isten, aki titkon néz, ő feljegyezte. A Szentírás azt mondja a Malakiás könyvében, hogy egy emlékkönyv íraték ő előtte. Azokról, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Minden jó cselekedetet Isten egy emlékkönyvbe felír. És ő pontosan emlékszik mindenkinek a jó tettére. Amikor Jézus azt mondja, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt, akkor ezzel azt is mondja, hogy a kereszténység számára kísértést jelent olyan gyümölcs felmutatása, amely nem méltó a megtéréshez. Vannak olyan keresztények, akiket én úgy szoktam nevezni karácsonyfa keresztények. Elnézést a hasonlatért, de valahogy ezt találom a legközelállóbbnak hozzájuk, a felmutatott gyümölcseik alapján. Amikor kis gyerek voltam még,
és készítettük a karácsonyfát, hogy állítsuk fel, és készítettük elő a dolgokat. Az én feladatom volt, hogy a Jonatán almát kellett fényesítenem, csiszolnom, és minél ragyogóbb legyen az az alma, mert felakasztottuk a karácsonyfára. És az ott csillogott, villogott a maga pompájában. A karácsonyfát nagyon szépen fel lehet ékesíteni. Gyönyörködni lehet benne. De hadd kérdezzem, annak az almának milyen köze volt ahhoz a fához? Nem az a fa teremte. Nem abból jött elő. A fának és a gyümölcsnek a természete teljesen idegen egymással. És így vannak nagyon sokan a keresztények, hogy a lélek gyümölcséhez hasonló cselekedeteket, magatartásformát, viselkedés, beszédet és így tovább felvesznek magukra. És azt mutatják, mintha ők ezt teremték volna. A lélek gyümölcse belülről kell, hogy fakadjon. A szívből kell, hogy fakadjon. Onnan kell, hogy teremjen. Ha például a lélek gyümölcseként a szelídség, a türelem, a szeretet nem a szívből jön elő, hanem csak egy felvett magatartás forma, akkor nálunk azt mondják, lépjek csak az ilyen embernek a lábára. Csak egy pillanatra. Abba a pillanatba elveszíti a türelmét, elveszíti a szeretetét, mindent elveszít, mert az egész, ami látszott rajta, az csak egy felvett magatartás. Az nem a természete, idegen tőle. Ezért mondom azt, hogy az ilyen keresztények csak olyanok, mint a karácsonyfa. Fel vannak ékesítve, díszítve, de idegen gyümölcsökkel. Idegen a természetüktől, nem az övéké. Ezek az emberek talán olyanok is lehetnek, hogy nagyon sok esetben nem képmutatásból veszik fel ezeket a cselekedeteket, hanem úgy gondolják, hogy ez kötelességük. Úgy gondolják, hogy ha ezt nem tennék, akkor nem lennének jó keresztények. Úgy gondolják, hogy az üdvösség részesei csak akkor lehetnek, ha ezeket cselekszik. Ezek a gondolatok mindegyike szinte hordoz bizonyos igazságot magában. Egy dologról azonban megfeledkeznek. Ezek a látszatgyümölcsöknek semmi kapcsolatuk nincs Krisztussal, az igazi szőlőtőkével. Amikor Jézus a dicsőséges visszajövetele alkalmával ketté választja az emberiség táborát, akkor éppen erre fog rámutatni az előbb elmondott példa alapján. A példázatának elmondása közben Jézus szinte refrénszerűen ismétel egy nagyon fontos gondolatot. Azt mondja, maradjatok én bennem, és én pedig ti bennetek. A Krisztusban maradásnak, a Krisztusban élő ember életének sok gyakorlati tünetét és megnyilatkozását ismerjük, azt azonban már kevésbé ismerjük, és tudjuk, hogy miként lehet Krisztusban maradást állandósítani az életünkben. Problémát jelent az a körülmény, hogy a Krisztusban maradás ismérvei nem mindig jellemzik az életünket, vagy pedig nem olyan szinten, ahogy kellene. És ez a körülmény annak a bizonyítéka, hogy nem ismerjük eléggé azt, miként lehet Krisztusban maradni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a Krisztusban maradás problémájáról csak általánosságban beszélünk. Vannak, akik azért nem akarják konkrétizálni a saját életükben, mert nagyon az elevenükbe vágó kérdést érint. Nagyon közelről érinti a lelki életüket. Vannak olyanok, akik rendelkeznek bizonyos elméleti ismerettel ezzel kapcsolatban, de hiányzik mellé a tapasztalat. Talán olvasták az igét, de nem élték még át. Nem engedték, hogy a saját életükben valósággá váljon, tapasztalati élménnyé. Jézus mellett maradás érdekében két területen kell a saját részünket elvégezni. Azt a részt, amit Jézus nem végez el helyettünk. Az egyik oldalon ápolnunk kell azokat a dolgokat, amelyek a Jézussal való kapcsolatunkat jelentik. Minden ember a személyiségének a jegyében keresheti. Mert az egyik ember úgy tudja Jézussal ápolni a kapcsolatot, hogy olvassa az igét. A másik úgy, hogy hallgatja az igét. A másik úgy, hogy imádkozik. A másik úgy, hogy beszélget lelki dolgokról. Különböző módon tudjuk a Jézussal való kapcsolatot ápolni. Tegyük! Ez a mi részünknek az első része.
A másik oldalon viszont naponta önvizsgálatot kell tartanunk, és a felismerés arányában el kell határolódnunk minden olyan dologtól, ami akadályozza vagy megszakítja a Jézussal való kapcsolatot. Mindenki a saját életében kell, hogy ismerje, mik azok a területek, mik azok a dolgok, amivel ha foglalkozik, akkor a Jézussal való kapcsolata megszakad. Ne tegyük ezeket. Ezek a tiltott területek. Ezek a mai tiltott fák. Ahogy Édenben nem kellett volna Évának oda menni a tiltott fához, és akkor nem bukott volna el. Mi is, ha nem megyünk ezekre a tiltott területekre, nem élünk ezekkel a dolgokkal, amiről eleve tudjuk, hogy megszakítja a Jézussal való kapcsolatot, akkor meg tudunk állni. Akkor az Isten oltalma alatt vagyunk. Akkor Jézus ott van mellettünk. De Jézus nem tud oda kísérni bennünket olyan helyre, amire ő eleve azt mondta, hogy ezt ne tedd. Ha én mégis tenni akarom és teszem, akkor Jézus tiszteletbe tartja az én szabad akaratomat. Nem fog kényszeríteni arra, hogy megállítson. Kezdetben nem könnyű megtenni ezeket a lépéseket. Határozott erőfeszítést igényel tőlünk, sőt esetenként kemény küzdelmet önmagunkkal. Amit tehát nekünk kell tenni, az nem más, mint megpróbáljuk a Jézussal való kapcsolat külső körülményeit megteremteni, ezzel az igyekezetünkkel párhuzamosan Jézus is megteszi a maga lépését, de ő belül a lelkemben. És amikor ez a két igyekezet találkozik, Jézus elvégzi belül a lelkembe, a szívembe, a gondolkodásomban az ő művét, újjáteremt, megváltoztatja azt, én pedig örködök a külső körülményeken. Így kell együtt dolgoznom Jézussal. Így kell együtt haladjok Jézussal. És amikor ez a két igyekezet találkozik és együtt munkálkodik, na ennek az első eredménye az újjászületés, majd utána pedig a növekedés, a fejlődés és a gyümölcstermés. És ekkor mondható el, hogy a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. És ez az újjá lett élet fog nagyon sok gyümölcsöt teremni. A megtéréshez méltó gyümölcsöt fogja teremni. És itt különösen szeretném hangsúlyozni ezt a szót, megtéréshez méltó. Egy példával hadd szemléltessem, hogy mit értek alatta. Egyszer egy szombati alkalommal egy család meghívott ebédelni, és amikor elvégeztük az ebédet, a ház asszonya egy gyönyörű gyümölcsös tálat hozott még az asztalra. És a tálnak az egyik oldalán egy nagyon szép alma volt. Annyira szép volt, hogy ahogy megláttam, hogy megcsillant a szemem, talán azért is, mert egyébként is szeretem az almát, és bizonyára a házasszonya észrevette a szemem csillonását, mert az alma a tálnak a túlsó oldalán volt. És mindjárt megfordította előttem a tálat, és azt mondta, hogy látom, hogy nagyon tetszik ez, vedd ki, fogyaszd el. És amikor kivettem, és ketté vágtam ezt az almát, hogy elfogyasszam, ez a kívülről nagyon gyönyörű alma belül tiszta barna volt. Világos barna, tiszta barna volt az egész, teljesen ehetetlen volt, pedig kívül gyönyörű volt. Ezért mondja Jézus azt, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Mert a megtéréshez méltó gyümölcs, az a gyümölcs, ami a Szentlélek eredményeként kell kialakuljon az életünkben, az nem csak kívülről szép, hanem belül is szép kell, hogy legyen. Jézus a farizeusoknak is azt mondta, hogy ti kívül szépek vagytok, de ha belenéz valaki a ti életetekbe, ha fel tudna nyitni benneteket, belül tele vagytok mindenféle undoksággal. Ezért mondja Jézus, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Segítsen a Jóisten bennünket arra, hogy ilyen gyümölcsöket tudjunk teremni a Jézussal való együttélés jegyében. Szeretném elmondani, témánknak az lesz a címe, beteljesedve Jézus szeretetével. Ugyanis, ha Jézust befogadtuk a szívünkbe, és már vele haladunk együtt,
akkor a Jézusi szeretet kell megmutatkozzon az életünkben. De ennek a kapcsán felvetődnek olyan kérdések, tudunk-e úgy szeretni, ahogy Jézus? Nem csak azt, aki bennünket szeret, hanem azokat is, akik nem szeretnek bennünket. Mert Jézus úgy szeretett bennünket, amikor mi még ellenségei voltunk. Éppen ezért tudjuk-e szeretni az ellenségünket is? Hogyan lehet egyáltalán az ellenséget szeretni? Van-e olyan szeretet feleslegünk, amiből tovább tudunk adni másoknak is? Na, ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Mindenkit nagyon nagy szeretettel hívok és várok. A Jóisten áldása legyen velünk!

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopin tartalmaz, ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, többet erről és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második felében fogunk megosztani önökkel is. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében dr. Dósa Andrea kardiológus belgyógyász a szív- és érrendszeri betegségekről szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Ezek a rizikófaktorok, amikor ugye a betegeknek elmondom, vagy röviden említjük, mert ugye jön, hogy magas vérnyomása is van, van egy kis koleszterin szint emelkedése, szóval azért ezek összeadódnak. Tehát ez nem úgy van, hogy egy meg egy az kettő, hanem így gyakorlatilag itt szorzódnak a rizikófaktorok, tehát ezzel azért tisztában kell lenni. Ugye a dohányzásról nagyon nem akarok kitérni, mert én úgy gondolom, én azt szoktam mondani a kardiológiai szempontból, hogy a dohányzásnak a káros hatásainál, hogy lehet, hogy én nem tudom annyira megijeszteni a beteget egy infarktus gondolatával, amikor én nem helyeslem a dohányzást, de én azt szoktam a betegeknek mondani, hogy még mindig örüljenek, hogy a dohányzás mellékhatásaként még érrendszeri betegség jön össze, és nem mondjuk esetlegesen egy tüdőrák. Tehát mindenféleképpen, tehát a dohányzásról még jó dolgot nem, tehát az nem igazolódott. A kávéfogyasztásról már vannak jó hírek, hogy asztmában hatékony, Alzheimer megelőzésben, de a dohányzásról még eddig semmiféle jó dolgot még nem hallottunk, és nem is fogunk. És a másik pedig a testtömegcsökkentés. Itt azért ez egy testtömegindex, amit a testmagasságból, valamint a testsúlyból számítunk, és hogyha kiszámítjuk, és akkor azt mondjuk, hogy fogyjon. Nekem az a személyes meggyőződésem, hogy ez nem elegendő, ez a testtömegindex, mert vannak alkati különbségek, tehát nem mindegy, és igenis, hogy nagyon fontos lenne a derékbőség, a haskörfogatnak a mérése, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy egy kicsit nagyobb popó, az mondjuk engem nem nagyon izgat, viszont a nagyobb pocak az annál inkább, hiszen a has körüli elhízás az, ami a legveszélyesebb. És a has körüli elhízást azt úgy kell elképzelni, ugye, hogy gyakorlatilag ott a belek között lévő zsírszövet, az egy nagyon aktív zsírszövet, és nagyon sok minden gondot csinál, rengeteg minden gondot, és még egy jó testtömegindexű embernél is teljesen más lehet ez a hasban lévő zsírszövet, és más mondjuk egy sportos, akár nagyobb testtömegindexű embernél, akinek nincsen hasa, hiszen az izom az nehezebb. Tehát gyakorlatilag azért kell a betegnek a megjelenése is ahhoz, hogy én eldöntsem, hogy mennyire forszírozom azt a testsúlycsökkenést. Ezt azt hiszem, hogy ez egy személye, tehát hogyha önök is, minden ember más, és más egyébként a beállítási pontja, tehát én nem szoktam egy fix, kiszámított összeghez számítani a testsúlycsökkenést, hanem mindig megmondom, körülbelül mennyit várok, utána megnézzük a vérvételi eredményeket, és már kicsit csökkenések is óriási javulást tudnak elérni. Lehet, hogy számítottan nem annyira tökéletes, de gyakorlatilag az egészség szempontjából megfelel. És azért is vetítettem itt föl a mozgást, mert ez a kettő összekapcsolódik, tehát a testsúly, valamint a testmozgás. Itt már említettem, hogy esetleg egy sportosabb, izmosabb, nehezebb tömegű embernél félrevezető lehet ez a testtömegindex, amit mindenhol olvasunk. És a másik pedig, amit tudni kell, hogy magasabb testtömegindexű embereknél rendszeres testmozgás, fittség az egy védőfaktor. Ezt úgy mondjuk, hogy fit-fat. Tehát gyakorlatilag egy 29-es testtömegindexig, hogyha rendszeresen mozog valaki, az védettebb az érrendszeri eseményekre, mint mondjuk egy tunya, tökéletes testtömegindexű ember. Tehát ez kimutatott. Tehát nem tudunk mindig egy valamit kiragadni, együttműködik a rendszer. És akkor itt csak felvetíteném, ami már mondjuk az én területem. Az én területem ez a vércukor. A vércukort azért szeretném megemlíteni, mert ugye vannak a kicsit emelkedett vércukor szintek, 6-5-ös, nem tudom, aki többször lát cukor eredményeket, azt tudja, tehát 7 fölött veszük igazából komolyan. Hát ugye mikor veszük igazából komolyan, tehát hogyha betegség van? Hát vegyük komolyan a megelőző állapotot. Azt tudni kell, hogy gyakorlatilag, hogy egy kicsit emelkedett a cukor, amikor elindul a kettes típusú cukorbetegség, akkor már 30-40%-ban az inzulin termelő sejtek már sérültek, és gyakorlatilag csökkent a működésük. Tehát azok már komoly jelek, amikor már egy kicsit emelkedett a cukor, akkor kell valamit tenni. Tehát nem kell megvárni, amíg gyakorlatilag gyógyszert kell adni. És itt is azért megváltozott, tehát a Times-ban volt egy 12 éves kislány, aki
kettes típusú cukorbeteg volt. Tehát ez az orvos világnak is meglepetés volt, mert ugye eddig úgy tudtuk, kettes típusú cukorbetegség az időskori, az elhízással együtt járó. Hát ez a gyereknek sikerült olyan szépen meghíznia, hogy gyakorlatilag 12 éves korában azt mutatta, amit mondjuk 60 évesen kellett volna. A koleszterinek. Hát a koleszterinekben, hát itt forrong azért a világ, ugye vannak koleszterinhívők, vannak ellene. Hát azért itt nagyon nagy tanulmányok vannak, és nagyon nagy beteganyagot vizsgáltak. Azt azért tudni kell, hogy nem mindenkinél azt a szigorú koleszterin szintet javasoljuk. Van egy határ, egy átlag határ, az 5,2, aminek jó megfelelni, hogy egészségesek vagyunk, de mi akkor vagyunk nagyon szigorúak, ha már érbeteg és magas rizikójú, tehát cukorbeteg, vagy pedig már bizonyítottan infarktuson, agyi ér eseményen átesett, alsó végtagi érszűkületes beteg, igenis, hogy őnekik agresszívan állunk neki a koleszterin csökkentésnek, azért, hogy gyakorlatilag az újabb éreseményt megakadályozzuk, és erre azért elég jelentős beteg koleszterin figyelések szólnak amellett, hogy az ilyen betegeknél az, hogy ne ismétlődjenek ezek a betegségek, ezért hát én ronda szóval azt szoktam mondani, hogy agresszívan kell kezelnünk. Itt ugyanez vonatkozik a vérnyomásra, hogy a 140/90-es átlagértéket tudjuk, de ez az értéknél szigorú vagyok, hogyha szintén kialakult betegsége van, vagy pedig vese betegsége van. Itt ezeket ki is emeltem, hogy bizony itt lejjebb megyünk a határértékben, tehát ezért vagyunk itt szigorúbbak. Tehát amikor valaki hozza a csillagtalan 5-ös koleszterin értékét, ezért akarok még tenni a koleszterin csökkentéséért. És akkor elérkeztünk ehhez a gyógyszeres megelőzéshez, mert erre szeretnénk azért jobban kitérni. Az aszpirin. Hát az aszpirin az egy diadal utat járt be, az egy olyan 15-30%-a csökkenti az infarktusnak a káros kimenetelét. És én még emlékszem arra az időszakra, hát igen, sajnos emlékszem, ez még a pályám elején, amikor ugye az volt, hogy jött az infarktus, és akkor gyorsan valami látványosat kellett csinálni, tehát injekciót kellett adni, és akkor adtuk az injekciókat. Hát ezzel nem sok eredményt értünk el, ellenben az aszpirinből, hogyha egy bizonyos dózist adunk, akkor jelentős halálozás csökkenést értünk el, és én még emlékszem azokra a megbeszélésekre, amikor az idős kollégák mondták, hogy ez hogyan néz ki, hogy egy gyakorlatilag életveszélyes állapotban lévő betegnek nem injekciót adok, hanem egy tablettát adok a szájába. Hát ez már hála az égnek hozzászoktunk, és tudjuk, hogy jobban jár azzal a tablettával a szájában, mint hogyha mindenféle bizonytalan hatású injekciókat adunk. És akkor ide értem a statinhoz, a vérzsércsökkentőkhez, ami szintén azért most egy kedvenc témám, mert ugye azért januárban megjelentek azért cikkek, hogy bizony ezek a statinok, ezek nagyon-nagyon sok gondot csinálnak, nagyon sok betegben keltettek kétségeket, és azért ez viszonylagosan nehezíti a mi munkánkat. Hát igen, a statinok a vérzsércsökkentő szedéséhez nem kellene eljutni. Ez ilyen egyszerű, tehát életmóddal meg kellene oldani, hogy ne kelljen. Csak hogy ezt nem tudjuk megoldani, mert gyakorlatilag azért az embereknek nagyon nagy része egy tablettától várja azt, hogy jobb lesz majd a koleszterin szintje.

0: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében, derítette ki egy kutatás. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatásról és egyéb érdekes hírről, hasznos tudnivalóról fogunk részleteket megosztani önökkel is.
1: A Floridai Nemzetközi Egyetem kutatói kimutatták, hogy a különböző szúnyogfajok eltérő bőrkémiai tulajdonságok és mikrobiológiai összetétel alapján részesítik előnyben az egyes embereket. A vérszívók által terjesztett betegségek, mint a sárgaláz vagy a dengüláz terjedésének megakadályozásában kulcsfontosságú lehet a csípések kockázatának pontos feltérképezése. A tesztelt szúnyogfajok mindegyike veszélyes kórokozókat terjeszt, így a csípési preferenciák megértése új típusú rovarriasztószerek kifejlesztéséhez vezethet. A kísérlet során 119 önkéntes illatanyagait mutatták meg három eltérő szúnyogfajnak. A nappal táplálkozó Aedes aegypti és Aedes albopictus esetében a résztvevők egy speciális alagútba dugták a karjukat, miközben az éjszaka aktív Culex quinquefasciatus egy hordott nylon ing anyaga alapján reagált a kibocsátott szagokra.
0: Az eredmények szerint egyetlen önkéntes sem vonzotta egyformán mindhárom szúnyogfajt, az Aedes aegypti pedig kismértékben a férfiakat preferálta a nőkkel szemben. A Science News írása szerint a kutatók az egyes csoportok bőrfelszínén élő baktériumokat és a levegőbe jutó illékony vegyületeket is górcső alá vették a kísérletek során. Az Aedes aegypti és a Culex quinquefasciatus főként az alacsonyabb intenzitású testillattal rendelkező embereket kereste, míg az Aedes albopictus kifejezetten 13 növényi jellegű vegyület jelenlétére reagált pozitívan. Mindhárom faj esetében közös vonzerőt jelentett bizonyos baktériumok jelenléte, köztük a Corynebacterium kefires rendenci és a Cutibacterium granulosum felszaporodása.
1: Hány éves koráig számít arra, hogy élni fog? Erre a szokatlanul személyes kérdésre kellett válaszolniuk egy nagyszabású japán felmérés résztvevőinek. A kutatók ezután csaknem 3 évtizeden át követték nyomon a sorsukat, hogy kiderítsék, van-e kapcsolat az emberek saját várakozásai és tényleges élettartamuk között. Az elemzéshez a japán öregedési és egészségdinamikai tanulmány adatait használták fel. Az országosan reprezentatív kutatásba Japán különböző részein élő legalább 60 éves felnőtteket vontak be. A vizsgálat kezdetén 2447 embert kérdeztek meg arról, milyen életkort tartanak reálisnak önmaguk számára. A válaszadók közül 393-an nem tudtak becslést adni, a többiek viszont 63 és 120 év közötti életkort jelöltek meg. A következő 28 év során 1514 olyan résztvevő halt meg, aki korábban meg

0: Ink tehát hordozhatnak valamennyi információt arról, milyen hosszú élet állhat előttünk. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy bárki pontosan meg tudná mondani halálának várható időpontját. A vizsgálat legérdekesebb eredménye nem csupán az volt, hogy az előrejelzések kapcsolatban álltak a későbbi élettartammal. A kutatók egy jellegzetes tévedést is azonosítottak. Az emberek hajlamosak voltak kevesebb időt jósolni maguknak annál, mint amennyit végül éltek.
1: A világ egyik legnépszerűbb élelmiszere a paradicsom, amelynek jótékony hatása régóta ismert. Amellett, hogy finom, likopint tartalmaz. Ez az, ami a termés jellegzetes piros színét adja, ám ennél is fontosabb, hogy rendkívül erős antioxidáns, amely képes átjutni a vér agygáton, és segíthet az idegrendszeri gyulladások csökkentésében. De vajon hatással van ez a tulajdonság az agy működésére is? Ezt próbálták meg kideríteni a barcelonai egyetem tudósai, a válasz pedig a jelek szerint az, hogy minden valószínűség szerint igen. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen hatással van az egészséges felnőttek kognitív képességére, ha az étrendjük fő alapja a paradicsom. A kutatók 42 felnőtt embernek úgy változtatták meg az étrendjét, hogy 3 hónapon keresztül napi 35 g paradicsompürét kellett fogyasztaniuk. A szakemberek azt tapasztalták, hogy a kognitív tesztek javulást mutattak náluk a szelektív figyelem és kisebb mértékben az asszociatív memória terén.
0: A kutatók közülük 14 embernél agyi képalkotó vizsgálatot is végeztek, amely szintén megerősítette ezt a változást. Az eredményeket az Antioxidants című tudományos labban közölték. A Science Alert beszámolója szerint a vizsgálat egy úgynevezett keresztezett klinikai vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy a résztvevők saját maguk kontrollcsoportja is voltak egyben. A randomizált vizsgálat megkezdése előtt egy héttel a résztvevőket arra kérték, kerüljék a likopinban gazdag ételek, például a paradicsom, a görögdinnye, a papaja, a grapefruit vagy a guáva fogyasztását. Ezt követően egyenként 3 hónapig tartó étrendet kaptak, az egyik során naponta kellett paradicsompürét fogyasztaniuk, a másiknál pedig alacsony likopintartalmú étrendet követtek. A két étrend között egy hónapos üres járat volt, hogy a szervezetből kiürüljön az előző étrend hatása.
2: Minden egyes étrendi beavatkozás után a tudósok különálló változásokat mértek a résztvevők vérében. A paradicsom tartalmú étrend hatására jelentősen megnőtt a szervezet likopén szintje, és a határértéket súroló mértékben emelkedett a BDNF nevű agyi növekedést támogató fehérje szintje is. A kutatók szerint a képalkotó eljárással készült felvételek alapján úgy tűnik, hogy a paradicsom fogyasztás elősegíti a nagyléptékű agyi hálózatok funkcionális átszerveződését, növelve az idegrendszeri hatékonyságot és az alkalmazkodó képességet azzal, hogy leépíti a hálózatok közötti felesleges kölcsönhatásokat. Az eredmények arra utalnak, hogy a paradicsomban található bioaktív vegyületek, például a likopin, hozzájárulhatnak az agy egészségéhez. Ezt a feltevést a jövőben nagyobb létszámú csoporttal is szeretnék megvizsgálni.
0: Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték, továbbra is minden jót kívánunk, a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatókat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Babos Renáta vagyok, és amint már megszokhatták, velem tanulmányozhatják közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Meghívom önöket, hogy a mai alkalom során a 35. fejezetét olvassuk közösen ennek a könyvnek, amely a pápaság célkitűzéseit mutatja be.

35. fejezet. A pápaság célkitűzései. A protestánsok ma sokkal jobban kedvelik a katolicizmust, mint korábban. Azokban az országokban, ahol nem a katolicizmus a főhatalmasság, és a pápisták engedékeny hangot ütnek meg, hogy befolyásra tegyenek szert, egyre nagyobb lesz a közömbösség azokkal a tantételekkel szemben, amelyek elválasztják a reformált egyházakat a pápai hierarchiától. A protestánsok körében egyre nagyobb súlya lesz annak a véleménynek, hogy a lényeges kérdésekben nem is különbözünk annyira, mint gondoltuk, és egy kis engedmény a mi részünkről közelebb fog vinni minket Rómához. Volt idő, amikor a protestánsok nagyon értékesnek tartották a lelkiismereti szabadságot, amelyet olyan drágán vásároltak meg. Gyermekeiket arra tanították, hogy idegenkedjenek a pápaságtól, és a Rómával való egyezkedést Istennel szembeni hűtlenségnek tartsák. De mennyire másként vélekednek most? A pápaság védelmezői kijelentik, hogy az egyháznak csak a híre rossz. A protestáns világ pedig hajlandó elfogadni ezt az állítást. Sokan hangoztatják azt, hogy igazságtalan dolog a ma egyházát azokból a borzalmakból és ostobaságokból megítélni, amely a tudatlanság és a sötétség századaiban jellemezte uralmát. A kor barbárságára fogják a római egyház egykori iszonyú kegyetlenségét, és azt bizonygatják, hogy a modern civilizáció hatása megváltoztatta felfogását. Elfelejtették-e ezek az emberek a csalhatatlanság igényét, amellyel a hatalom 800 éve kérkedik? Te hogy is mondott le Róma erről az igényéről? Sőt, soha annyira nem hangsúlyozta ki, mint a 19. században. Róma állítása szerint az egyház soha nem tévedett, és a Szentírás szerint nem is fog soha tévedni. Hogyan is adná fel azokat az elveket, amelyek a letűnt korszakokban meghatározták útját? A pápai egyház soha nem fog lemondani a csalhatatlanság igényéről. Ma is helyesnek tartja, hogy szembeforduljon azokkal, akik dogmáit elutasítják. És vajon ma nem ugyanazt tenné, mint régen, ha arra alkalom kínálkozna? Ha megszűnnének azok a korlátozások, amelyeket a világi hatalmak követelnek meg tőle, és visszakapná Róma korábbi hatalmát, gyorsan feléledne a zsarnokság és a vallási türelmetlenség. Miként viszonyul a pápai hierarchia a lelkiismereti szabadsághoz? Egy közismert író ezt mondja erről, és arról a veszélyről, amellyel a pápaság politikai sikere különösen az Egyesült Államokat fenyegeti. Sokan hajlamosak fanatikusnak vagy gyerekesnek tartani azt az embert, aki az Egyesült Államokban fél a római katolicizmustól. Semmi olyat nem látnak a katolicizmusban, ami szabadságjogaikat fenyegetni, és semmi vészjóslót nem látnak növekedésében. Először is hasonlítsuk össze kormányzatunk néhány alapelvét a katolikus egyház alapelveivel. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a lelkiismereti szabadságot. Mi sem becsesebb vagy fontosabb ennél. 9. Pius pápa 1854. augusztus 15-i enciklikájában ezt mondta: a lelkiismereti szabadság mellett kardoskodó értelmetlen és helytelen hittételek, illetve hangoskodások a legveszedelmesebb tévelygést jelentik, amely nyűg egy ország legfélelmetesebb réme. Ugyanez a pápa 1864. december 8-ai enciklikájában kiátkozta azokat, akik a lelkiismeret és a vallásgyakorlat szabadságát követelik, és akik azt bizonygatják, hogy az egyház nem alkalmazhat erőszakot. Róma békés hangvétele az Egyesült Államokban nem jelenti jellegének megváltozását.
Türelmes ott, ahol tehetetlen. O'Connor püspök ezt mondja. A vallásszabadság csak addig tűrhető meg, amíg a katolikus világ veszélyeztetése nélkül nem valósítható meg az ellenkezője. Saint Louis érseke ezt mondta egyszer. Az eretnekség és a hitetlenség bűn. És a keresztény országokban, mint például Olaszországban és Spanyolországban, ahol mindenki katolikus, és ahol a katolikus vallásnak az ország törvényében fontos helye van, épp úgy kell büntetni, mint a többi bűncselekményt. A katolikus egyházban minden bíboros, érsek és püspök hűségesküt tesz a pápának, amelyben a következők vannak. Az eretnekeket, szakadárokat és említett urunk, a pápa, vagy utódai ellen lázadókat minden erőmmel üldözni és támadni fogom. Az igaz, hogy a római katolikusok között vannak őszinte keresztények. Ezek szolgálják Istent ebben az egyházban a legjobb ismeretük szerint. Nem férhettek hozzá Isten igéjéhez, és ezért nem ismerik az igazságot. Soha nem látták meg, mi a különbség a szívből való eleven szolgálat és a puszta formaságok és szertartások körforgása között. Isten szánakozó szeretettel figyeli ezeket a lelkeket, akik olyan vallásban nevelkedtek, amely megtévesztő, és nem elégít ki. Isten világosságot fog adni nekik, amely előzi az őket körülvevő sötétséget. Kinyilatkoztatja nekik az igazságot úgy, ahogy a Jézusban van, és sokan Isten népek közé fognak állni. A katolicizmus, mint szervezet azonban most nincs jobban ráhangolódva Krisztus evangéliumára, mint történelmének bármely korábbi időszakában. A protestáns egyházakat sűrű sötétség veszi körül. Ha nem így lenne, észrevennék az idők jeleit. A római egyháznak messze ágazó tervei és munkamódszerei vannak. Minden eszközt megragad befolyása kiterjesztésére és hatalmának növelésére, mert heves és elszánt harcra készül, hogy visszanyerje világuralmát. Hogy ismét megindítsa az üldözést, és hogy lerontsa mindazt, amit a protestantizmus felépített. A katolicizmus mindenütt tért hódít. Nézd, mint szaporodnak templomai és kápolnái a protestáns országokban. Figyeld meg a protestánsok által annyira pártfogolt főiskoláinak és szemináriumainak népszerűségét Amerikában. Nézd, hogy elhatalmaskodik Angliában a ritualizmus, és milyen sokan átpártolnak a katolikusok soraiba. E dolgoknak nyugtalanítania kellene azokat, akik nagyra értékelik az evangélium tiszta elveit. A protestánsok helyeslik és támogatják a katolicizmust. Szokásaival megalkusznak és azonosulnak. Ezen maguk a katolikusok is csodálkoznak, és nem értik. Sokan szándékosan nem látják meg a katolicizmus igazi arcát és a veszélyeket, amelyek főhatalmától várhatók. Rá kell venni az embereket arra, hogy gátolják meg ennek az ellenségnek az előrehaladását, amely mérhetetlenül veszélyezteti a polgári és vallásszabadságot. Sok protestáns nem tartja szépnek a katolikus vallást, és Isten tiszteleteiben a ceremóniák unalmas, értelmetlen körforgását látja. De nincs igazuk. A katolikus egyház Isten tisztelete végtelenül impozáns szertartások sorozata. Csillogása és ünnepélyes rítusai elbűvölik az érzékeket, és elnémítják az értelem és a lelkiismeret hangját. Gyönyörködtetik a szemet, fényűző templomok, impozáns körmenetek, aranyoltárok, drágakövekkel ékesített szentélyek, művészi festmények és szobrok gyönyörködtetik azokat, akik szeretik a szépet. Zenéjük is felülmúlhatatlan, tetszetős a fülnek, a mélyzengésű orgona sokszínű hangja
beleolvadva a hívek sokasságának énekébe, szétárad az impozáns katedrálisok magas boltozatain, áhítatot és tiszteletet ébresztve a lelkekben. A külső ragyogás, a pompa és a ceremónia, amely csúfot űz a bűnbeteg lelkek sóvárgásából, belső romlottságról árulkodik. Krisztus vallásának nincs szüksége ilyen csábító külsőségekre. A keresztről sugárzó fényben az igazi kereszténység olyan tiszta és szép, hogy semmilyen dekoráció nem növelheti igazi értékét. A szentség szépsége, a szelíd és csendes lélek az, amely értékes Isten előtt. Nem biztos, hogy a ragyogó stílus mögött tiszta, emelkedett gondolatok húzódnak. Sok földi és érzéki gondolkozású embernek jó művészi érzéke és kifinomult ízlése van. Sátán ezeket a képességeket sokszor felhasználja, hogy az emberek a lélek szükségleteit elfelejtve szem elől veszítsék az elkövetkezendő, a halhatatlan életet. Hogy elforduljanak végtelen segítőjüktől, és csak ezért a világért éljenek. A külsőségek vallása tetszetős a meg nem újult embernek. A katolikus istentisztelet pompájának és ceremóniájának csábító, megígéző hatása van, amely sok embert elámít. Ezek az emberek a római katolikus egyházat a mennykapujának tekintik. Csak azok tudnak ellenállni ennek a befolyásnak, akik az igazság fundamentumán erősen állnak, és akiknek a szívét Isten lelke megújította. Ezrek, akik nem tapasztalatból ismerik Krisztust, elfogadják a kegyesség látszatát, a kegyesség ereje nélkül. A tömegek épp ilyen vallásra vágynak. Az egyháznak az az állítása, hogy joga van a bűnök alól feloldozni, a katolikusokban azt az érzést kelti, hogy szabad vétkezniük. A gyónásban, amely nélkül az egyház nem oldoz fel, szintén engedélyt látnak a vétkezésre. Aki letérdel az elbukott ember előtt, és megvallja szívének titkos gondolatait és elképzeléseit, az meggyalázza emberi méltóságát, és megrontja lelkének minden nemes indítékát. Ha valaki felfedi bűneit a papnak, tévedő, bűnös halandónak, aki sok esetben józantalan és megvesztegethető, jellemének normája alább száll, és így beszennyeződik. Isten fogalma az elbukott emberiséghez alacsonyodik le, mivel a pap Istent képviseli. Az embernek a másik ember előtt elmondott megalázó bűnvallomása sok olyan bűn titkos forrása, amely beszennyezi a világot, és méltóvá teszi a végső pusztulásra. De aki szereti kielégíteni vágyait, az szívesebben vall halandó embertársának, mintsem kitárja lelkét Isten előtt. Az emberi természetnek kellemesebb vezekelni, mint lemondani a bűnről. Könnyebb zsákruhában, csalánnal és megsebző láncokkal megsanyargatni a testet, mint megzabolázni a testi kívánságokat. Nehéz az az iga, amelyet az érzéki szív vállal ahelyett, hogy önmagát Isten igájába hajtaná. A római egyház és a Krisztus első adventjekor létező zsidó egyház között feltűnő a hasonlóság. Míg a zsidók titokban lábbal tiporták Isten törvényének minden szabályát, külsőleg szigorúan megtartották rendelkezéseit, amelyeket megterheltek az engedelmességet fájdalmassá és terhessé tevő előírásaikkal és hagyományaikkal. A zsidók azt vallották, hogy tisztelik a törvényt, a katolikusok pedig azt állítják, hogy tiszteletben tartják a keresztet. Dicsőítik Krisztus szenvedésének szimbólumát, életükkel pedig megtagadják azt, akit a kereszt képvisel. Kedves hallgatók, ezúttal abba hagyjuk a tanulmányozást, és egy néhány énekszámot meghallgatva közösen a pihenésre készülünk.
Mindenkinek egy kellemes és szép estét kívánok a viszonthallásra.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész...

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Nagy örömmel köszönti Önöket Amuta Lóránt a Speranza Reménység Televízió keresztút adásában. A Bibliai Istentan előadássorozat meghívottja dr. Szalós Farkas Zoltán lelkipásztor, aki a mai alkalommal azzal a gondolattal foglalkozik, hogy Jézus teremtő vagy teremtett lény. Kívánok eredményes tanulmányozást!

Folytatjuk előadás sorozatunkat, kedves hallgatók és nézők, szeretettel üdvözlök mindenkit ez alkalommal is. Ennek az előadásnak a lényege már a múlt alkalommal előadott, kifejezett volt, most már folytatni szeretném. Ugyanazzal a fő címmel foglalkozom, bibliai istentan, és az alcíme ennek az előadásnak is ugyanaz, mint a múltbeli előadásomnak, a korábbinak, és pedig, vajon Jézus Krisztus a teremtő-e, vagy egy teremtett lény? Szeretnék ma is több bibliai bizonyítékkal foglalkozni. Hadd alapozzuk meg a ma hitünket, hogy Jézus Krisztus, Urunk, ami megváltunk, nem egy teremtmény, akit az Atya hozott volna létre teremtés által, vagy szült volna meg, úgy, ahogy sajnos némelyek állítják, hogy Jézus Krisztusnak kezdete van. Valamikor a mínusz végtelenben az Atyaisten létrehozta teremtés által, egyesek azt állítják, hogy megszülte, és főleg ez a második kifejezés, hogy születés vagy szülés által hozta létre az Atyaisten a fiát, az Úr Jézust. Ez a kifejezés nagyon furcsa, de sokan használják, hát nem nagyon sokan, azt, hogy igen, az Atyaisten világra hozta, szült a fiát, tehát a fiú Isten nem lehet teljes Isten. Meg kell vizsgálnunk ezeket az állításokat a Szentírás fényében. A múltban is tettük, korábbi előadásaimban, ez alkalommal is tenni fogjuk. Az az érdekünk, hogy a hallgatók, a nézők a Szentírásra alapozzák a hitüket és az életüket. Ne ilyen meg amolyan állításokra. Az alcím ugyanaz, vajon Jézus Krisztus teremtő vagy teremtmény? Megteremtette az Atya Isten, vagy megszülte őt? Egyesek azt állítják, hogy a Bibliában vannak ezek az érdekes kifejezések. Például egyszülött, vagy elsőszülött, vagy a Szentírás több helyen állítja, hogy Jézus Isten fia, az a szó, hogy fiú, Jézusra alkalmazva, ugyebár eme személyek szerint azt jelenti, hogy ha ő a fiú, az Atya Isten létrehozta, megteremtette, vagy megszülte. Ennek az előadásnak is lesz két része. Helyesbitek, legyen három része, hogy legyen világosabb az előadás alapján a bibliai bizonyítékoknak az ereje. Az első pontban arról fogok beszélni, hogy hogy kell értelmezni azt a kifejezést, amit Károli Gáspár a Magyar Bibliában úgy ad vissza, héber vagy görög nyelvből, hogy egyszülött, Jézus Krisztus Isten egyszülött fia. Mit jelent az, hogy egyszülött? Mert ugye benne van az a szó, hogy szülött. Hát ha szülött, azt jelenti, hogy kezdete van, nem lehet teljes Isten, ő egy teremtmény. A második részében az előadásomnak azzal a kifejezéssel foglalkozom, szeretném megértetni, megmagyarázni, hogy elsőszülött, hogy Jézus Krisztus az Atyaisten elsőszülött fia. Hát ebben a kifejezésben is ott van, hogy szülött, hát ha szülött, azt jelenti, hogy kezdete van, Jézus nem lett teljes Isten, ezt állítják azok, akik sajnos nem szeretnék senkit megsérteni, sajnos nem ismerik a Bibliájukat. Hadd lássuk, mit is jelent az a kifejezés, hogy elsőszülött. Ez lesz a második pontja az előadásomnak. És a harmadik pontja az lesz, hogy magyarázzuk meg a Bibliában, hogy amikor a fiú szót, a Szentírás, főleg az Új Testamentum, Jézusra alkalmazza, úgyhogy Jézus Isten fia, mit kell érteni az alatt, hogy fiú? Vajon azt, hogy az Atya Isten megszülte, és ezek szerint nem lehet Isten, mert akkor van kezdete? Hadd foglalkozom az elsővel. Tisztázzuk azt, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy egyszülött. Ez a kifejezés, hogy egyszülött, a Károli Gáspár fordításban szerepel, de engedtessék meg,
hogy világítsak rá arra a kifejezésre, ami az eredeti szövegben található, az Új Testamentumot Isten akaratából, Isten döntése szerint görög nyelven írták. És a görög Bibliában az a kifejezés, hogy monogenes, az a következőket jelenti magyarra fordítva. Monogenes, magyarul, páratlan, vagy egyedülálló, vagy nincs párja, vagy egy ebből a fajtából. Ebből a faj csak egy van. De a legmegfelelőbb fordítása ennek a monogenes melléknévnek az, hogy páratlan, egyedülálló. Egy latin szóval unikátum. Na de ennek a szónak, hogy monogenes, és benne van az eredeti szövegben, a görög szövegben, ennek a szónak az értelmezésénél, kedves néző és hallgató, kérlek, helyezd a szívedre. Amikor ezt a szót értelmezzük, hogy monogenes, akkor két szempontot kell alapul vennünk. Ezt a szót lehet szó szerint értelmezni, mert a Bibliában van szó szerinti értelme is, de a Biblia arról tanúskodik, hogy ennek a melléknévnek, ennek a szónak, hogy monogenes, van jelképes, szimbolikus, vagy tipológikus értelme is, átvitt értelme. Hadd lássuk, hogy melyiket alkalmazzuk, amikor Jézusra alkalmazza a Biblia azt, hogy monogenes. És melyiket vesszük alapul, amikor egy teremtett lényre, egy emberre alkalmazza a Biblia azt, hogy monogenes. Vegyük a szó szerinti értelmét. Mit jelent? Szó szerint az, hogy monogenes. Keressük meg a Bibliában a Lukács evangéliumát. Mert a Biblia önmagát megmagyarázza, nem kell ide filozófálni, mert a Szentírás önmagát magyarázza. Na, hadd lássuk. Szó szerint mit jelent az, hogy monogenes? Hát a Lukács evangélium a 7. fejezetében a 11. verstől a Szentírás leírja a Naimi özvegy fiának a halálát és a feltámasztását, a csodát, amit Jézus művelt. Hallgassátok meg, hogy hogy írja le a Biblia ennek az özvegynek a fiát. 12. vers. Lukács evangéliuma 7. fejezetének a 12. verse. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hozzának vala, ki monogenes, az eredeti szövegben, itt a fordításban, egyetlen egy fiát az anyjának és az özvegy asszony vala. És a városból nagy sokaság volt ő vele a temetésen. Ennek a nőnek egy szál fia volt. Ezt a görög szöveg azt mondja, ez a fiú monogenes volt. Mit jelent az? A szó szerint azt jelenti, hogy az a fiú az édesanyja méhéből jött ki, tehát megszülte, és utána a nő nem szült más gyereket, egyke volt. Egy szál gyereke volt fia ennek a nőnek. Biológiai származás révén egy szál gyerek a családban, egyke, ezt jelenti, ha szó szerint értelmezzük a görög monogeneszt. Ez a szó szerinti. Szó szerint tehát azt jelenti, hogy valakit életre hozott, azaz megszült, úgy, mint az anya, ezt a fiát. Igen, de ennek a szónak, hogy monogenes, van egy átvitt, jelképes értelme, nem szó szerinti. Amikor jelképes, azt jelenti, hogy nem szó szerint valaki a világra hozta, ugye a méhéből kijött egy gyerek. És akkor ezek szerint kezdete van. Hadd lássuk, mit jelent ennek a szónak, ennek a melléknévnek a jelképes értelme. A Szentírás ismét önmagát magyarázza. Keressétek meg velem együtt a zsidókhoz írt levelet. Pál apostol írta a zsidókhoz írt levelet, tudom, hogy sokan nem fogadják el a teológusok közül, hogy Pál apostol írta, az én
mély meggyőződésem és bizonyítékaim is vannak, hogy Pál apostol írta a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete, 17. versében szerepel ez a görög szó, hogy monogenes. Hadd lássuk, hogy milyen az átvitt, a jelképes, vagy a tipológikus, szimbolikus értelme. Tehát a 11. fejezet, 17. versében vagyok, a zsidókhoz írt levélről van szó. Olvasom már is a 17. verset. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egy szülöttet mondja Károli a fordításban, de a helyes fordítás az, hogy az egyetlen, a páratlant vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket nyerte. Nagyon érdekes. Izsák nem volt egyke, nem volt egyszülött, mert Izsáknak voltak testvérei. Mindenki, aki Bibliát olvas, tudja, hogy ez a szó itt, hogy monogenes, ráalkalmazva nem lehet szó szerint értelmezni, mert ő, Izsák nem volt egyke. Nem csak egy gyerek volt az Ábrahám családjában. Ábrahámnak sok gyereke volt. Akkor miért használja mégis a monogeneszt, Izsákra alkalmazva? Milyen értelemben a Biblia önmagát magyarázza? Jelképes. Izsák, Jézus Krisztusnak a jelképe. Ahogy Ábrahám ugye elvitte, hogy áldozza fel a fiát, Izsák jelképezi Jézus, aki eljön, és az Atya Isten hozza, s adja az ő szent fiát Jézust, hogy megváltson. Az Old Testamentumban valahogy jelképesen, tipológikusan előre kellett vetíteni azt, hogy mi következik majd, amikor az Atya Isten adja az ő páratlan fiát, az egyedül állót, hogy érettünk meghaljon és megváltson. Tehát Izsákra vonatkozóan ez a szó szerint nem értelmezendő. Használja a Biblia, de átvitt értelemben jelenti azt a jelképet, hogy Izsák Jézusnak az előképe, a jelképe, és nem szó szerint értelmezendő. Ezek szerint a monogenes jelöli azt a szerepet, azt a funkciót, vagy azt az elhivatást egy bizonyos, jól meghatározott tisztségre a megváltási tervben, amivel megbízta Isten Izsákot. Milyen tisztsége, mire hívta el, hogy jelkép legyen? És mivel fejezte ki? Azzal a szóval, hogy monogenes. Azt, hogy Jézus Krisztust elővetíti, előképe, és a megváltási tervben Jézusra alkalmazva a monogeneszt nem szó szerint értelmezzük, mintha az Atyából jött volna ki, az Úr Jézus Krisztus megszülte volna, hanem jelképesen, azaz tipológikusan benne teljesedett az Izsák által előrevetített üttörténeti igazság, hogy Jézusnak el kell jönnie, és az Atya Isten feláldozza a fiát. Az Atya Isten ezek szerint páratlannak nevezi, egyedülállónak, unikátumnak a fiát, mert egy páratlan, egyedülálló szerepet, tisztséget kapott az Atyától, az Atya Istentől az öt történetben, és pedig az, hogy a világ megváltója legyen.

az örökké valóságban felkente a fiát, nekiadta ezt a szent tisztséget, hogy a világ megváltója legyen. Ez a szó erre utal. De hogy a világ megváltója légy, azt jelenti, hogy nem akár milyen személy lehetsz. Mert megváltó nem lehet egy teremtmény. A teremtmények nem válthatnak meg egy más teremtményt. Egy teremtmény nem halhat meg egy másik teremtményért, kedveseim. A monogenesz, a páratlan szó azt jelenti, hogy ezt a tisztséget az Atya Isten a fiára bízta, mert a fia is teljes Isten. Tehát a szó nem azt jelenti, amit Károl is sugall, hogy szülött, hanem a tisztséget, amihez isteni természettel kellett rendelkezzen az Úr Jézus, hogy megvalósítsa ezt a tisztséget a megváltási tervben, hogy a világ üdvözítője legyen. Csak Isten halhat meg üdvözítő hatással, üdvözítő erővel, üdvözítő következményekkel ránk nézve. Istennek kell lennie. Ez volt az első pontja az előadáson, megtisztáztuk, mit jelent az a kifejezés, hogy monogenesz. Van egy másik kifejezés, amelyet olyan sokszor ismételgetnek nekem is, azok, akik tagadják Jézus Krisztus istenségét, azt mondják, figyelj csak, ott a Bibliában van egy olyan kifejezés, hogy prototokosz. Károly úgy fordítja, hogy elsőszülött. Hát kérlek, nem hallod, mi van a szóban, hogy szülött? Tehát Jézus nem lehet teljes Isten, ha szülött, azt jelenti, hogy teremtmény. Az Atya Isten a világra hozta, megszülte valamilyen módon. Vajon ezt jelenti a görög prototokosz, amit Károli úgy fordít, hogy első szülött? Mert különben itt a fordítás jó, hogy protosz, azt jelenti, hogy első, tokosz, tikta, azt jelenti, hogy szülni. Első szülött. Ennek a szónak is a Biblia szerint, jegyezzük meg, nem szerintem, a Szentírás önmagát magyarázza. A Szentírás szerint van egy szó szerinti értelme, és van egy jelképes, átvitt, szimbolikus, tipológikus értelme is. Ad beszéljek a szó szerinti értelméről. Mit jelent az, hogy prototokosz, egy szülött, első szülött, mit jelent szó szerint, hogy első szülött? Hát a magyar nyelvből tudjuk, hogy a első szülött, az azt jelenti, jelöli a gyermekek születésének a sorrendjét. Azt, hogy egy bizonyos gyerek elsőnek született a családba. Ezt jelenti szó szerint. Hogy az a gyerek megnyitotta az anya méhét, ő volt az első gyerek, akit az édesanyja világra hozott, utána még a világra hozott 2-t, 3-at vagy 5-öt. Tehát ez a szó szerinti értelme a görög monogenesznek. Van a Bibliában ilyen értelem? Szó szerint természetes. Tele van a Biblia ilyen értelemben, én egyet fogok kihangsúlyozni. A Józsué könyvében van, ennél többet tudnék felsorakoztatni, de nincs időm. A Józsué könyve 17. fejezetében találjuk ezt a szót, és pedig olyan értelemben, hogy a születések sorrendje, ki az első szülött. Józsué könyve 17. fejezetének az első verse. Lőn sors által való része Manassé nemzetségének is, mert ő Manassé vala első szülötte Józsefnek. Tehát Manassénak az édesapja József, a híres József, aki akit Egyiptomba eladtak a testvérei. És Józsefnek az első szülött fia Manassé volt. Hát ez a szó szerinti értelme, hogy Manassé nyitotta meg az édesanyja méhét. Az első volt a családban, utána születtek persze még gyerekek, de ő volt az első. Ez a szó szerinti értelem. De vajon a szó szerinti értelmet lehet Jézusra alkalmazni? A prototokosznak a szó szerinti értelmét lehet Jézusra, hogy ő volt az, aki első volt, az Atya Isten utána még szült fiakat, gyerekeket, de Jézus nyitotta meg mit? Hol, kinek a méhét? Szóval nagyon furcsa dolgok, amiket némelyek állítanak Jézusról, hogy az Atya Isten megszülte, ő a prototokosz, az első. Nem, mindenki tapasztalja azt, hogy nem lehet a szó szerinti értelmet Jézusra alkalmazni. Hát akkor azt jelenti, hogy ennek a prototokosznak, első szülött, magyarul ennek van egy jelképes, egy tipológiai, szimbolikus értelme. Hadd lássuk, hogy tényleg beszél a Biblia arról,

hogy ennek a prototokosz szónak van egy jelképes értelme is, nem szó szerinti. Keressük meg a Zsoltárok könyve 89. fejezetét. Ebben a szakaszban, amit a 21. vers kezd el, és a 28. versben fejeződik be, arról ír a Biblia, hogy Dávidot miként kente fel az Isten, hogy Izrael királya legyen. Na, hallgassátok meg, hogy mit mond a Szentírás Dávidról a 89. Zsoltár 21. versétől kezdődően a 28. versig, de nem fogom felolvasni az egész szakaszt, felolvasok csak néhány szöveget. Hallgassátok! Megtaláltam Dávidot, 21. vers. Az én szolgámat szent olajammal kentem fel őt. Hát, mire kente föl? Olajjal kenték föl az Ótestamentumban a királyokat, a papokat és a profétákat. Hát ez esetben olajjal kente föl egy tisztségre, tisztségbe állította Dávidot Isten, és felkente, hogy király legyen. Ez volt a 21. vers. Honnan tudjuk, hogy mire kente föl? Hát ha tovább olvasod, akkor megtalálod, hogy ő az, akit királlyá kent föl. Én a 28. verset fogom felolvasni. Azt mondja itt a 28. versben, használja a görög Septuaginta szöveg azt a szót, hogy elsőszülött, monogenes, de bocsánat, prototokos. 28. vers. Én meg elsőszülöttem, mi teszem őt, Dávidot, és fejé valóvá a föld királyainál. Tehát királyá kente föl, 21. vers, és azt mondja, hogy minden királynál fennét teszem Dávidot, ő az én első szülöttem. Na, hagyjuk csak a megértésünket működni itt egy kicsit, azt az értelmes megértésünket. Miért mondja Isten Dávidról, hogy ő az első szülött? Aki Bibliát ismer, tudja, hogy Dávid nem volt a prototokosz a családban, Isainak a családjában, nem ő volt az első szülött. Akkor miért nevezi? És miért mondja a Szentírás itt a Zsoltárok könyvében, hogy ő az első szülött? Mert tudjuk, hogy Dávid volt az utolsó szülött. Csomó testvére volt, egy egész sor testvére volt Dávidnak, és ő volt az utolsó szülött, nem volt az első. Akkor hogy lehet rá alkalmazni? Hát nem szó szerint. Azt jelenti, a Biblia nem szó szerint értelmezi, mert az utolsó szülött volt. Azt jelenti, hogy a szónak van egy átvitt jelképes tipológiai értelme, hát erről beszél. Isten felkenés által tette őt elsőszülötté. Azaz felkente egy tisztségre. Miért? Azért kente fel tisztségre, mert Dávid Jézus Krisztus a királyok királyának az előképe, a jelképe. És az a szó, hogy prototokosz, elsőszülött, arra utal, hogy Isten felkenés által ebbe a tisztségbe helyezte a megváltási tervet Dávidot, hogy ő legyen az ő fia, az Jézus Krisztus királyi tisztségének az előképe. Hát megoldottuk. Tehát a szó jelképes értelme nem jelenti azt, hogy valakinek a családjában több gyerek született, de az egyik az első szülött. Szó szerint nem. Jézus Krisztusra alkalmazza a Biblia több helyen ezt a szót, hogy prototokosz, és pedig, hogy első szülött. Ilyen helyek a Kolossébeliekhez írt Páli levél első fejezete 15. verse. Az első fejezet 18. verse. A Jelenések könyvében szerepel a prototokosz Jézusra alkalmazva az első fejezet 5. versében. Hadd olvassam fel a Kolossébeliekhez írt Páli levél első fejezete 15. illetve 18. versei alapján, hogy milyen értelemben használja a prototokoszt az első szülött szót Jézusra alkalmazva. Hát mindenképp megértettük, hogy jelképesen, azaz arra utal a szó, hogy Jézus Krisztust az Atya Isten felkente, már örök időknek előtte, majd a testetöltés után, keresztségekor, hogy ő legyen, az előbb mondtuk, a világ megváltója,
de végül a királyok királya, és az uraknak ura. Tehát erre utal az elsőszülött, a tisztségre, arra a funkcióra, amit a megváltási tervben az Atyaisten adott a fiának. És a szó nem jelenti azt szó szerint, hogy az Atyaisten előhozta valahonnan, honnan a fiát szülés által. Ó, dehogy is. Ilyesmit nem szabad állítani, mert a Szentírás tanítása ellen állítod az ilyesmit. Itt vagyok a Kolossi beliekhez írt levélben, már is olvasom az első fejezet 15. versét, majd a 18-at. Aki képe, mármint az Úr Jézus Krisztusról beszél, Jézus Krisztus, aki képe a láthatatlan Istennek, az Atyának, minden teremtménynek előtte született. Na itt a görög szövegben azt szerepel, Károli így fordítja, hogy minden teremtménynek előtte született, hogy ő a prototokosz, ő az első szülött, 18. vers. És ő, az Úr Jézus Krisztus, a feje a testnek, az egyháznak. Aki a kezdet, első szülött a halottak között, hogy mindenekben ő legyen az első. Tehát az első szülött nem szó szerint, hanem jelképesen, tipológikusan Dávid volt az előképe Jézusnak, és Jézusban teljesedett arra a tisztségre emelés, az már tisztséget megkapta az Atya Istentől a örök időknek előtte, de testetöltésekor igaz Jézus Krisztus a világ megváltója lett, és a királyok királya erre a tisztségre szentelte fel, kente fel az Atya Isten az ő fiát, és az a szó, hogy prototokosz, elsőszülött, ez a szó. Azt a funkciót, azt a tisztséget jelöli, amit Jézus kapott az Atya Isten által való felkenetés révén, ismerik, hogy ő a királyok királya, az urak ura, és Dávid volt az előképe az Ótestamentumban, és Jézusban teljesedett az az előkép, ami Dávid volt. Hát erről ír a második Zsoltár, és pedig hogy kente fel, az Atya Isten helyezte ebbe a tisztségbe a fiát, és pedig, hogy ő legyen a prototokosz, és pedig az első szülött. A második Zsoltár egy mesiási Zsoltár, Jézusról, a mesiásról szól. Hallgassátok meg, hogy ez a Zsoltár hogy jelöli, vagy hogy jövendöli meg azt, amit az Atya Isten tesz a fiával, felkenés által, és pedig, hogy királlyá keri fel, hogy a megváltási tervben ő legyen végül az urak ura és királyok királya. A második Zsoltár első versében, második versében a következőket olvasom. Miért dühösködnek a pogányok és gondolnak hiába valóságot a népek? Második vers. A föld királyi felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az Atya Isten ellen, és az ő felkentje ellen. Az a szó, hogy felkent, az a héber szövegben Mashiach, onnan a magyar mesiás. Mashiach az azt jelenti, hogy felkent. Ezt jelenti magyar. Tehát azt mondja a szöveg, hogy a föld király és a fejedelmek lázadtak az Atya Isten ellen, és az ő általa felkent mesiás az Úr Jézus Krisztus ellen. És természetesen, hogy teljesedett ez az ellenségeskedés, amikor Poncius Pilátus, Herodes és a többiek elítélték az Atya Isten küldöttét, Jézus Krisztust, és halálra adták. Itt erről beszél, mint profécia a második Zsoltár. A hetedik vers, a hatodik vers és a hetedik vers nagyon csodálatos dolgot mond. Második Zsoltárban vagyunk. Azt mondja a szöveg. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Hetedik vers. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Tehát felkent az Atya Isten a fiát erre a szent tisztségre, és az a tisztség, hogy a királyok királya, urak ura a megváltási terben, arra a tisztségre utal az a görög szó, hogy prototokosz. Tehát akkor megértettük. A harmadik része, egyben utolsó része, ennek az előadásnak az, hogy az a szó, hogy fiú, amikor Jézusra alkalmaz a Szentírás, miért különbözik attól,
az alkalmazástól, amikor ezt a szót rám vagy rád, vagy Izrael népére alkalmazza Isten a Bibliában. Mert Izrael népe úgy szerepel a Szentírásban, mint Istennek a fia. Minden egyes zsidó, minden egyes izraelita Istennek volt a fia. De amikor ezt a főnevet, hogy fiú Jézusra alkalmazza a Szentírás, azonnal olvasom, mást jelent a fiú szó, nem szó szerint kell értelmezni, és pedig úgy, hogy az Atyaisten megszülte a fiát, vagy megteremtette, hanem átvitt értelemben. Mit jelent az a szó, hogy fiú az Új Testamentumban, amikor a főnevet, ezt a szót a Szentírás Jézusra alkalmazza? Hát egészen mást jelent. Meglep titeket, hogy mit jelent. Olvasom a János evangéliuma a 5. fejezetének a 18. versét. János evangéliuma 5. fejezetének a 18. versét, majd össze fogom hasonlítani a János evangéliuma 19. fejezetének a 7. versével. De olvassam előbb az 5. fejezet 18. versét. Figyeljétek meg, hogy mit mond itt a Szentírás. Nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon fontos. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni, az Úr Jézust, a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg az Úr Jézus, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévé magát az Istennel, az atyával. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Atya Isten az én atyám, tehát én a fia vagyok, ő másképp értelmezte a fiú szót magára alkalmazva, mint a teremtményekre. A zsidókra, Izrael népére, vagy rád. Azt mondja itt, hogy a zsidók azért akarták megölni, mert ő Isten fiának nevezte magát. És ezáltal Jézus azt fejezte ki, tudjátok mit? Én olyan értelemben vagyok fia az Atya Istennek, amilyen értelemben ti nem vagytok. Olyan értelemben, hogy a fiú szó azt fejezi ki, én egyenlő vagyok az Atya Istennel, azaz teljes Isten vagyok. Úgy, mint az Atya Isten. Tehát a fiú szó arra utal, hogy Jézus teljes Isten. Nem arra, amire akkor utal, ha rólad van szó. Mert fia valakinek azt jelenti, hogy megszült édesanyja. Édesapa és édesanyja a világra hoztak. Amikor Jézusról van szó, akkor tisztséget jelenti. És ez alkalommal azt, hogy ő teljes Isten. Ő nem teremmény. Ő a teremtő. A 19. fejezet, ezzel befejezzük, 7. verse. Nagyon fontos. Hallgassátok figyelemmel. Felelének néki a zsidók, nékünk törvényünk van, és amit törvényünk szerint meg kell halnia Jézusnak, mivel hogy Isten fiává tette magát. Miért kell meghalnia az Úr Jézusnak? A zsidók szerint, akik félreértették a dolgot, azaz helyesen értelmezték, csak a következtetés volt rossz. Azt értelmezték a fiú szó alatt, hogy ő Istenné teszi magát. A zsidók nem értették meg azt, hogy itt az Új Testamentumban, az ótestamentumi Jahvé, az ótestamentumi Istene van jelen testet öltött formában. Ezt nem értették. De azt megértették, hogy amikor Jézus a fiú szót magára alkalmazta, akkor azért tette, hogy az a fiú szó azt fejezi ki, én teljes Isten vagyok, és ezért akarták kivégezni a többek között. Tehát a fiú szó az egyszülött, vagy a páratlan, és az elsőszülött, mind a három kifejezés azt mondja, hogy Jézus teljes Isten. Hogy ő olyan tisztséget kapott a megváltási terve, ami páratlan volt. Senki másnak nem adták. Csak neki adhatta az Atya Isten, mert Jézus teljes Isten. Nem teremtmény, teremtő. Ezek szerint megváltó is lehet, és a királyok királya. Kedveseim, a Szentírás meggyőzött, ugye, hogy Jézus teljes Isten. Az Atya Isten nem teremtette, nem hozta a világra valamikor a mínusz végtelenben, hanem mindig létezett. Mindig létezni fog. Teljes Isten. A Szent Háromság második személye. Imádkozzunk hozzá. Szerető Jézusunk, ismét örömmel, szeretettel, áhítattal, Istenfélelemmel járulunk hozzád, mert te teljes Isten vagy. Mi pedig
elismerünk téged, és alávetjük magunkat, ami kedves és drága megváltónknak, urunknak és királyunknak. Arra kérünk téged, hogy urald az életünket, hogy legyen erőnk szembeszállni a hamis tanokkal, amelyek terjednek a világon és az egyházban is, hogy képesek legyünk az igazi igazságot, a valódi igazságot, a Biblia igazságot nem csak megérteni, hanem miután megértettük, követni is. Köszönjük szépen, hogy erőt adsz a Szentlélek által, hogy kövessünk téged áhítattal, istenfélelemmel, szeretettel, mert te vagy a mi megváltó Istenünk.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük az érthető magyarázatokat, miszerint Jézus az egyedi, egyke és elsőszülött, nem emberi számítás szerint, hanem elsősorban tipológikus, szimbolikus értelemben. Párhuzamot vonva, hogy jobban megértsük Jézus egyediségét és elsőbségét megváltásunkra nézve. Ezek a kifejezések Ábrahám, Dávid esetében használatosak, akik személyei Jézusra utaltak. De a valódi elsőszülött, megváltásunk munkájában, aki felkenetett, az Jézus Krisztus, akit az Atya Isten kent fel, hogy ő legyen a világ megváltója és a királyok királya, arra a funkcióra, ami a megváltási tervben egyedül és elsőként a Jézusé. Kívánom, hogy mindannyian megértsük Jézusnak ezt az elsőbségét, egyediségét Isten megváltói munkájában. Amen.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzs.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk. Talán egy kicsit tekintsünk vissza, hogy milyen dolgokról is beszéltünk eddig, a súlyos depressziónak milyen tünetei lehetnek. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az a betegség hát úgy ránk tölt. És azt tapasztaljuk, és az orvosi kutatások is ezt bizonyítják, hogy a legtöbb betegség, amibe beleesünk, vagy amit elkapunk, azt az életmódunk okozza. Ahogyan élünk, amiket eszünk, ahogyan cselekszünk az életünk során, önmagunkat hozzuk olyan helyzetbe, hogy a betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk visz lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha a vég szomorúság vagy üresség érzéssel fog elvennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon megkízünk. Ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalmat, csalódást és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az életből a kettő. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, hogy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk nézett, egész ilyen dolgoztál, ahelyett, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmód változással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülnek ki. Milnebri ír egy esetet Amandáról, aki a nagyon súlyos problémákon nem állt, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie, meghízott néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. Mivel az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedvű. Jaj, és akkor olyan borús az élet, hogy nem olyan lenne sokkal jobb, ha megtanulnánk pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodt arccal azt mondja, ez is jó lesz valamire. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon nem bírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogyan össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a ló. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp embereken lehetett végrehajtani. És mivel eltört a karja, nem volt épp. És nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És az gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna be. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy bűnkára tenni azt? Összeállnak a cserepet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása mosogatni, de jobban megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyó eszköz. Én is lejtettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni. Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bánkódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az édenkertben, hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánytorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthetnél őt meg, ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten, aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elülök erre a földre, hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka, hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk. Amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a magadat. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hagyd, hogy a holnap aggódjon magáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elmélkedjünk az Isten szeretetéről, elmélkedjünk a megváltozásról, megváltás szépségeiről, az isteni gondviselésnek a csodáiról, akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőbe kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás, a mély légző gyakorlat. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorgatni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légző gyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanította, milyen légző gyakorlatokra. Éveken át emlegetted, fiam, olyan jót tettél velem. Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légző gyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémám abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Veszprémben, ott volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. És azt mondja nekem, tudod, atyám, fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik ők. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésviláguk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem esetlek a komoly zenei hangversenyben. Nos, hát nagy lépekkel kellene előre mennem. Ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvis. Az Elvis-ot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeznek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angol levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha a rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorításával sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Advil Ultra körül. Nem tudom, ismerőse. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drog által történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méreg tartalma hogy a fájdalom érzetek csökkentsék. A testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyektől mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent a mi életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtben, és egyáltalán a mi egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomás. Sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evekő képződést. Akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy jaj, de alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belégszorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. És akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Mind ezeken komolyan javítva. Mindig, amikor ülünk bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon, fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, leghelyesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói vésse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk. Felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringés, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges mély állapothoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringésre jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor étel reméljük teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg az egyik helyet, holnap este a másikat. És az emésztő szervezetünk, az emésztő rendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiürül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk éjjel aludni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket megmutatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóban. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, azt Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy effekte. Amikor az aerobik divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt lett. A szemeterápia igen fontos az ember életében. A mentális életünkre igen komoly befolyást gyakorol. Tudományos vizsgálatok állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan zenék vannak, amitől a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak öltözködve, úgy van a hajuk, és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, hogy az ember azt mondaná, honnan jöttek ezek? És hova mennek haza? Hát ahova haza mennek, ott elküldik ezt. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Hát nem Bartókot, de Bartókot. És az úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei hűvelségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Saját emberi füllel nem lehetett hallani ezt. Lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos hát, ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítja, hanem még az emberi életre is jó hatással lehet. Nem csodálatos, ami Istennek. Nem úgy van, ahogyan a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyobb lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, hogy a ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokkal. Tanuljunk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk, olyan pozitívan, olyan szeretettel.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.